0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Élénkül a forgalom továbbra is a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon, viszont egyelőre továbbra is jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet autózni. Az M0-ás autóút teljes szakaszán jelenleg egyenletes a járműmozgás mind a két irányban. Úgy néz ki, hogy semmilyen baleset sem nehezíti jelenleg a közlekedést. Térségünkben élénk a forgalom viszont a Csepel útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, illetve az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve lassabb haladásra kell készülnötök. Rendőri jelenlétet továbbra is látunk a Béke utcában, Tökölön, a Határ utca és a Béke utca találkozásánál, arra fele tehát figyelmesen autózzatok. Egyébként azt lehet elmondani térségünk útjairól, hogy jól lehet autózni. Nem látok fennakadást sem az 510-es úton, sem a Gerinc úton, Sziget-Szentmiklóson, és még a második Rákóczi Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint a fővárosi szakaszon is jó a közlekedés. Ritka az ilyen pillanat, úgyhogy becsüljük meg, hogy tényleg mindenhol lehet térségünkben egészen jól autózni. Vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van!
2: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
4: Kellemes napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött pedig Bredák Szandi
0: és Somogyi Betti. Sziasztok!
4: Senkit ne zavarjon össze, hogy most majd mutatunk egy rövid részletet, méghozzá Betti magazin műsorából, most már úgy mondhatjuk, hogy az egyik magazin műsorodból, a Családban maradból, ami csütörtökön lesz, de miután ugye 20-a, hát munkaszüneti nap, ami nem jelenti azt, hogy nem dolgozunk, de nem itt a rádióban, hanem majd így a közösségi oldalakon láthatjátok a tartalmakat, amiket készítünk. Viszont mindenképpen szeretnénk nektek megmutatni egy részletet abból, hogy Betty mivel készült, és ez most nekem is meglepetés lesz, mert fogalmam sincs.
0: Igen. Képzeld el, hogy Jónás Ágnes segítő volt a vendégem, aki Sziget-Szentmiklóson, egészen konkrétan ugye a Rose & Co. stúdióban, ami ugye nemrég nyílt, ott fog tartani gyerekeknek egy tanult meg kezelni az iskolai stresszt elnevezésű, tulajdonképpen egy ilyen ötnapos intenzív workshop lesz. És lesz mindenféle, itt lesz, képzeld el, ilyen önismereti technikák, akkor hangtálak segítségével tudnak a gyerekek egy kicsit, hát mondhatjuk úgy, hogy ellazulni, meg igazándiból, hogy minél könnyebben feldolgozzák ezt a stresszt, ami bennük van. Ugye most ezt pont úgy

0: időzítette Ági, hogy ez az iskola előtt legyen, de egyébként majd még a jövőbeni terveiről is beszélgettünk, mert hogy össze szeretne kamaszoknak tartani egy ilyen hasonló workshopot. Úgyhogy kicsit erről, meg arról, hogy neki milyen tapasztalatai vannak, mert korábban is tartott már egyébként ilyet, mind stresszelnek a leginkább a gyerekek, és tényleg miért fontos, hogy mondjuk legyen egy, akár egy ilyen workshop, ahol tudnak a többi társukhoz kapcsolódni, meg egy kicsit tényleg kiadni magukból azt, ami így bennük van, akár tényleg az iskolai élményekkel kapcsolatosan.
1: Egyébként szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos és hiánypótló dolog, mert sokszor szerintem mi felnőttek bele sem tudunk gondolni, hogy mennyi stresszel jár az iskolai lét. Igen. És hogy nekünk lehet, hogy eszünkbe se jut, mert mi arra gondolunk, hogy jó, hát biztos csak a dolgozat miatt izgul, miközben nem tudjuk, hogy összeveszett a barátnőjével, a tanárnő csúnyán szólt hozzá, nem tudom, eltűnt a kedvenc ceruzája, azt most csak mondtam valamit.
0: És sokszor tudod, ezt a szülőknek sem mondják el feltétlenül, itt viszont lehet, hogy egy ilyen alkalmon meg igen, mert hogy lesz egyébként például jóga is mindenféle légzés technikával, a holnap esti adásból kiderül majd, hogy egészen konkrétan hogy fog ez a workshop egyébként kinézni.
1: Addig pedig hallgassunk meg belőle egy részletet.
2: Gyakorlatilag az önismeretben segítem a gyerekeket ezzel az intenzív workshoppal, amit egyébként már tavaly ősszel indítottam két hetente, illetve volt egy tavaszi szezon is, és ebből kiindulva gondoltam, hogy akkor egy társammal együtt augusztus végén még tartanánk egy intenzív workshopot.
0: Így az iskola kezdés előtt.
2: Az iskola kezdés előtt, 6 és 12 éves gyerekeknek. Elsősorban itt az önismeretet úgy értem, hogy megtanulni a stresszkezelést, a szorongást, hogyan tudják oldani, hogyan tudnak magabiztosabban fellépni bizonyos helyzetekben, és gyakorlatilag az önbizalom, hiszen mindennek az alapja, tehát az önbizalomban segíteni őket, és olyan technikákat, eszközöket adni a kezükben, amit a mindennapokban, illetve az őket érő kihívásokban elő tudnak venni a zsebükből.
0: Úgy látod, hogy nagy szükség van egyébként egy ilyenre? Tehát régen még ugye kicsit máshogy álltak hozzá szerintem a szülők is, vagy akár a szakemberek is, hogy mondjuk akár egy 6 éves gyereknek miért lenne annyira fontos, hogy ő mondjuk stresszt kezeljen, pedig hát a mai világban valóban annyi inger éri őket, tehát hogy fontos szükség van egy ilyenre, te is úgy látod?
2: Abszolút, igazából szerintem nagyon, tehát egy nagyfokú tudatosságban élünk, sokkal több lehetőségünk van önmagunkkal foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ha már gyerekkorban meg tudjuk a gyerekeket támogatni azzal, hogy valóban, amit az előbb elmondtam, hogy olyan eszközöket, technikákat kapjanak, amivel a mindennapjaikat könnyebbé tudják tenni, tehát a stresszt kezelni tudják, akkor szerintem egy olyan úton indítjuk el őket, hogy később felnőttként, akár egy munkahelyi megmérettetésben sokkal könnyebb dolguk van, vagy sokkal természetesebb lesz egy ilyen megmérettetés, mint hogyha nem találkoznak ezekkel az eszközökkel, és nem beszélve arról, hogy a mai világ egy óriási tempót diktál, egy óriási nagy változásban és váltásban van, nagyon nagy a verseny, nagy a kihívás, óriási a teljesítménykényszer, és sajnos ez már a kisiskolásoknál is így van, úgyhogy azt gondolom, hogyha minél előbb el tudnak ezzel kezdeni a szülők, és hát nyilván a gyerekek így foglalkozni, akkor egy sokkal kiegyensúlyozottabb, és hát egy jobb életminőségre van lehetőségük.
0: Mindjárt rátérünk majd arra, hogy épül majd fel ez az 5 nap, de te azt gondolod, hogy egyébként tényleg minden gyereknek szüksége lenne erre a stresszkezelése, vagy vannak azért olyan gyerekek, akik ezt mondjuk jobban kezelik, akár így, hát nem azt mondom, hogy úgy születnek, de valahogy igen, olyan temperamentumuk van, hogy ők mondjuk ezt jobban le tudják küzdeni, vagy egyébként tényleg mindenkinek azért hasznos lehet?
2: Gyakorlatilag azt mondanám, hogy ugye mindenki tud belőle meríteni annyit, amennyire neki szüksége van. Én ritkán találkozom, én is két gyermekes édesanya vagyok, és pont ebben a korosztályban van mind a két gyermekem, amiben most a workshopot tartom.
0: Tehát a 6 és 12 év közöttiek.
2: Igen, és tehát én azt látom, hogy valahol ugye hozunk magunkkal hát bizonyos dolgokat, tanulunk a környezetből, látunk mintákat, érnek minket hatások, és hogy nekünk arra milyen a reakciónk, az nagyon-nagyon eltérő. És hogyha én ezt gyerekként is már könnyedebben tudom kezelni, de látom azt, hogy a másik mennyivel többet szorong, vagy mondjuk idegeskedik egy felelés előtt, most így hozzam az iskolát példaként, de egyébként nyilván stressz nem csak az iskolában éri a gyerekeket, hanem a mindennapokban, akár otthon, akár a
0: játszótéren. Tehát hiába iskolai stressz egyébként, ugye a workshop címe itt úgy a sima hétköznapi életben is.
2: Ugye tehát egy hétköznapi stresszről, akkor igazából aki kevésbé stresszel is, azt gondolom, hogy tanul és fejlődik abból, hogy hogyan tudja a másik gyermeket támogatni, vagy hogyan tud neki utat mutatni azzal, hogy könnyebben kezelje a stresszt. Tehát különböző fokokban van jelen az ember életébe, de ott van, így születünk, már maga a születés is egyébként egy stressz folyamat, és mindenki kap belőle, szóval azt gondolom, hogy mindenki tud belőle profitálni magának.
0: Egyébként mind stresszelnek leginkább a gyerekek? Akár így édesanyjaként milyen tapasztalatod van? Nekem is van egyébként kettő, bár picit kisebbek, bár mondjuk a nagyobbik most lesz 6, a kicsi az meg csak 4 éves, vagy akár korábbi olyan tapasztalatod, amikor már tartottál ugye hasonló workshopot. Miket mondtak a gyerekek, vagy elmondták-e esetleg, hogy mi az, amitől ők egy kicsit tartanak?
2: Igen, én szerintem talán a leggyakoribb az a megfelelési kényszer, amit már egyébként jóval iskola előtt is
0: ez már akár óvodában.
2: Ugye a figyelemet hogyan hívjam fel a szüleimre, vagy a környezetemre, akkor az iskolában az még jobban, ugye, hogy én ötös legyek mindenből, hogy én meg tudjam csinálni, a sikerélmény, ez a teljesítmény orientáltság, tehát valahol szerintem ez a legnagyobb, hogy is mondjam, probléma így a mindennapokban, hogy
0: akár már, a társainknak egyébként, akár hogy megfeleljünk,
2: mert az is egy fontos. Fogyasztói társadalomban élünk, és rengeteg inger ér minket, és nem akarunk lemaradni.
1: Csütörtökön tehát este 8 óra után Betty jelentkezik a Családban maradt című magazin műsorával, hallgathattatok most belőle egy picike részletet, mert hogy a vendéged lesz
0: Jónás Ágnes segítő, aki az egész workshopnak a megálmodója, amiről ugye szó volt, hogy tanulják meg a gyerekek levezetni az iskolai stresszt. Rengeteg érdekes dolog lesz majd, és tényleg Áginak az a terve, hogy egyébként itt a térségben ezt majd folytassa a jövőben is.
1: Csütörtökön este 8 óra után a teljes adást meg tudjátok hallgatni, most pedig maradjatok velünk, ez még mindig a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap.

Ez a Süsfel Napalaki Hegy Rádió ébresztő műsora. Szép napot minden kedves hallgatónak. A mikrofonok mögött továbbra is Bredák Szandi, illetve Somogyi Betti. Van nekünk a mai napon egy nagyon jó kis nyereményjátékunk. Nézzük is meg ennek a részleteit, ugyanis egy éves szurkolói bérletet nyerhettek tőlünk a Szigetszentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. Ennek a bérletnek az értéke egyébként 30 000 forint. A feladat nagyon egyszerű, küldjétek el, hogy melyik zene előtt halljátok a szurkolói ovációt, illetve a gólöröm hangot. A 0620 95 95 107-es SMS és Viber számra várjuk a helyes megfejtéseket. Több helyes megfejtés is lehet, hiszen igyekszünk minden fél órában egy ismert zene elé betenni ezt a gólöröm hangot. Legyetek tehát résen, füleljetek, 9:30 után pedig Szandival értesítjük majd a szerencsés nyertest, tehát 0620 95 95 107, melyik zene előtt halljátok a gólöröm hangot, ezt kell megírni nekünk, és tiétek lehet az éves szurkolói bérlet az SKSK hazai meccseire.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilág zene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon augusztus 20-án Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a nemzetközi gálával a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban!

0: szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
2: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
1: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent! A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
2: Már megyek is, főnök úr! Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Sziget-Szent Miklósi üzletünkbe.
3: Konnichiwa! Fedezd fel a japán fürdőkultúra egyediségét, lazulj el az Aqualand legújabb szabadtéri, forró termálvizes medencéjében, ahol a természet közelsége és a japán építészet különlegességei kibillentenek a hétköznapokból, és egy varázslatos világba kalauzolnak. Az év bármely napján. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-land.hu. Wow! Aqualand.
4: Ez reklám volt.
5: Hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök, lezárásokra kell számítani Budapesten. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint elaludt a volánnál. 8 év szabadságvesztése is ítélhetik. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsorfolyam két házigazdája, Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesz. A közmédia a nemzeti ünnepen élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált. Kora este pedig a Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától látható a tűz játék. Ma lesz az augusztus 20-ai légiparádé fő próbája. Emiatt a Duna érintett szakasza felett fokozott hanghatása, megnövekedett légiforgalomra kell számítani. A nemzeti ünnepen reggel 9 órakor kezdődik a látványos bemutató a Lánchíd és a Margit híd között. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hídakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
5: Időjárás.
6: Ma is többnyire száraz, napos, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé a nap is kisüt, de északon, északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A napokban jelentősen melegszik az idő.
5: Még több hír egy helyen.
4: Lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
4: Süss fel nap Redák Szandival
5: és Somogyi Bence.

0: Friss közlekedési információkkal folytatjuk a Süss fel napot, az ébresztő műsorunkat. Élénkül a forgalom továbbra is a Budapest környéki és a nagyobb városok környezetében lévő utakon, viszont egyelőre továbbra is jó tempóban, különösebb fennakadások nélkül lehet autózni. Az M0-as autóút teljes szakaszán jelenleg egyenletes a járműmozgás mind a két irányban. Úgy néz ki, hogy semmilyen baleset sem nehezíti jelenleg a közlekedést. Térségünkben élénk a forgalom viszont a Csepeli útnak a Sziget-Szentmiklósi szakaszán, illetve az 51-es úton is Dunaharasztitól kezdve lassabb haladásra kell készülnötök. Rendőri jelenlétet továbbra is látunk a Béke utcában Tökölön, a Határ utca és a Béke utca találkozásánál. Arra feletelt figyelmesen autózzatok. Egyébként azt lehet elmondani térségünk útjairól, hogy jól lehet autózni. Nem látok fennakadást sem az 510-es úton, sem a Gerinc úton, Sziget-Szentmiklóson, és még a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán, valamint a fővárosi szakaszon is jó a közlekedés. Ritka az ilyen pillanat, úgyhogy becsüljük meg, hogy tényleg mindenhol lehet térségünkben egészen jól autózni. Vigyázzatok magatokra, vezessetek óvatosan, jó utat!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Ez a Süss fel nap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, továbbra is a mikrofonok mögött pedig változatlanul Bredák Szandi és Somogyi Betti. De Szandi tegnap kint volt Tökölön is, mert hogy ott is van Summerfest. Több napon keresztül izgalmas programokkal várják a kicsiket és a nagyokat. Akik követik a Lakihegy Rádió közösségi oldalait, ők láthattak már egy jó kis videós összeállítást, amelyet Szandi készített a tegnapi napon Tökölön a Summerfesten. Ez volt egyébként az első nap, és arra gondoltunk, hogy ebben a fél órában ezeket az interjúkat mutatjuk meg. Beszélgetett például Halász Lászlóval, a Tököli Summerfest szervezőjével. Hallgassátok csak!
3: Mind az öt napon keresztül 14 órától a gyerekprogram 18 óráig, ebben mindenféle, ami szemszájnak ingere, fontos, ami gyerekek számára élvezetes, élvezhető, a játszás, kézben foglalkozástól a ugrálóvárig minden, és minden nap 17 órától egy gyerekkoncert, egy ismert országos, ismert gyerekzenekar közreműködés, ezek általában interaktív koncertek. És minden este nyilvánvaló a nagy színpadon a főprogram, 19-én táncpanoráma, 4 ország részvételével. Ezt követően rendezvény sátorban minden este ki lehet fújni a gőzt, úgymond, és minden este más, tehát különböző tematikák szerint, tehát minden este más stílus a zenekar játszik, táncolható muzsikát, hol rock and roll, hol hagyományos slágerzene, hol népzene, tehát teljesen változó, 5 napon keresztül a rendezvény sátorban, hogy mindenki megtalálja magának kedvére valót.
0: Fellépett a Tököli Summerfesten a Klárisok zenekar is. Korzenszki Klárával, a frontemberrel is beszélgetett Szandi.
4: Nagyon szeretünk Tökölre járni, nagyon szeretjük az itt lakókat, a közönséget, és hát Halász Lacit, aki az egész helynek a szelleme, úgyhogy mi nagy örömmel jöttünk idén is. A 10-10 tiszta víz mesekoncertünknek pont a víz az alapeleme, ami gyakorlatilag a show mese, amit mindannyian ismerünk, de ott a központi elem a víz, és a víz hiányáról szól, és arról, hogy akkor látjuk meg az igazi értékeket, hogyha megtapasztaljuk a hiányt, és idén nyáron is megtapasztaltuk a víz hiányát, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy figyeljünk a körülöttünk élőkre, a természetre és egymásra is vigyázzunk, mert nagyon fontos, hogy az alapvető értékeink és a természeti energiaink megmaradjanak. Én gyermekpszichológusként a Betesda gyermekkórházban dolgozom, súlyosan megsérült, égéssérült, intenzíven gyógyuló gyerekekkel, illetve krónikus beteg gyerekekkel, ami egy nagyon fontos, hiszen egy gyógyulás az nem csak testileg történik, hanem lelkileg is, és úgy vezetjük az egész családot, hogy ebből a nagyon nehéz helyzetből a lehető legjobb módon, akár megtalálva a poszttraumás növekményt jöjjenek.
0: A Tököli Summerfesten népi játszótérrel, illetve kézműveskedéssel is várták nem csak a gyerekeket, hanem az egész családot. Eszter például visszatérő vendég volt a kézműves asztalnál.
5: Te is készítettél egy gyönyörű szép tányért, mivel dekoráltad ki, hogy készült?
6: Hát használtam hozzá sok szép színű rikkító, narancs, meg csillamos piasztalakat, és megcsináltam a kontúrt, meg azt hiszem ez valami ilyen üvegfesték.
5: Uh-huh. Van már terved, hogy ezt mire fogod otthon használni?
6: Igen, mama nagyon szereti az ilyen díszeket, és neki fogom oda ajándékozni.
5: Nagyon kedves tőled. Egyébként a nézőinknek mondom, hogy Eszter már visszatérő vendég itt a kézműves asztalnál Tökölön, mert hogy szeretsz kézműveskedni, ugye?
6: Igen.
5: Miket szeretsz csinálni?
6: Szeretek rajzolni, festeni, minden, ami a rajzhoz kapcsolódik igazából, és nagyon szeretek ajándékokat is csinálni.
5: Eszter, veled lehet még találkozni is majd, mert a színpadon is leszel, mesélj erről egy kicsit.
6: Igen, nagyon régóta járok már egy éve a Lórévi Szelb táncegyüttesbe. Nagyon szeretem, szerintem nagyon ügyesek ott, és nagyon jó, mert nagyon ilyen családias ott a társaság.
5: Mikor fogsz fellépni?
6: 21-én, most pénteken, és egy elég hosszú koreográfiával fogunk készülni.
0: A tegnapi tököli Summerfest sztár vendége volt tulajdonképpen a Magna Cum Laude. Szandi velük is beszélgetett, Mező Misi, Szabó Tibi és Kara Misa is interjút adott neki.
5: Tudom, híresek vagytok arról, hogy ti csak élő koncertet vállaltok, nem csak hogy playbacket, de fél playbacket sem. Ugye? Ez igaz?
7: Isten őriz. Nem szeretnénk bohóckodni. Azt valljuk, hogyha kaptunk a Jóistentől egy talentumot, akkor azt mutassuk meg. Szerintem annál cikébb nincs, amikor az ember tátikázik, meg úgy tesz, mint a zenélne. Én ezt megszüntetném, sőt, büntetném is, hogyha valaki így ászik
8: matra. Egy legendás sztorink volt, mentünk reggel egy tévébe, még akkor kezdtük, és mondták, hogy hangszerek. Béla, hozzad már, csak azt hittek, hogy jól megyünk, és mondtuk, hogy nem, ez így fogunk játszani.
5: Azt is nyilatkoztam, Misi, hogy a Magna hát egyik legnagyobb erőssége a szöveg. Mit gondolsz erről?
9: Hát ez szerintem...
7: Hazudtam.
9: Hát nem vagyok álszer, én szerintem mind a hárman kellünk hozzá, sőt a zenekar a többi tag is, hiszen attól a zenekar valami, hogyha az emberek alkotják, és minden ember benne alkot, vagy valamilyen tehetséggel megvan áldva, az egy dolog, hogy szöveget írok, de ilyen zene nélkül nem lenne szöveg, ilyen hang nélkül nem lenne ilyen dal, és sorolhatnám, szóval ez igen igaz.
5: Ezt megcáfolod, de mit szólsz ezt, hogy megcáfolta, amit te nyilatkoztál?
7: Katasztrofális. Nem, hát egyetértek vele, Misával a Magna esetében. Nagy valószínűség igaza van, hogy ez a három komponens teszi igazából azt a Magna életérzést, vagy azt a hatást, amiben nagyon sokan tudnak azonosulni.
5: Azt is mondtad korábban, hogy még 26, lassan 27 éve is van még benned egyfajta drukk. Amikor a színpadra álltok, és ezt mindenkihez szól, akkor kezdjük itt, hogy benned is van ez még? Mert Misi egyébként úgy nyilatkozott, ha az egyszer elmúlik, na akkor már elgondolkozik, hogy kimegy a színpadra, de hogy még ennyi idő után is van, sőt azt is mondtad, hogy a vidéki sanzont is, vagy bármelyik korábbi dalaitokat teljes beleéléssel és ugyanolyan szeretettel tudod énekelni. Furat hozzád beszélek, de most tőled.
8: Most visszacsatolhatunk arról, hogy zenészek vagyunk. És annakinek ez... Nekünk teljesen természetes, hogy zenélünk, mert ezt szeretjük.
0: Így zajlott tehát a tököli Summerfest első napja, tegnap augusztus 18-án, de egyébként augusztus 22-éig szombatig várják az érdeklődőket. Maradjatok velünk a folytatásban is, ez a Süsfelnap a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Még gyorsan mondom is nektek ebben a fél órában a mai nyereményjátékunknak a részleteit, hiszen ma odaadunk valakinek egy éves szurkolói bérletet a Sziget-Szentmiklósi kézilabda sportkör hazai meccseire. A bérletértéke egyébként 30 ezer forint, a feladat pedig nagyon egyszerű, lejátszunk nektek egy ismert zenét, és előtte pedig lesz majd egy gólöröm, illetve egy szurkolói ováció hang. Annyi a feladatotok, hogy írjátok meg, hogy melyik zene előtt halljátok ezt a szurkolói ovációt. 0620 95 95 107, ide várjuk a helyes megfejtéseket, és az se baj, ha egyébként a keresztneveteket is odaírjátok majd az üzenet végére. Fél tíz után pedig Szandival értesítjük majd a szerencsés nyertest. Érdemes lesz tehát velünk játszani, viszont aki esetleg ma nem nyer, az se legyen szomorú, mert hogy a jövő héten három napon keresztül is éves szurkolói bérletet adunk oda egyik hallgatónknak majd az SKSK hazai meccseire.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet. Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is. És igény szerint otthonába szállítjuk. Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat. Borbély tüzép Sziget-Szentmiklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt. Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Augusztus 19-ig igényelhető a gyermekétkeztetés halásztelken. A 2026-27-es tanévre is igényelniük kell a gyermekétkeztetést a halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak. Az ehhez szükséges nyomtatványokat augusztus 19-ig lehet benyújtani a halásztelki polgármesteri hivatal pénztárában vagy elektronikus úton a pénzügy@halasztelek.hu e-mail címen. A kérelmet azoknak is be kell nyújtaniuk, akik az előző tanévben már igénybe vették az étkezést. Fontos, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején megfelelő időben be kell nyújtani.

0: ennek hiányában a teljes, vagyis 100%-os térítési díjat kell megfizetni. Az étkezés módosítását vagy lemondását a tárgyholt megelőző hónap 25-ig lehet kérni. Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az alkalmi lemondás online, a menza szülői felületén, illetve telefonon is intézhető. A szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal pénztárában vehetők át, illetve az iskola honlapjáról is letölthetők. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor, a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
1: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
0: Elindultak a Summerfest gyermekprogramjai. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Budai Gábor fesztiváligazgató hozzátette, a gyermekprogramok idén új helyszínen a Bolgárivók útnál kaptak helyet. Kiemelte, hogy minden délután kincskereső játékot is szerveznek, amelyre folyamatosan várják a csapatok jelentkezését.
1: Idén újra játszunk a kincskereső játékot, ide körülbelül 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, és ők 4 állomáson keresztül tudnak menni, és hát nagyon értékes nyeremények vannak a végén, hiszen aki a végső nyertes, ő akár a saját osztályát elviheti egy hajó kirándulásra Ráckivére, a Balabán hajóra. Ez a, úgymond a fődíja ennek a játéknak, de mindezek mellett minden délután vannak kézműves foglalkozások, átlagosan 3-3 féle dologból lehet választani. A betyárbandi készítéstől kezdve a béka figura elkészítéséig nagyon sokféle dologgal készültek.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 4:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 17:30-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Redák Szandival
2: és Somogyi

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfel napot, az ébresztő műsorunkat. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz jelenleg az előrejutás. Térségünk több településén is ma is zajlik a Summerfest, ez pedig természetesen beleszól a közlekedésbe. Itt Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet tér zárva van, most ott nem lehet parkolni, viszont a posta előtti szakaszon igen, illetve hát én ugye tegnap Tökölön is saját szememmel láttam, hogy azért ott is a közösségi ház előtt egy picit nehézkesebb a közlekedés, hiszen ugye az odaérkező zenekarok kamionja van, hogy egy picit elállja ott az utat, illetve hát érdemes egyébként a Summerfestekre inkább gyalogosan elmenni, ha tudtok, vagy telekocsival, hogy mondjuk egy autóban ne egy ember üljön, mert hogy a parkolás is azért viszonylag nehézkes. Jelenleg rendőri jelenlétet itt a térségünkben egy helyen látunk, méghozzá Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság útján, a Kardos István általános iskola környékén, ez ott a közösségi ház környékén tulajdonképpen, a Szent Erzsébet parkolónál, ahol engem megbüntettek, mert áthajtottam egy záróvonalon, ti legyetek okosabbak, hogy nehogy megbüntessenek benneteket is. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: 5 perccel járunk 3:49 előtt. Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez még mindig a Süsfel nap, az ébresztő műsorunk. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti. Sziasztok.
0: Ami viszont változás nálunk, hogy ma egy szuper kis játékunk van. Igazi kis sportos játék, mert hogy már ugye többször elhangzott, hogy az SKSK felajánlott egy bérletet, illetve nem is egyet, mert hogy több is lesz, majd jövő héten is folytatódik a játék. Viszont, hogy mire lehet felhasználni ezt a bérletet, meg úgy egyébként egy kicsit beszéljünk az SKSK-ról, ez itt van velünk a vonalban Kovács István elnök úr, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt! Na majd mindjárt beszélünk a felkészülésről, meg hogy mi vár rátok 21-én, meg hogy mi vagytok túl, de most egy picit a játékról. Hát ugyebár te az SKSK elnökeként ajánlottál fel, ha jól emlékszem, akkor ugye négy bérletet jövő héten is zajlik.
3: Héten 3 napon keresztül lehet majd játszani nálunk.
4: De ha nagyon ügyesek lesznek a hallgatók, akkor akár még folytathatjuk a játékot.
0: Wow!
3: Szuper!
0: Na jó, de figyelj, mire lehet ezt a bérletet felhasználni? Ugye azt tudjuk, hogy 30 ezer forint értékű, szóval azért...
3: Ez egy éves szurkolói bérlet.
4: Igen, ugye éves szurkolói bérletet ajánlottunk föl. Elkezdődtek a bérletárusítások. Ugye ülőhelyeket, lehet állóhelyeket, lehet VIP jegyeket vásárolni nálunk, és ezek az ülőhelyekből éves bérlet, tehát ez közel 15-16 magyar kupa mérkőzéssel együtt, legalább érvényes mérkőzésre, ugye a teljes NB1-re és a magyar kupa mérkőzésekre.
0: Tök jó, nagyon jó. Oké, na, úgyhogy hát mondom a játékot, bár most még nem tudtok játszani, de majd, hogyha elköszönünk Istvántól, még az is lehet, hogy igen. Mert hogy ugye egy szurkolói hangot, egy gólöröm hangot fogunk majd lejátszani, és a feladat az, hogy ami a gólöröm hang után jön dal, annak a címét, vagy előadójának a nevét, vagy egy sort belőle, vagy bármit küldjetek el nekünk, és nagyon fontos, hogy Viberen, mert hát úgy írtam ki a Facebook oldalunkra, hogy az SMS falunk szabadságra ment.
3: Hát most beteges. Tulajdonképpen az SMS-fal, igen.
0: Tápénzem van, úgyhogy Viberen.
4: Szurkolni
0: van. Egyébként igen, lehet, hogy már, lehet, igen. Vagy pihen éppen azért, hogy menjen szurkolni. 0620 95 95 107, jó, és most Viberen várjuk majd. Na de még ne szaladjunk ennyire előre, mert hogy éppen nagy felkészülésben vagytok, miért?
4: Hát ugye a felnőtt csapat tegnap játszott a negyedik felkészülési mérkőzését. Eddig ugye 3 mérkőzésen győztesként hagytuk el a pályát. Most idegenbe csurgó csapatánál voltunk. Ők már azért egy kicsit erősebb színvonalat képviselnek, és 6 gólos vereséget szenvedtünk. Ami én azt gondolom a felkészülés jelen szakaszában még akár jól is jöhet. Olyan szintű csapathoz mentünk, akivel azért komolyabbat kell, de természetesen Kélvinger Bálint vezetőedző továbbra is a felkészülés szellemében forgatta a fiúkat, tehát nem a mérkőzés eredményét vette, az elég lesz a bajnokságban alapul, hanem az, hogy minden taktikai elemet, amit gyakorolnak az adott héten, azt visszalássa a pályán.
0: Mi volt még? Mi vagytok még túl azóta, amióta nem beszéltünk?
4: Ugye múlt héten voltunk a Per csapatánál idegenben, aki alapvetően ő is egy erős középcsapatot, 2 góllal sikerült nyernünk egy magabiztos játékkal, melyet megelőzően ugye hazai pályán a Balatonfired csapatát sikerült magabiztos 4 góllal legyőznünk. Tehát, hogy jól hallunk a felkészülésben, és most pénteken, 21-én, 18 órától pedig a Dabas csapatát, azt ugye most ismét visszajutott az NB1-be, látjuk vendégül.
0: Mondanám, hogy a bérlettel már akár oda is lehet menni, amit ma valaki megnyer, de hogy ez ingyenesen látogatható, jól emlékszem?
4: Természetesen minden felkészülési mérkőzésünk ingyenes. Annak örülünk, hogy minden nagyobb számban látogatnak ki hozzánk a kedves szurkolók. És hát ugye még jövő hétre még tartogatunk egy igazi csemegét, 28-án, 5 órától pedig a Tatabánya csapatát fogadjuk a bajnoki rajt előtt. Tehát így azért egy 6 mérkőzéses felkészüléssel én azt gondolom, hogy teljes mértékben végig tudjuk vinni azt a repertoárt, amit a vezetőedzünk szeretett volna, és kért, hogy biztosítsunk neki.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy szeptemberben kezdődik
3: utána így meg a... akkor a rendes mérkőzések, gondolom.
4: Igen, szeptember 4-én idegenben pont a Plernél fogunk kezdeni, majd utána a nagy riválisunk, akivel minden évben komoly mérkőzéseket játszunk, a Budai Farkasokkal lesz az első hazai mérkőzésünk.
0: Jó, azt is látjuk egyébként, egy tök jó, végre értem, hogy mi hogy van, egy tök jó ilyen posztot raktatok ki, hogy ugye várjátok egyébként akár a kezdőket is, mindenféle korosztályban, sőt ugye az iskolákban is ott vagytok, ugye?
4: Igen, ez is egy... Én azt gondolom, hogy a környéken egyedülálló, hogy tényleg az iskoláskortól a szeniorokon keresztül minden korosztályban, sőt valahol 2 csapattal is képviseljük az egyesületet. Ugye a 6-tól 10 éves korosztályig az iskolákban, ugye a kézilabda iskolákban, és utána már pedig U12, U14, U15, 16, 18-ban első és harmadosztály. Ugye itt a tavalyi bajnokcsapatunk már az első osztályban készül, Éliás Gábor vezetésével, és van egy nagyon ügyes U20-as csapatunk, sikerült bennmaradnunk az MB2-ben, és hát ugye a szenioroknak pedig ott van a megyei csapat, tehát a teljes, mondhatnám, kézilabda vertikumot, nincs olyan korosztály, amelyikben nem tudunk elindulni, és nem versenyzünk a bajnokságban.
0: Tök jó. Itt közben nézem ezen a plakáton, hogy társadalmi felelősségvállalás is mennyire fontos az SKSK-nak.
4: Igen, hiszen azért ezeket a feltételeket, ezeket a körülményeket, akár a csarnokra vonatkoztat, akár csak a profi játékosokra, de akár az utánpótlásnak adott minden jellegű támogatás egy alap minimális tagdíjon kívül mindent az egyesület biztosít, és hát ezek azért komoly anyagi vállalásokat jelent minden évben, amelyhez szükségünk van támogatókra, szponzorokra, és hát keressük azokat a kedves támogatókat, vagy ismerősöket, vagy az ismerősöknek az ismerősét, akiknek vannak olyan kapcsolataik, amelyeken keresztül némi pluszbevételhez juthatunk, és nem jutunk olyan helyzetbe, hogy esetlegesen valamelyik kötelezettségünket ne tudjuk fizetni, hiszen nem minden azért az állami támogatási rendszeren keresztül jön, hanem igenis az önkormányzatra szükségünk van, és igenis a támogatói rendszerre is.
0: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk egy picit beszélgetni. Akkor még egyszer pénteken, augusztus 21-én, 18 órától az SKSK csarnokban, tehát hazai pályán az újonc Dabas elleni találkozóra kerül sor, és miután ez felkészülési mérkőzés, ez ingyenesen látogatható. De majd a jövőben természetesen lesznek olyan meccsek, amik nem, amihez mondjuk jól jöhet akár egy bérlet. Ráadásul ez egy egész éves bérlet, 30 000 forint értékkel bír, és szeretnénk az SKSK-val közösen odaadni valaki akinek ma ezt ajándékba. Köszönjük szépen Kovács István SKSK elnöknek a beszélgetést. Szia, tőled akkor el is köszönjük. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, és vásároljanak minél többet az online felületen, az skskfankot.hu-n bérletet. Már most is nagy számban, hiszen egy állandó közel 500 fős többszurkolói gárdánk van, amely egy nagyobb mérkőzésre 7-800 főre is kibővül. Tehát én azt gondolom, hogy minden akkor igyekszünk, akár az utánpótlás mérkőzések, akár a felnőtt mérkőzések során egy nagyon jó városnak mondható élményt biztosítani.
0: Igen. Köszönjük szépen! Szép napot! És hajrá!
3: Hajrá
0: pénteken! Szia! Na és hát, hogyha valaki esetleg mondjuk meg szeretné ezt nyerni, akkor ugye azt megteheti most nálunk, tehát még egyszer egy 30 ezer forint értékű egy évre szóló SKSK bérletet. Egyébként, aki megnyeri, még semmiről nem maradt le, mert ugye, ahogy említettük, a felkészülési mérkőzéseket ingyenesen lehet látogatni, de hát most már, ahogy hallhattuk, szeptember 4-én kezdődnek.
3: Igen, igen, most már tulajdonképpen csak két ilyen edzőmérkőzés van, ugye most a Dabas, meg majd ugye jövő héten is lesz egy, aztán utána viszont ki lehet használni a bérleteket.
0: Így van, ezt szeretnénk valakinek odaadni, viszont nagyon fontos, hogy sajnos hát úgy tűnik, hogy szabadságra vagy táppénzre, vagy nem tudjuk hova, de elutazott az SMS falunk.
3: Elúszott egy
0: kicsit, valahova úszkál, úgyhogy Viberen írjátok meg nekünk a következő kis gólörömhang, mert most akkor elárulhatjuk, hogy most kell nagyon figyelni. Vagy az előadó nevét, vagy a dal címét, vagy valamit írjatok le a dalról, jó? Ami valami, ezután bármit, következik.
3: Amiről felismerjük, hogy éppen milyen dalra gondoltatok.
0: Igen, de egyébként ma jó kedvünk van, meg egyébként is mindig kedvesek vagyunk, úgyhogy ha csak annyit küldtök, hogy SKSK vagy játszani szeretnénk, nyilván belekerültek a kalapba.
3: Fogadjuk azt is, igen.
0: Igen, úgyhogy Viberen jó 0620 95 95 107, ma 9:30 után fogjuk értesíteni a nyertest, úgyhogy még ennyi, és hát akkor hallgassuk meg azt a hangot, amit bízunk benne, hogy sokat, ha lehet majd hallani, akár most pénteken is az SKSK csarnokban, egy igazi kis gólöröm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
2: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fogászati ellátás stresszmentesen.
4: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
3: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
4: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
3: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
4: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében.
3: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
4: www.sarokvilla.hu.
3: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
5: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
6: Gyors laborvizsgálat sorbanállás és beutaló nélkül.
7: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
6: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
7: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
6: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán, a Sarok villa épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
7: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
6: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Ma lép hivatalba az új köztársasági elnök. Letartóztatták a balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjét. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Bakka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Sulyog Tamás mandátuma megszűnt. Bakka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, írt a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenék küszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi program sorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ízek utcája, a nyitott Kármelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. a Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőivel. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a megelőzés megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, valamint a digitális lehetőségekkel. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, akár 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek. A Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak.
8: Időjárás.
9: Többnyire száraz, meleg idő várható. Délutántól csökken a felhőzet és több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
7: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
0: Süss fel nap Redák Szandival
8: és Somogyi Bettivel.

0: A legfrissebb közlekedési információkkal folytatjuk a Süsfelnapot, az ébresztő műsorunkat. Erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Biatorbágy és Herceghalom között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz jelenleg az előrejutás. Térségünk több településén is ma is zajlik a Summerfest, ez pedig természetesen beleszól a közlekedésbe. Itt Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet tér zárva van, most ott nem lehet parkolni, viszont a posta előtti szakaszon igen, illetve hát én ugye tegnap Tökölön is saját szememmel láttam, hogy azért ott is a közösségi ház előtt egy picit nehézkesebb a közlekedés, hiszen ugye az odaérkező zenekarok kamionja van, hogy egy picit elállja ott az utat, illetve hát érdemes egyébként a Summerfestekre inkább gyalogosan elmenni, ha tudtok, vagy telekocsival, hogy mondjuk egy autóba ne egy ember üljön, mert hogy a parkolás is azért viszonylag nehézkes. Jelenleg rendőri jelenlétet itt a térségünkben egy helyen látunk, méghozzá Sziget-Szent Miklóson az Ifjúság útján, a Kardos István általános iskola környékén, ez ott a közösségi ház környékén tulajdonképpen, a Szent Erzsébet parkolónál, ahol engem megbüntettek, mert áthajtottam egy záróvonalon, ti legyetek okosabbak, hogy nehogy megbüntessenek benneteket is, jó utat mindenkinek.
1: A közlekedési információkat a Toldi Medical vérvételi szolgáltatás támogatta. Nálunk jó kezekben van.
2: Lakihegy Rádió.
3: Helyben vagyunk.
2: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
3: 0620 95 95 107.
0: Ez a Lakihegy Rádió ébresztő műsora, Süsfelnap, szép napot kívánunk minden hallgatónak. Én Bredák Szandi vagyok.
4: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: Tegnap itt a Summerfestes forgata közben még egy rendkívüli testületi ülés is volt Sziget-Szent Miklóson. Egyetlen napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők. Ennek ugye az volt az oka, ez mindjárt ki fog derülni az interjúból, mert hogy ezt sürgősen meg kellett tárgyalni, ugye határidő van egy pályázatra, és hát tulajdonképpen ez a város érdekeit szolgálja, mert hogy lesz majd egy rendkívüli program, méghozzá október elején Sziget-Szent Miklóson. Én például most tudtam meg nemrég, hogy 40 éves lett Sziget-Szent Miklós városa.
4: Én se tudtam, képzeld el, hogy tényleg már most ez a 40. szülinapja idén.
0: Igen, 40 éve lett város Sziget-Szent Miklós, és ezzel kapcsolatosan pedig van egy pályázat, hogy a testvérvárosokat meg lehessen hívni. Na, erről szól volt tulajdonképpen ez a rendkívüli testületi ülés, ahol Patek Edina kolléganőnk ott járt, és az ülés után interjút készített Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével, ezt most mutatjuk nektek.
5: Sziget-Szent Miklós város önkormányzatának képviselőtestülete augusztus 18-án kedden délelőtt 9 órakor tartotta rendkívüli nyilvános ülését. Egy napi rendi pontról tárgyaltak, mindenről Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével beszélgetünk. CERV 2026 Citizens Town TT testvérvárosok pályázaton történő indulásához szükséges döntés. A testvérvárosi kapcsolatokat erősíti, ahogy azt polgármester úr is mondta, van esetleg köze a városnapokhoz, hiszen Sziget-Szent Miklóson, mint ahogy azt tegnap bejelentette Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, október 8-ától 11-ig megszervezik a városnapokat.
6: Így van, ugye 40 éve város Sziget-Szent Miklós. Ennek alkalmából egy új rendezvénysorozattal kedveskedünk Sziget-Szent Miklósiak részére. Amikor felmerült ennek a pályázatnak lehetősége, akkor pont arra gondoltunk, hogy az új rendezvénysorozat, mivel testvérvárosokat is érint, akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. Ez a pályázat arról szól, hogy picivel több mint 50 ezer eurót lehet maximum megpályáztatni. A mai testületi ülésen pedig arról döntöttünk, hogy az előkészületi munkálatra, tehát a pályázatírásra 1 millió forintos keretösszeget fogunk biztosítani. Azért kellett rendkívüli testületi ülést összehívni, mert határidős ez az uniós pályázati lehetőség. Még egy kör majd lesz ezzel kapcsolatban, hiszen hogy mely testvérvárossal vagy testvérvárosokkal közösen fogunk erre pályázni. Ez a kidolgozott anyag után történik majd meg ennek az eldöntése. Pillanatban arról szólt, hogy kívánunk-e egyáltalán ezen indulni, és ha kívánunk, akkor tudunk-e fedezetet biztosítani a pályázatíráshoz. Az első akadályon túl vagyunk, és akkor meglátjuk. A mi célunk az egyébként, hogy ezzel az új rendezvénysorozattal pályázzunk erre a lehetőségre, hiszen komoly támogatási összegre van lehetőség. Én bízom benne, hogy némi uniós forrást is tudunk majd a következő éves rendezvényhez biztosítani.
0: Nagy Jánossal, Sziget-Szent Miklós polgármesterével, Patek Edina hírszerkesztő kolléganőnk a keddi rendkívüli testületi ülés után beszélgetett, és hát ha már városnapok, akkor eszünkbe jutott, hogy ugye Lázár Gergő, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója, akik szervezik, hát a többi között a városnapokat, de egyébként rengeteg
4: eseményt, igen, rengeteg. De ezt is majd októberben.
0: Igen, és mesélt ugye a szeptemberi programokról már korábban, egy picit említi a városnapokat is, úgyhogy most ebből egy picit még szemezgetünk.
7: Szeptember 5-én ismét lesz az Osan parkolójában a második Csepel-szigeti veterán autó találkozó, amelyet mi szervezünk. Szeptember 5-én 10 óra és 3 óra közötti időszakban lesz, és lehetőségeink szerint nagyobb volumenű lesz, mint az előző évi volt, ahol is, ha jól emlékszem, ilyen 80 jármű körül volt a részvétel, tehát az sem volt egy kicsi program, és nagyon-nagyon nagy látogató számot vonzott. Aztán valóban szeptemberben a második héten pumpakupa lesz, Sziget pumpakupa, ami mondhatjuk úgy, hogy kétnapos lesz, hiszen 11-én pénteken délután 5 órakor lesz egy bemutató, amire természetesen mindenkit nagy szeretettel várunk. A bemutató lényege az, hogy senkinek, aki nézi, annak nem fog fájni, hiszen ott nem kell versenyezni, nem kell részt venni, hanem valóban profi versenyzők fognak eljönni, és ők fognak olyan kunsztokat bemutatni, amiket természetesen senkinek nem javaslunk megismételni és kipróbálni, hiszen ahogy mondom, ők profi versenyzők, akik a nap nagy részében ezzel foglalkoznak, ezt gyakorolják és tanulják. Majd pedig szeptember 12-én, reménykedve abba, hogy a 11-i bemutató kapcsán is még kedvet kapnak néhányan a részvételre, 12-én lesz a Sziget Pumpa Kupa versenyünk. Ugye májusban már megpróbáltuk ezt megszervezni, akkor az időjárás kicsit keresztül húzta számításainkat, de most 6. haszakad. Szeptember 12-én szeretnénk ezt a versenyt megtartani. Ide több korosztályban várunk természetesen jelentkezőket. Felső korhatár nincs, alsó korhatár az természetesen van, tehát azért az óvodásokat ebből a programból még egyelőre kihagyjuk. Itt is természetesen értékes nyereményekért lehet majd részt venni ezen a versenyen, de egyébként pedig, ahogy ezt sok más alkalommal is szoktam mondani, például a futónak kapcsán, hogy a részvétel azért a legfontosabb dolog, itt nem pedig a helyezés, hiszen itt is egy jó kis mozgásformáról, egy jó kis sportról beszélünk ebben az esetben is. Aztán szeptemberben a Patak Fesztivál is ismét megnyitja a kapuit, ez egy országos meghívásos, illetve jelentkezéses képzőművészeti fesztivál lesz, amire nagy szeretettel várjuk ismét az ország minden tájáról a képzőművészeket. Az erre vonatkozó felhívó levél már kiment, és már vannak is jelentkezők, és 26-án egy kiállítás keretében megmutatjuk majd mindenkinek az idei összegyűlt kiállítást, illetve hát mivel itt ez bizonyos értelemben egy verseny és díjazás is van, ezért itt történik meg a díjátadó ennek a napnak a keretében, majd ezt követően körülbelül egy hónapon keresztül ez a kiállítás megtekinthető lesz a Városi Galériában. Illetve hát ami még az ősz folyamán nagyon fontos, és az egyik legnagyobb programunk lesz, és a legközelebbi alkalommal már ennek a részleteivel is szeretnék jönni az egyéb más programok mellett, hogy október 8-a és 11-e között megszervezik az első Miklósi Városnapok programot, és hát ennek a részletei már hamarosan napvilágra kerülnek, és elkezdjük reklámozni ezt a programot is. Rengeteg tartalom lesz benne, rengeteg program lesz benne, rengeteg nem csak program, hanem más érdekes elfoglaltság és sokak számára talán érdekes tartalom, de ahogy mondtam, erről majd a legközelebbi alkalommal szeretnék hosszabban beszélni.
0: Lázár Gergőtől hallhattuk tehát a szeptemberi programokat, egyébként szerintem az összeset nem is mondta el. Szóval
4: nem,
0: még bőven
4: lesz még szerintem bőven, igen. Ez az őszi időszak elég sűrű lesz még. Tehát igen. Így tudod, ilyenkor azért még tök jó, mert jó idő van, viszont én kifejezetten örülök, hogy már nincs ez a nagyon nagy meleg, és szerintem ilyenkor még jobbak is akár ezek a szabadtéri programok.
8: Igen, egyetértek. Úgyhogy Lázár Gergőt hallhattátok az imént, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatóját. Elmegyünk egyet zenélni, aztán még az is lehet, hogy visszatérünk a mai játékunkkal ebben a fél órában is.

Szép napot kívánunk minden hallgatónak, ahogy ígértük, még gyorsan bepréseljük a mai játékunkat ebben a fél órában, hiszen tudjátok, az SKSK ajánlott fel egy egész éves bérletet a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör. Egész évben teljesen ingyen tudnak menni a meccsekre azok, illetve az, aki megnyeri ezt a bérletet. Ennek egyébként 30 ezer forint az értéke, tehát egész évben majd fel tudjátok használni a Szigetszent Miklósi kézilabda sportkör meccseire itt a hazai pályán, úgyhogy szerintem érdemes játszani. Egyébként nagyon sokan játszottatok már velünk, nagyon szépen köszönjük. 0620 95 95 107, ez a szám, Viberen játszatok velünk, lehetőleg kérünk benneteket, mert hogy az SMS falunk az ma szabadságra ment, viszont ahogy látom, sokatokhoz eljutott ez a hír szerencsére. Ugye minden alkalommal más dalnak a címét vagy az előadóját kellene nekünk elküldeni, de ha már egyszer játszottatok, akkor már természetesen benne vagytok a kalapba. Na most is jön még egy szuper dal, annyit elárulunk, hogy magyar dal. Ha tudjátok az előadóját, vagy a címét, vagy mind a kettőt, akkor azt küldjétek el nekünk Viberen a 0620 95 95 107-es Viber számra. Ez ma az utolsó lehetőség, mert a következő fél órában már hívjuk is a nyertest. Aki viszont ma nem nyer, mindenképpen füleljen, mert jövő héten még három alkalommal játszunk, majd három különböző napon. Na hallgassuk meg, hogy örülnek az SKSK-sok, a szurkolók annak, hogy éppen mondjuk hát bement a kapuba, és az SKSK-i részére a labda. Hallgassuk meg a gólörömöt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpestítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szentmiklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
5: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Sziget-Szentmiklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ráckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Sziget-Szentmiklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ráckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ráckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Sziget-Szent Miklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Sziget-Szentmiklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
7: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Sziget-Szentmiklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is, és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Sziget-Szentmiklósnak nagyon tetszeni fog.
6: Idén is díjazták a legszebb, a legnagyobb és a legfinomabb paradicsomokat a Sziget-Szentmiklósi Summerfesten. A 11. bolgár paradicsom nevelő verseny díjazottjait augusztus

0: környéken vasárnap este a Táncpanoráma első felvonása előtt köszöntötték. A helyiek közel 50 terméssel neveztek a megmérettetésre. A zsűri három kategóriában választotta ki a legjobb paradicsomokat. A legszebb termések között Kerekes József végzett az első helyen, a második Ambrózi Ibolya, a harmadik Demeter Rita lett. A legfinomabb paradicsom kategóriáját Tajher Margit nyerte, őt Balla Istvánné és Lévai Sándor követte. A legnagyobb paradicsomot Cinege Ildikó termesztette, a termés 706 grammot nyomott. A második helyen Tisza Marianna végzett 675 grammal, a harmadik Barada Benő lett 654 grammos paradicsommal. Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetébe nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
1: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavaszi idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a Baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A megemlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint Halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. Koncertekkel, tánc műsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a Táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gála műsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: Kezd a napot egy jó ízű nevetéssel.
3: Süss fel nap Bredák Szandival
2: és Somogyi Bettel.

0: Jönnek a legfrissebb közlekedési információk, éppen azt beszéltük itt Bettivel, hogy nem nagyon van most helyzet itt a térségünkben, és hát egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy sokan elutaztok erre a hosszú hétvégére, úgyhogy óvatosan, türelmesen, hogy mindenki épségben odaérjen, és ha ez így van, akkor jó utat kívánunk nektek. Azért ne szágoldozzatok, főleg nem mondjuk a közösségi ház előtt Sziget-Szent Miklóson, mert hogy ott bizony kint vannak a rendében őrei, egyébként torlódást is látunk egy kicsit ezen a szakaszon, méghozzá a Kisfaludi Károly közben, úgyhogy óvatosan, türelmesen. Aztán azt is jelzi nekünk a térkép, hogy itt a környéken a Bajcsi-Zsilinszky utcában a Tököli út és a Bajcsi kereszteződésében lévő körforgalomnál valamilyen útépítési munka zajlik, de egyébként ez alapvetően nem szól bele a közlekedésbe, torlódást nem okoz, ahogy Szigethalmon a gyártelepi hívátjárónál is teljesen zavartalanul tudtok jelenleg közlekedni, meg hát már a felújított hívátjárón, úgyhogy ennek is lehet örülni. Erős a forgalom még mindig az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Szárliget és Bicske között, illetve burkolatjeleket festenek az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag közelében, ott 1-2 kilométeres a torlódás a 39-es és a 38-as kilométernél, emiatt a külső sáv zárva is van. Jó utat mindenkinek!
1: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
0: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap az ébresztő műsorunk, és ma az utolsó felvonása következik. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betti, sziasztok.
0: És igazából most döbbentem rá, hogy a legtöbbeteknek innentől kezdve hosszú hétvége van. Már hogy nekünk nem, magábbis nekem nem annyira, de, igen, de hogy igen, egyébként igen. Meg mégis, mert hát, ugye reggelben nem vagyunk.
3: Igen, reggel azért nem vagyunk, de utána mindenkinek kezdődik a hosszú hétvége. Lehet egy picit pihenni, meg egyébként visszatér a meleg. Már úgy értem, hogy nem nagyon ment messze. Jó, nem az a 42 fok, de pont azt néztem, hogy azért ilyen 32, 33, 34, úgyhogy jó idő lesz. Ki lehet most szerintem jó. Még így élvezni ezt a 20-ai hosszú hétvégét.
0: Az viszont nagyon jól hangzik. Vagy el tudtok menni egyébként akár egy jó kis SKSK meccsre, mert hogy hazai pályán játszanak a srácok, most pénteken 18 órától. Miért mondom ezt? Hát azért, mert ugye mai nap volt egy játékunk, jövő héten egyébként folytatódik, 3 napon keresztül tudtok majd éves bérletet nyerni az SKSK mérkőzéseire 30 000 forint értékben. Nagyon-nagyon sokan játszottatok velünk, és köszönjük szépen, hogy figyelembe vettétek, hogy ugye Viberen tudtatok ma velünk játszani. És hát a szokásos üzenet megérkezett Árontól. Már-már, ha SKSK témánk van, és nem jön üzenet, akkor már hiányzik. Áron ugye a Fanatik Szurkolók csapatának a vezetője, és hát ugye
3: és
0: már többször...
3: mindig üzenetet, olyan aranyos.
0: És többször hangsúlyoztuk már, hogy mennyire fontos a fiúknak, az NB1-b-s fiúknak ugye a szurkolói csapat. Ők is állandóan mennek velük idegenben is, és nagyon sokat tudnak hozzá adni a meccs hangulatához. Áron azt írja, tegnap elkísértük a csapatot Csurgóra, nagyon jó nézni, ahogy és amit csinálnak. Eredménytől függetlenül, mivel edzőmérkőzés fontos, új helyen szurkolunk, külön fanatik szektort kaptunk. Köszönjük, hajrá Miklós, hajrá Medvék. Wow, na, hát akkor értékeli az SKSK vezetősége is,
3: abszolút,
0: amit ők csinálnak.
3: De egyébként bármikor lehet hozzájuk, én azt gondolom, csatlakozni.
0: Persze.
3: Tudod, ilyenkor még eszembe jut, hogy annyiszor hívtak már
0: igen,
3: minket
0: tudom.
3: Is, úgyhogy igen, most már én megfogadtam, hogy valamikor, majd így ebben a szezonban most már csak elmegyünk megnézni
0: jó,
3: egy meccset.
0: Majd, ha úgy alakul, akkor én is elmegyek veled.
3: Na. Hát gondoltam, igen, hogy valahogy
0: ja, így
3: együtt megyünk,
0: jó.
3: És majd akkor közösen szurkolunk. Hát egyébként ott ugye külön ilyen koreográfia is van ám a szurkolásra, úgyhogy fel kell kötni a gatyánkat, mert bizony ott akkor követni kell.
0: Hát igen, nem egyszerű, de viszont tök jó, és nagyon sokat adnak hozzá egyébként.
3: Meg egyébként egy jó közösségi élmény is szerintem.
0: Igen, úgyhogy köszi Áron az üzenetet, nincs más hátra, mint hogy hívjuk a szerencsés nyertest, úgyhogy közben még itt képzeld, hogy folyamatosan jönnek. Igen, itt még közben így pittyeg nekem a rendszer, na de már megvan a nyertesünk, de még egyszer hangsúlyozzuk, hogy jövő héten játszatok velünk majd újra, jó, mert aki ma nem nyert, még mindig van 3 esélye is. Na de nézzük, hogy akkor ma ki a szerencsés.
3: Igen, annyit én azért közben elárulok, hogy ugye több dal előtt is lejátszottuk ezt a szurkolói gólöröm hangot tulajdonképpen, de most a mostani nyertesünk, ő Ed Sheeran Kamera című dala.
0: Wow, milyen jó memóriád!
3: Igen, erre emlékeztem, mert ezt a dalt én is szeretem. Tehát, hogy ezzel a dallal fog nyerni.
0: Bizony.
3: Így.
0: Bizony. Halló, Süsfelnap, Lakihegy
3: Halló,
0: Rádió,
3: szia.
0: Betty Szandi, és mi Dórit keressük.
4: Szia, én vagyok az.
0: Szia, Dóri, szia. Mit csinálsz szépen, miben zargattunk meg egy picit?
4: Kávézok.
0: Oh, de jó. Te irigyellek, jöhetnél hozzánk kávézás. Is hozni valami jó kávét, mert én az előbb főztem egyet, és úgy, hogy van, ki kellett öntenem, mert valami nem volt vele jó, úgyhogy majd én is lehet, hogy így adás után kávézgatok. Otthon vagy munkahelyem?
4: Munkahelyem.
0: Ó, na mondjuk az kevésbé.
3: Kicsit akkor most pihenni.
0: Na viszont szeretnénk feldobni a napodat, ugyanis képzeld el, hogy te vagy a mai szerencsés nyertesünk, tiéd az éves bérlet az SKSK meccseire.
4: Köszönöm szépen, köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Nagyon-nagyon szívesen, szerintem most akkor így a pulzusodat mi is, meg a kávé is egy kicsit talán megemeltük. Szeretsz a meccsekre járni, vagy milyen kapcsolódásod van a kézilabdásokhoz?
4: Igen. Igen.
0: Na, hát akkor most...
3: Hú, de jó, gratulálunk akkor.
0: Egész évben megteheted, hogy akkor mész teljesen ingyen. Ugye 30 ezer forint értékű ez a bérlet, úgyhogy ezt ajándékba adja az SKSK, és mi neked. Legyen nagyon-nagyon szép napod. El fogjuk majd mondani, hogy hogyan jut el hozzád a nyereményed adáson kívül, jó?
4: Rendben.
0: Szép napot, jó kávézás, nehogy kihűljön.
3: Szia, szép napot.
0: Egy kihűlt kávénál nincs rosszabb, bár én mióta anya vagyok, a legtöbbször kihűlt
3: kávét. Nagyon sokszor van, lerakom és elfelejtem, hogy ja, egyébként ott van, és közben kihűlt, én akkor melegítsük újra, nyilván ez már nem mindig ugyanolyan.
0: Igen. Ez na, van. Én megiszom egy másik, egy új kávét, mert na, valami nem volt jó, de nem a kávéval, hanem a tejjel, valahogy zaptej volt, de mondjuk egy olyan márka volt, amit én nem is ismerek, ugye Szami zenei szerkesztőnk szokta venni, lehet, hogy ennek amúgy ilyennek kell lenni az ízének, de nekem
3: valami furát éreztél, gondolom, hogy inkább csinálj egy másikat.
0: Igen. Na, hát mi búcsúzunk, legközelebb hétfőn jelentkezünk élőben.
3: Így van. De viszont azért nem hagyunk jó kis videót.
0: Tényleg, te ma mész még ráadásul Summerfestezni.
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy én megyek dolgozni. Ma délután. Igen, úgy dolgozni, igen, megyek a Summerfestre Sziget-Szent Miklósra, mert hogy ma este egyébként a Csík zenekaré lesz a főszerep, egy teljesen, hát mondhatjuk úgy, hogy egy megújult felállásban. Ilyen formában ugye még nem voltak Sziget-Szent Miklóson, viszont ugye ők egy visszatérő zenekar. A tavaly évben nem voltak, de korábban többször is. Úgyhogy megyek és jól meginterjúvolom őket.
0: Videót készítettek, ugye?
3: Igen, emesével megyek, és egy jó kis videós összeállítás lesz így még a mai programokról.
0: Amit a Lakihegy Rádió Facebook oldalán találtok meg, egyébként ha felmentek, megtaláljátok a tegnapi jó kis tököli videós összeállításunkat, de készített már Petyko Ági is videós bejelentkezést.
3: A patekedés ugye vasárnap, így van.
0: Így van, folyamatosan hozzuk nektek az infókat, ha meg nem bírjátok nélkülem, mert hát biztos nem bírjátok, jó, csak viccelek, akkor találkozzunk tökölön, mert hogy én mától 21-ig majd ott fogok konferálni, úgyhogy ha a tököli Summerfestre is jönnétek, akkor ott tudunk találkozni. Legyen nagyon szép, hosszú hétvégétek, hétfőn találkozunk.
3: Így van, jó hétvégét, sziasztok!

0: Lakihegy Rádió. A térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van. Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia, parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten.
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos, pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük, pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
6: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a hetedik hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum egy év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus prémiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
7: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel, kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Hivatalba lép az új köztársasági elnök, ökumenikus istentiszteletet tartanak Budapesten. Marad a báldozékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. A múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András Magyarország 8. köztársasági elnöke. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. 2 napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, erősítette meg a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, hogy vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés mellett elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Összesen csaknem 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. Elrendelte a bíróság az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel buszvezetőjének a letartóztatását. A férfit halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják, 8 év szabadságvesztést is kaphat. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült. Ökumenikus istentisztelet tartanak ma az államalapítás ünnepének előestéjén. A fővárosban a Bécsi Kaputéri Evangélikus templomban rendezik a szertartást, amelyen a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyházak vezetői egyaránt szolgálnak. Igét hirdett Steinbach József református püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnöke. ismét fogad látogatókat a mecsekben álló Márévára, amelyet nyár elején vandálok megrongáltak. A vár ideiglenes megerősítéséért adománygyűjtés is indult. Ennek eredményeként végezték el a felújítást. A tájékoztatás szerint a tatárjárás után épült reneszánsz lovagvár teljes helyreállítása csak a későbbiekben valósulhat meg.
8: Időjárás.
9: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, egyre több felé kisüt a nap. Ugyanakkor északon, észak-keleten lehet eső. A szél megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban már jelentősen melegszik az idő.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
10: Közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton és Dunaharaszti és Taksony mellett. Ezen kívül folyamatos a haladás a Soroksári úton, de a Haraszti út és a Grassalkovics út találkozásánál úton zajló munkálatok miatt lelassul a haladás. Vezessetek itt óvatosan. Az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett jól lehet haladni jelenleg. Szigetszent Miklóson pedig nincs fennakadás a Csepeli úton, a Kántor úton és a Gerinc úton sem. Jól járható a Gyártelepi Hévát járó, a Gyári út, a Csépi út és a Petőfi utca is. Információink szerint a második Rákóczi-Ferenc út Halásztelki és Lakihegyi szakaszán nincs torlódás, és jelenleg jól járható a fővárosi szakasz is. Nincs fennakadás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban folyamatos a haladás, akár csak a 6-os úton az M0-ás közelében. Csepelen folyamatosan lehet haladni a Kossuth-Lajos utcában és a Tellerede úton is, ugyanakkor a második Rákóczi-Ferenc úton a Miklós pláza melletti szakasz erős forgalomra kell számítanatok ezekben a percekben. További jó utat kívánok mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Napos időt és kellemes rádiózást kívánok mindenkinek augusztus 19-én. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. És kivételesen ma nálam zajlik a Ráckevei Aqualand játéka, úgyhogy figyeljetek, mert nem sokára hozom a részleteket. Annyit elárulok, hogy Viberen várom majd a jelentkezéseket a játékra. Nem sokára hozom a mai évfordulókat, egy csomó térségi programajánlatot, illetve arról is beszélünk majd, hogy hogyan előzhetjük meg a kutyapánikot az augusztus 20-i tűzi játék.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban. A mai napon pedig a hubák ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket. 178 évvel ezelőtt a New Yorki Herald című lap beszámolt a Sacramento folyó mentén felfedezett aranyról, és ezzel kitört az aranyláz. A világ minden részéről aranyások és kalandorok áramlottak Kaliforniába, amelynek lakossága 1849 végére már meghaladta a 100 ezer főt. 1848. december 5-én James Knox Polk, az Amerikai Egyesült Államok 11. elnöke a kongresszushoz intézett szokásos üzenetében hivatalosan is megerősítette a kaliforniai aranyfelfedezésének hírét. 81. szülinapját ünnepli ma a Deep Purple énekese Ian Gillan, 75 éves a Queen basszusgitárosa John Deacon, 69. szülinapját ünnepli a Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekesnő Sebestyén Márta. Ma van a humanitárius világnap. 2003-ban ezen a napon bombatámadás érte az ENSZ bagdadi főhadiszállását. Az iraki hotelt ért merényletben 22-en vesztették életüket. Az áldozatok között volt Sergio de Mello, ENSZ főtitkár. A brazíliai származású Sergio éjjel-nappal azon dolgozott, hogy segítséget nyújtson a fegyveres konfliktusok áldozatainak. A főtitkár vetette fel először a humanitárius világnap ötletét, hogy felhívja a figyelmet a humanitárius segítségnyújtás fontosságára és szükségességére. Innen folytatjuk nem sokára a további évfordulókkal.

Helyben vagyunk, továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban, és a mai évfordulókkal foglalkozunk. 33 évvel ezelőtt Jean-Michel Jarre a Népstadionban 70 ezer ember előtt mutatta be vadonatúj albumát. Ma ünnepli szülinapját az ismert magyar színésznő Kökényesi Ági, és ma van az orángutánok világnapja is. Nevük maláj és indonéz bahasa nyelven is azt jelenti erdei ember. A csak Szumátrán és Borneón előforduló kritikusan veszélyeztetett fajok élőhelyét, az éghajlatváltozás mellett az erdőirtások és a főképpen pálmaolaj termelését szolgáló mezőgazdasági tevékenység veszélyezteti. Az Indonéziában és Malajziában is kritikusan veszélyeztetett orángutánokat az erdő kertészeinek is nevezik, mivel a magvak szétszórásával kulcs szerepet játszanak az erdei növényvilág gazdaságának és egészségének megőrzésében. Az emberekkel 97%-ban megegyező genetikai állománnyal rendelkező majmok számára a legsúlyosabb veszélyt az élőhelyeik drasztikus csökkenése jelenti, amit túlnyomó részt az olajpálma ültetvényeken folyó mezőgazdasági tevékenység és a kapcsolódó útépítések okoz. Ezek voltak a legfontosabb mai évfordulók, hamarosan pedig friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább.

0: érzed nehéz szülőnek lenni, és már elvesztél a sok tanácsban, vagy kérdések kavarognak benned, vajon jól csinálom-e, akkor tarts velünk, és mi segítünk. Családban marad. Minden csütörtök este 8-kor Somogyi Bettivel. A Lakihegy Rádió családi műsora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mammográfia Szigetszentmiklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624-739-499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszentmiklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszentmiklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Megemlékeznek Szent István királyról Taksonyban. Szent István napi ünnepséget rendeznek augusztus 20-án csütörtökön Taksonyban. A megemlékezés délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent István parkban, ahol a résztvevők az államalapító királyra emlékeznek. Az ünnepségen köszöntőt mond Zsolnai Pál Taksony polgármestere, ezt követően Láng András kanonok plébános és Szilák Túri Krisztina tiszteletes közreműködésével megáldják és megszentelik az új kenyeret. Az ünnepi műsorban Nagyváradi Erzsébet Jászai Mari díjas színművész és Vasicsek János énekes a Taksony Kő és a Király áldása című előadását láthatja a közönség. Az eseményen kihirdetik a Taksonya Virágos Otthon pályázat idei eredményét is. Rossz idő esetén az ünnepséget a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartják meg. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg is zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket tudnak telepíteni, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A város vezetése mellett arról értesítette a lakosságot, hogy a megadott szakmai szempontok alapján összesen 6 féle faj közül választhatnak az online kérdőívben. Az ültetést követően elengedhetetlen a fiatal fák utógondozása, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése, valamint az öntözőtányér gyommentesítése. Részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az 5 versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud nem megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
5: Ismét a BKG Prima Sziget Szent Miklós mezét tölti magára Takács Dorina. A klub korábbi játékosa a TFSE csapatától igazol a következő szezonra a miklósi női kosaras klubhoz. Az NB1-es BKG vezető edzője Horváth Riárd szerint mindenképp az új szerzemény mellett szólt, hogy már volt a gárdánál, ismeri a légkört. Hozzátette, Takács Dorina a labdafelhozatalban, irányításban és gyűrűtámadásban is segítségére lehet a csapatnak, így valószínűleg a kezdőben számítanak rá.
6: Hát mindenképp azt volt Dorina mellett, hogy egyrészt, hogy ő már azért volt itt, ebből tudja, hogy mire kell számítani a minden téren. Ugyan nem kapott annyi lehetőséget, hogy ugye hányathatott sorsa volt a sérülések miatt is, azért például a TF is a tavalyi szezonban egy elég eredményes csapat volt, minden nap olyan csapattal edzhetett, ahol magasra van téve a lét, igazából azt várjuk tőle, hogy legyen meg az

0: tőle megszokhatott, hogy mondjam, agresszív védekező játékstílus, illetve azért azt gondolom, hogy megvan a képessége ahhoz, hogy egy egyszerűbb játékrendszerben elirányítson.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápol a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest-ssm.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt augusztus 19-én továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz. És ahogy említettem, kivételesen nálam zajlik a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő játéka. Az ünnepi hosszú hétvégén pedig különleges programokkal várnak titeket augusztus 20-a és 23-a között, tehát csütörtöktől egészen vasárnapig. Mégpedig az Aquaparkban, a Vitál Központban és a vendéglátó egységekben egyaránt. Ha ott töltitek a hosszú hétvégét a strandidő mellé, látványos, szórakoztató és feltöltődést biztosító programokkal várják az egész családot, még a tanév megkezdése előtt. És hogyha szeretnétek részt venni a játékban, akkor küldjétek el nekünk a hosszú hétvége szavakat keresztnevetekkel együtt, mégpedig Viberen 0620 95 95 107. A nyeremény pedig nem más, mint páros Aquapark belépőjegy, amely augusztus 31-éig használható fel, ez is nagyon fontos. Tehát várom a hosszú hétvége kifejezést a keresztnevetekkel együtt, nagyon fontos, Viberen. A szerencsés nyertest pedig 14 óra után hívom majd itt a Lakihegy Rádióban.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok augusztus 19-én itt az FM 107 egészen, és tökölön is folytatódik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál. Ma délután 2 órától ismét gyermekprogramokkal várnak szeretettel mindenkit egészen 18 óráig. Lesz népi játszótér, játszóház, kézműves foglalkozás, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, ugrálóvár, hordóvonat és még nagyon-nagyon sok minden. 17 órakor pedig K-pop koncert kezdődik majd, 19.30-tól pedig kezdődik a táncpanoráma. Színpadra lépnek majd Chile, Görögország, Grúzia és Szlovákia táncosai. 21.30-tól pedig diszkó kezdődik majd a rendezvény sátorban. Augusztus 20-án 14 órától pedig szintén gyermekprogramokkal várnak majd titeket. 16 órakor a Holló Együttes gyerekműsorát láthatjátok. 19.30-tól pedig kezdődik az ünnepi műsor államalapító Szent István király napján. 21 órától zenés tűzijáték, 21.15-től pedig utcapál kezdődik majd. A programok pedig folytatódnak egészen augusztus 22-éig. További információért látogassatok el a Tököli Művelődési Központ közösségi oldalára.

Hamarosan hírösszefoglaló következik itt a Laki Hegy Rádióban, a következő órában pedig az aktuális térségi programok közül válogatunk majd, amiből most is van bőven. FM 100.

0: Tokihegy Rádió. Helyben vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető, tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
0: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban! A

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika, Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11, www.sarosioptika.com. Sárosi Optika, láss többet a világból!
2: Ez reklám volt.
3: Hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Malip hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke, változik Budapesten a közlekedés rendje. Folytatódik a változékony enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Ma szerdán lép hivatalba Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek. Múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők. Miután az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás mandátuma megszűnt július 20-án. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének erősítéséről tárgyalt Hegedűs Zsolt miniszter a WHO képviselőjével. A megbeszélésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével és a digitális lehetőségekkel. A tárcavezető célként jelölte meg, hogy a partnerség a valós szükségletekre épüljön, és mérhető eredményeket hozzon a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak is. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egésznapos ünnepi műsor folyamban élőben lehet követni a zászlófelvonást, a tisztavatást, a légiparádét, a debreceni virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb körmenetet, este pedig a tűzijátékot és az azt megelőző látványos sót. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzeti ünnepen végigjárni a fővárost. A mesterségek ünnepe az Ézek utcája, a nyitott Karmelita, és a parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz, a város több pontján szabadtéri zenés programok zárják a napot. Változik a közlekedés rendje augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között már délelőtt. Délután pedig a Szent Jobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások, a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
3: Időjárás.
4: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, több felé a nap is kisüt, ugyanakkor északon, északkeleten eleredhet az eső, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
5: Egy jó fotó nem az időjárástól függ, az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
3: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
5: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz. Lakihegyradio. Helyben vagyunk.
6: friss közlekedési információk itt a Lakihegy Rádióban. Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé Gyál és Vecsés között hatósági tevékenység miatt torlódik a forgalom. A 37-es kilométernél forgalmi akadályt nem képeznek, de a bámészkodók miatt több kilométeres szakaszos torlódás alakult ki. A térkép szerint jelenleg folyamatos a haladás a második Rákóczi-Ferenc út Halászterki, Lakihegyi és Fővárosi szakaszán, ugyanakkor a Csepeli úton a Nullás közelében élénk a forgalom. Az M0-ás déli szektora mindkét irányban jól járható, és nem látok fennakadást a Gerinc úton, illetve a Gyártelepi Hévátjárónál sem. Folyamatos a haladás a Gyári úton és a Csépi úton is. Rendőri jelenlétre készülhettek Tökölön a Városi úszoda előtti kanyarban, és információink szerint rendőrökkel találkozhattok Taksonyban is, a főúton a Szőlőhegy utca közelében. Folyamatos a haladás Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton, illetve az 51-esen Dunavarsány, Majosháza és Áporka mellett is. További jó utat és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
3: Lakihegy Rádió.
2: Helyben vagyunk.
3: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
2: 0620 95 95 107.
6: Augusztus 19-e van, és a telelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. A mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és hogyha velem töltitek ezt az órát, megtudhatjátok, hogy milyen sok program zajlik jelenleg, és majd a jövőben is itt a térségben.

Továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Szeptember 12-én Sziget-Szent Miklóson a Temesvári utcai pumpapályán pedig Sziget Pumpa Kupa zajlik majd. Ezzel kapcsolatban további részleteket a sárgaház.com oldalon találhattok, illetve van egy ehhez kapcsolódó program is. Előző nap, azaz szeptember 11-én délután 5 órától ugyancsak a Temesvári utcai pumpapályán egy bemutatóra várnak titeket. A gyerekek, de még a felnőttek számára is extra élményt jelent, ha a műsorban látottak után ki is próbálhatják a speciális kerékpárokat, és megtanulhatnak pár egyszerű trükköt profi riderektől. 17 órától tehát egy közös bemelegítésre invitálnak mindenkit profi BMX riderekkel. Ezt követően a pumpapályán egy háromfős bemutató lesz látható, mely tele lesz izgalmas és profi trükkökkel. A bemutató után lehetőség van egy workshop keretében kérdezni a fellépőket trükkökről, fogásokról, szakmai tapasztalatokról, de mesélnek majd érdekességekről és kulisszatitkokról is. Ha eddig bizonytalan voltál, vagy még nem jelentkeztél, de a profi riderek megerősítettek benne, hogy ott a helyed a versenyen, akkor a jelentkezést a másnapi kupára megteheted, várnak szeretettel téged is a helyszínen. Az online előregisztrációval kapcsolatban minden fontos infót megtaláltok a sárgaház.com oldalon. Legkésőbb szeptember 9-én éjfélig vagy a helyszínen lehet regisztrálni. A belépés díjtalan.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Szigetszent Miklóson javában zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál egészen augusztus 20-áig. Ma este 8 órától a Szent Erzsébet téren színpadra lép majd a Csík zenekar. Az együttes a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjeik során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bakosi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. A Csík zenekar koncertje tehát Szigetszent Miklóson a Szent Erzsébet téren ma este 8 órakor kezdődik majd. Jó szórakozást hozzá mindenkinek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos

0: hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summer Festje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
0: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifraszűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Ez reklám volt.
6: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
8: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt ha a fa olyan méretű, akkor a város segít, a másik pedig, hogy a fakivágási engedélybe pontosan le van írva, hogy hány darab és milyen típusú fát köteles ültetni a tulajdonos a kivett fa helyébe.
7: Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltó egyesület felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyesület támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor, a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
9: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
7: Idén is díjazták a legszebb, a legnagyobb és a legfinomabb paradicsomokat a Sziget-Szentmiklósi Summerfesten. A 11. bolgár paradicsom nevelő verseny díjazottjait augusztus 16-án vasárnap este a Táncpanoráma első felvonása előtt köszöntötték. A helyiek közel 50 terméssel neveztek a megmérettetésre. A zsűri három kategóriában választotta ki a legjobb paradicsomokat. A legszebb termések között Kerekes József végzett az első helyen, a második Ambrózi Ibolya, a harmadik Demeter Rita lett. A legfinomabb paradicsom kategóriáját Tajher Margit nyerte, őt Balla Istvánné és Lévai Sándor követte. A legnagyobb paradicsomot Cinege Ildikó termesztette, a termés 706 grammot nyomott. A második helyen Tisza Marianna végzett 675 grammal, a harmadik Barada Benő lett 654 grammos paradicsommal.
6: Még több hír egy helyen.
5: lakihegyradio.hu Programajánló.
10: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második

0: alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gálaműsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művész előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Helyben vagyunk, ez itt a Lakihegy Rádió, és kivételesen itt a Delelőben zajlik az Aqualand termál és élményfürdő játéka, nem is akármilyen nyereményért. Az ünnepi hosszú hétvégén egyébként különleges programokkal várnak majd titeket augusztus 20-a és 23-a között az Aquaparkban, a Vitálközpontban és a vendéglátó egységekben is természetesen. Ha ott töltitek a hosszú hétvégét, a strandidő mellé látványos, szórakoztató és feltöltődést biztosító programokkal várják az egész családot, még a tanév megkezdése előtt. Ki kell használni a nyarat egészen az utolsó napig. Hogyha szeretnétek részt venni a játékban, akkor küldjétek el nekem Viberen a hosszú hétvége kifejezést a keresztnevetekkel együtt 0620 95 95 107. És hát a nyeremény nem más, mint páros belépő az Aquaparkba, amely egészen augusztus 31-éig felhasználható, tehát jövő hét utáni hétfőig. Várom a hosszú hétvége kifejezést a keresztnevetekkel együtt 0620 95 95 107, a szerencsés nyertesünket pedig 14 óra után fogom hívni.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál Petró Karesz, és ahogy az a Dunaharaszti Városi Könyvtár Facebook oldalán is olvasható, továbbra is várják a könyveket, mégpedig az országos könyvgyűjtés kapcsán a kárpátaljai és vajdasági gyermekek számára. A Dunaharaszti gyűjtőpont tehát a Dunaharaszti Városi Könyvtár augusztus 31-éig lehet könyveket leadni, a kapcsolattartó pedig Halmágyi Gabriella. Ami pedig az átvételi napokat illeti, kizárólag hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 10, illetve 16 óra között lehet könyveket leadni a könyvtárban. És kizárólag 2010 utáni új vagy újszerű gyerek- és mesekönyveket, illetve általános iskolás kötelező olvasmányokat gyűjtenek tehát a kárpátaljai és vajdasági gyermekek számára. További információért látogassatok el a Dunaharaszti Városi Könyvtár Facebook oldalára. Hogyha ti is tudjátok felajánlásokkal segíteni a könyvgyűjtést, akkor mindenképp tegyétek meg. Okay.

0: Délben hírösszefoglaló következik majd itt a Lakihegy Rádióban. A következő órában pedig szó lesz arról, hogy hogyan előzhetjük meg a kutyapánikot az augusztus 20-i tűzijáték idején.
1: FM 107
2: Lakihegy Rádió.

0: térség kedvenc rádiója.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek fel tételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
3: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
4: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Sziget-Szent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
1: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Visszakerült több ezer milliárd forint a nemzeti vagyonba, mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Folytatódik a változékony idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvényt és 2 alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós források hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. A többi között szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer. Átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése. Valamint létrehozták a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kifizetésével mintegy 3000 milliárd forint került vissza a nemzeti vagyonba. Mától Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a Tisza frakció jelölt államfőnek, a múlt héten titkos szavazáson választották meg a képviselők, miután az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás mandátuma július 20-án megszűnt. Baka András megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Magyar Péter miniszterelnök a lehető legtöbb emberséget kívánta az új államfő munkájához. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott: Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. Minden hazai borvidéken megjelent a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége. A fertőzést utolsóként a Bükki borvidéken mutatták ki, tájékoztatott a Nébih. Az érintett ültetvények körül 1 kilométer sugarú területet jelöltek ki, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. Amelyik a betegség tünetét mutatja, megsemmisítik. A betegség terjedésének megállítása érdekében továbbra is kiemelten fontos a tünetek gyors felismerése és bejelentése, valamint a fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabúca elleni védekezés.
1: Időjárás.
5: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, több felé a nap is kisüt. Ugyanakkor északon, északkeleten elered az eső. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. A következő napokban jelentősen melegszik az idő.
6: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
1: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
0: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
7: Közlekedési információk a Lakihegy Rádióban. Úgy tudjuk, folyamatos a haladás az M0-ás déli szektorában, mindkét irányban, valamint a Csepeli út, Szigetszentmiklósi és fővárosi szakaszán is. Nincs fennakadás a Gerinc úton, a Kántor úton és a Gyártelepi Hévát járónál sem. Folyamatosan lehet haladni Dunaharaszti és Taksony mellett az 51-es és 510-es úton is. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volán autóbusz járatai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. A Duna alacsony vízállása miatt nem közlekedik a Komp, Tököl és Százhalombatta között, és folyamatosan lehet haladni Csepelen, a Tellerede úton, valamint a Kossuth-Lajos utcában. További jó utat kívánok mindenkinek, vezessetek óvatosan!
1: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
1: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
7: Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban augusztus 19-én. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz. Hamarosan pedig arról beszélünk majd, hogy hogyan előzzük meg a kutyapánikot az augusztus 20-i tűzijáték idején. Töltsétek velem ezt az órát is.

Augusztus 19-e van, ez pedig a Delelő a Lakihegy Rádióban. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és egy ilyenkor mindig aktuális, sokakat érintő problémáról szeretnék most beszélni. Előzzük meg a kutyapánikot az augusztus 20-i tűzijáték idején. Az ünnepi tűzijáték hang és fényhatással jár. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata pedig az, hogy az állatokra a tűzijáték fénye és hangja sok hatásként hat, amitől elszökhetnek. Az ilyet kutya vagy macska félelemből támadhat, harapást is okozhat. Serez Zoltán, az Állatvédő Egyesület vezetőjének javaslata az, hogy az állatok számára a durrogás idejére a gazdik biztosítsanak zárt, hangtól tompított helyet. Megelőző intézkedésekkel a kóborrá váló állatok számát csökkenthetjük, illetve a felelős állattartást segíthetjük elő. Hasznos állatvédelmi segítséget nyújt az állatvédő.hu oldal az állattartóknak. Innen folytatjuk a témát nem sokára, jön majd néhány jó tanács az Orpheus Állatvédő Egyesülettől a tűzijáték idejére az állattartók számára.

Helyben vagyunk, ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, és ahogy néhány perccel ezelőtt ígértem, most néhány jó tanácsot hallhattok az Orpheus Állatvédő Egyesület jóvoltából az augusztus 20-i tűzijáték idejére az állattartók részére. Az ünnepi rendezvényekre kutyát és más házi kedvencet ne vigyünk magunkkal, hiszen a máskor nyugodt, szelíd kisállat számára a tűzijáték hangja, fénye komoly pánikot okoz. Az otthon tartott házi kedvencet a tűzijáték hang és fényhatása idején zárt helyen tartsuk. A biztonság kedvéért tegyünk kedvencünk nyakába a gazdi elérhetőségét tartalmazó bilétát, hogyha szükséges, gyorsan tudjon egy esetleges megtaláló kapcsolatot teremteni a gazdival. Ha megtörtént a baj, az elveszett kisállatokat érdemes a lakhely legalább 10 kilométeres körzetében keresni, hiszen az ilyet állat rövid idő alatt nagy távok megtételére is képes. Felelős állattartóként apró lépésekkel megelőzhetik a bajt az állattartók, fogalmazott Serez Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hírekkel és programajánlatokkal megyünk tovább.

0: Mozaik. Mozaik. Közéleti magazin a Lakihegy Rádióban.
1: Ha szeretnéd tudni, milyen döntések születtek Szigetszentmiklóson, milyen változások várhatóak a városban és a környéken, hol nyílik kiállítás és milyen programokra számíthatsz helyben, hallgasd a Mozaikot.
0: A térség eseményeinek heti összefoglalója minden vasárnap délután 2-től.
1: Ismétlés hétfő este 8-kor, a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén

0: hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
1: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
0: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
1: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
0: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
2: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
3: Ez reklám volt.
4: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Éjszaka is elérhetővé válnak a Csepel-sziget települései. Augusztus 11-től új éjszakai buszjárat könnyíti meg a hazajutást a Csepel-sziget településeire. A 686-os autóbusz Kelenföld vasútállomástól minden nap 0 óra 20 perckor, hétvégenként pedig 1 óra 20 perckor is elindul Halásztelek és Szigethalom felé, és igény esetén Tökölt is érinti. Szigetszent Miklós továbbra is Csepel, Szent Imre térről érhető el éjszaka. Innen 0 óra 40 perckor, 1 óra 40 perckor és 2 óra 40 perckor indulnak buszok. A járatbővítés célja, hogy az éjszakai közösségi közlekedés biztonságos, kiszámítható és megfizethető alternatívát nyújtson az autózással szemben. A menetrendeket a metrók, a hívek és az elővárosi vonatok közlekedéséhez igazították, így a késő esti rendezvények és programok után is több lehetőség nyílik a hazajutást a közösségi közlekedéssel. Augusztus 19-ig igényelhető a gyermekétkeztetés Halásztelken. A 2026-27-es tanévre is igényelniük kell a gyermekétkeztetést a halásztelki Hunyadi Mátyás általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskola tanulóinak. Az ehhez szükséges nyomtatványokat augusztus 19-ig lehet benyújtani a Halásztelki Polgármesteri Hivatal pénztárában vagy elektronikus úton a pénzügy@halasztelek.hu e-mail címen. A kérelmet azoknak is be kell nyújtaniuk, akik az előző tanévben már igénybe vették az étkezést. Fontos, hogy a kedvezményre jogosító igazolásokat minden tanév elején megfelelő időben be kell nyújtani. Ennek hiányában a teljes, vagyis 100%-os térítési díjat kell megfizetni. Az étkezés módosítását vagy lemondását a tárgyhót megelőző hónap 25-ig lehet kérni. Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az alkalmi lemondás online, a menza szülői felületén, illetve telefonon is intézhető. A szükséges nyomtatványok a polgármesteri hivatal pénztárában vehetők át, illetve az iskola honlapjáról is letölthetők. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Szigetszent Miklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ráckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Szigetszent Miklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ráckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ráckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Szigetszent Miklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Szigetszent Miklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
6: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Szigetszent Miklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Szigetszent Miklósnak nagyon tetszeni fog.
4: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Szigetszent Miklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest@ssm.com oldalra. A cifraszűrrel ismerkedhettek meg Szigetszent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula Galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A cifraszűr

0: a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

veled ez a hely. Augusztus 19-én ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és amíg nem értesültetek volna róla, most itt a Delelőben zajlik a Ráckevei Aqualand termál és élményfürdő játéka. Az ünnepi hosszú hétvégén ugyanis különleges programokkal várna titeket augusztus 20-a és 23-a között, tehát holnaptól egészen vasárnapig. Ezek a programok pedig az Aquaparkban, a Vitál Központban és a vendéglátó egységekben zajlanak majd. Ha ott töltitek a hosszú hétvégét, a strandidő mellé látványos, szórakoztató és feltöltődést biztosító programokkal várják az egész családot még a tanév megkezdése előtt. Hogyha szeretnétek részt venni ebben a játékban, akkor küldjétek el nekem Viberen, ez nagyon fontos, a hosszú hétvége kifejezést a keresztnevetekkel együtt. 0620 95 95 107. És hát nem árt, ha elmondom, mi a nyeremény, ugye? Páros belépőt nyerhettek az Aquaparkba, amely felhasználható egészen augusztus 31-én hétfőig. Tehát 0620 95 95 107. És még egy nagyon fontos dolog a játékos kedvű hallgatóinknak. 14 óra után fogom hívni a szerencsés nyertest, úgyhogy mindenképp legyen felhangosítva a telefonotok. Sok sikert mindenkinek!

Folytatjuk a delelőt itt a Lakihegy Rádióban. A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház augusztus 15-e és 21-e között rendezi meg a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivált, valamint majd a Rocksziget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivált. A programokhoz kapcsolódóan lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A program helyszíneként üzemelnek, ezért ideiglenesen lezárásra kerültek augusztus 22-én szombaton este 10 óráig a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolók. A nyitásra pedig várhatóan augusztus 23-án vasárnap reggel 8 órakor kerül majd sor. Az augusztus 20-i ünnepség lebonyolítása érdekében forgalomkorlátozásra is számítani kell. A Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti Szent Erzsébet tér útszakasz a körforgalomtól a Tököli úti csomópontig lezárásra kerül augusztus 20-án csütörtökön délután 5-től egészen este 11 óráig. A szervezők a gépjárművel közlekedőktől türelmet és megértést kérnek, és természetesen várnak szeretettel minden a programokra. Summerfest kötőjel ssm.com, illetve rocksziget.com.

0: Hamarosan hír összefoglalóval megyünk tovább itt a Laki Hegy Rádióban, a következő 60 percben pedig az aktuális filmes hírekkel foglalkozunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van!
7: Sziasztok! A rendelésemért jöttem.
8: Szia! Parancsolj! Nézd át, hogy minden rendben van-e.
7: Uramisten!
8: Talán valami baj van.
7: Nincsen.
8: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
7: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
4: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Balcs-Zsilinszky utca 43/B.
9: Tervezzen előre! Csepel-Sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
10: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
9: És igény szerint otthonába szállítjuk.
10: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
9: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
10: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
1: Ez reklám volt.
11: Hírek a Laki Hegy Rádióban.
12: Holnaptól ismét hőségriasztás érvényes, folytatódtak az orosz-ukrán fogolycserék, forgalomkorlátozások lesznek Budapesten. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. Több mint 30 törvény és két alaptörvény módosítás az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege. A kormánypárt frakciója közölte. Az egyik legfontosabb vállalása a Magyarországnak járó több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala volt. Ennek érdekében átfogó korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el. Emellett megkezdődött az ország alkotmányos rendszerének megújítása. Az országgyűlési képviselők mandátumát 12 évben, a miniszterelnökét két ciklusban maximálták, és az országgyűlés megerősítette a bírói önigazgatást, a bírósági szervezetrendszer függetlenségét is. Autóbuszért orosz drón találat a dél-ukrajnai Herszonban. Négyen meghaltak, öten megsérültek. Az orosz légierő Zaporizsját is támadta hajnalban. Egy ember meghalt, hatan megsérültek, több lakóépület megrongálódott. Donyeckben lakóházba és egy bevásárlóközpontba csapódott drón. Egy halottról és négy sérültről tudni. Közben a szemben állók között újabb hadifogolycsere történt. 103 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett haza. Idén is kiállítják a cseh koronázási ékszereket a prágai Hrádzsinban. A ritkán látható műkincseket szeptember 15-től két héten át lehet megnézni a Vár Ulászló termében. Petr Pavel köztársasági elnök két éve döntött úgy, a nagy érdeklődése való tekintettel évente egyszer kiállítják a legféltettebb nemzeti kincsnek számító történelmi tárgyakat. Több ittas motorcsónak vezetőt is kiszűrtek a rendőrök a Tiszatavon. Az elmúlt hétvégén 9 emberrel szemben kellett intézkedniük. A térségben nem csak a vízen, hanem a közutakon is razziáztak. A megállított sofőrök közül 6 ellen eljárás indult alkoholfogyasztás miatt. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásokra, lezárásokra kell készülni. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint holnap délelőtt lezárják a Dunapart közvetlen környezetét, a Lánchíd és a Margit híd között. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti áratait.
11: Időjárás.
12: Többnyire száraz, meleg idő várható, délutántól csökken a felhőzet, és egyre több felé kisüt a nap. Északon, északkeleten lehet eső. Holnaptól ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-33 fok, este 19-25 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
11: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
11: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. Ez a Delelő. A mikrofonnál Petró Karesz.
0: Közlekedési infók a Lakihegy Rádióban. Baleset történt Sziget-Szent Miklóson a Csepeli úton az M0-ás közelében, ezért itt mindkét irányban torlódásra kell számítanotok. Vezessetek türelmesen és óvatosan. Folyamatosan lehet haladni a Gerinc úton, de erős forgalomra számíthattok a Gyártelepi Hévát járónál. A Gyári út és a Csépi út jól járható, és nincs fennakadás a Petőfi Sándor utcában sem. Dunaharaszti és Taksony mellett folyamatos a haladás az 51-es és 510-es úton is, és nincs torlódás a Soroksári úton, a Haraszti úton és a Grassalkovics úton sem. Dunavarsány mellett szintén történt egy baleset az 51-esen, itt mindkét irányban torlódásra kell számítanatok. Az 51-esen a Bugyi elágazásnál zajló csomópont átépítési munkálatok miatt várhatóan augusztus 28-áig lezárták a Taksony felé vezető útszakaszt a vasúti átjáróig. A forgalomkorlátozás ideje alatt a MÁV-Volána autóbuszjáratai terelő útvonalon közlekednek. Taksony az 51-es főútról a Dunaharaszti jelzőlámpás csomóponton, illetve a Dunavarsányi körforgalmon keresztül közelíthető meg. További jó utat mindenkinek, vigyázzatok magatokra!
11: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
11: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
0: Szép napot, kellemes rádiózást mindenkinek, aki ránk hangolódott. Ez itt a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. Hamarosan hozom a legfrissebb filmes híreket, és beszélünk majd arról is, hogy hivatalosan is érkezik az It Welcome to Derry második évada.
13: Turn the nights into a glory day.

filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Július végén hivatalossá vált, hogy Ryan Gosling csatlakozik a Marvel moziverzumhoz, hogy magára öltse a népszerű szuperhős, a szellemlovas szerepét egy önálló mozifilmben. A produkciót az a Sean Levy rendezi, aki nemrég a Deadpool és Rozsomák óriási sikerével bizonyított a stúdiónál. Megerősített hír szerint a projekt premierjét 2028. július 28-ára tűzték ki, és már jövőre forog a film. Gosling és Levy a Star Wars Starfighter munkálatai során találtak egymásra, ahol olyan jó munkakapcsolatot alakítottak ki, hogy a projekt forgatókönyvíróját, Jonathan Trappert is magukkal hozták a Marvel filmhez. Az Oscar-díjra jelölt színész már régóta hangoztatta, hogy nagy vágya lenne eljátszani a lángoló koponyájú antihőst Johnny Blaze-t, írja a Widescreen. A bejelentés nem érte teljesen váratlanul az iparágat, hiszen Ryan Gosling többször hangoztatta, egyszer szuperhős lenne. Sean Levy és Gosling a közös munkát a jövőre mozikba kerülő Star Wars Starfighter forgatásán kezdték meg, a kedvező tapasztalatok pedig azonnal egy újabb közös projekthez vezettek. A forgatókönyv megírására felkért Jonathan Trapper garantálhatja a dinamikus és látványos történetvezetést.

filmajánlóval folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban. Ma 17 órától a Szigetszentmiklósi Nádasdi moziban még megnézhetitek a Mancsőrjárat Dino film című animációs filmet, amely 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Amikor egy varázslatos meteor zuhan kalandvárosra, szupererőt ad a Mancsőrjárat kutyusainak. A csapat legkisebb tagjának, Skynak az új szupererő maga a valóra vált álom. Ám rosszra fordulnak a dolgok, amikor a kutyusok ősellensége kiszabadul a börtönből, és összefog Victoria Vance-el, a meteormániás őrült tudóssal, hogy ellopják a szupererőt és szupergonosszá változtassák magukat. Kalandváros sorsa forog kockán, a kutyáknak pedig meg kell állítaniuk a szupergonoszokat, amíg nem késő, és Skynak meg kell tanulnia, hogy néha a legkisebb kutyus számít a legtöbbet. Ezen kívül 19 órától a Nádasdi mozi vetíti a Csak egy éjszaka című romantikus vígjátékot is, amely 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha további részletekre vagytok kíváncsiak az aktuális filmekkel kapcsolatban, látogassatok el a nadasdifilmszínház.hu oldalra. Jó mozizást és kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: a térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunavarsányban.

0: három szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.

0: Pontfoglalás 0620 80 80 300.
1: www.sarokvilla.hu.
0: Toldi Dentál, a stresszmentes fogászat.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fákat Dunavarsányban. Jelenleg is zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket tudnak telepíteni, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A város vezetése mellett arról értesítette a lakosságot, hogy a megadott szakmai szempontok alapján összesen 6 féle faj közül választhatnak az online kértőívben. Az ültetést követően elengedhetetlen a fiatal fák utógondozása, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése, valamint az öntözőtányér gyommentesítése. Részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
5: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
4: Folytatódik a Dunai Vízi Program Sziget-Szentmiklóson. A nagy sikerű korábbi esemény után augusztus 29-én ismét vízi programot rendeznek Sziget-Szentmiklóson. A kezdeményezés ezúttal is a Dunára és a vízi életre helyezi a hangsúlyt, a résztvevők pedig hajóval, motorcsónakkal, száppal vagy kajakkal is csatlakozhatnak. Kis Roland, a Dunaparton található vendéglátóegység tulajdonosa rádiónknak elmondta, a rendezvény helyszíne ezúttal a hajókikötő lesz, ami lehetővé teszi, hogy a nagyobb hajók is kiköthessenek a mólónál, miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este fél 9-ig rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben.
6: Picit átszerveztük egyébként, mert legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárkit.
3: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu. Programajánló.
7: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szentmiklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 15:45-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Változatos gyermekprogramokkal várja a családokat a Summerfest tököli helyszíne. Augusztus 18 és 22 között minden nap délután 2 órától a Tököli Művelődési Központ és Könyvtár udvarán népi játszótér, kézműves foglalkozások, arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás és ugrálóvár várja a gyerekeket. 17 órától minden nap interaktív gyermekműsor színesíti a programot, többek között a Kláris zenekar, a K-pop koncertje, a Holló együttes, a Csigadú és a belvárosi betyárok közreműködésével. A gyermekprogramok valamennyi napon ingyenesen látogathatók. Államalapító Szent István királynapi ünnepségre várják az érdeklődőket augusztus 20-án Halásztelken a Malonyai kastélyba. 11 órától Jelényi László református lelkész tart ünnepi áhítatot és áldáskérést, majd az új kenyér megszentelésére Prodán Gábor görögkatolikus esperes celebrálásával kerül sor. A

0: Emlékezésen közreműködik Mészáros Tamás színművész, énekes, valamint halásztelek mozgáskorlátozottak és nyugdíjasok egyesülete. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

Folytatjuk a Delelőt itt a Lakihegy Rádióban, kivételesen nem egy filmes hírrel, hanem egy játékkal, ugyanis ma kivételesen itt a Delelőben zajlik a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő játéka. Hiszen az ünnepi hosszú hétvégén különleges programokkal várnak titeket, tehát augusztus 20-a és 23-a között az Aquaparkban, a Vitál Központban és a vendéglátó egységekben. Használjátok ki a nyarat az utolsó napig, még nem késő pihenni egy nagyot. Hogyha ott töltitek a hosszú hétvégét, a strandidő mellé látványos, szórakoztató és feltöltődést biztosító programokkal várják az egész családot, még a tanév megkezdése előtt. Augusztus 22-én például lesz Back to School pool party, mégpedig nyújikkel a Karakalla medencében 17 és 22 óra között. Augusztus 21-e és 30-a között pedig tematikus hét zajlik majd szaunákban, moziban és a vendéglátásban, fókuszban Olaszország. Hogyha szeretnétek részt venni a játékban, akkor küldjétek el Viberen a hosszú hétvége kifejezést a keresztnevetekkel együtt 0620 95 95 107. A nyeremény pedig nem más, mint páros belépőjegy az Aquaparkba, amely egészen augusztus 31-éig felhasználható. A szerencsés nyertes pedig a következő órában hívom majd.

0: Filmes hírek itt a Lakihegy Rádióban. Hivatalosan is megerősítették, hogy az It, Welcome to Derry visszatér a második évaddal, így Andy és Barbara Muschietti Stephen King adaptációja újabb rémisztő fejezettel bővül a streaming platformon. Bár a széria társalkotói az első évad befejezése óta nyíltan beszéltek a folytatásról, a csatorna egészen mostanáig váratott a formális bejelentéssel. A frissen közzétett történetvázlat megerősíti a korábbi terveket, miszerint az új szezon még messzebbre nyúlik vissza az időben, hogy feltárja a rémisztő alakváltó bohóc Pennywise egy korábbi látogatását Maine állam leghírhettebb kisvárosában. Míg az első évad eseményei 1962-ben játszódtak, a második felvonás csaknem 3 évtizeddel korábban, az 1935-ös nagy gazdasági világválság idején veszi kezdetét. A hivatalos bejelentés szerint a második évad fókuszában a Bradley banda véres mészárlása áll majd. A bankrablókból álló csoport Derry városában áll meg muníciót vásárolni, ám a megszokott üzlet helyett elképzelhetetlen borzalmakkal kell szembenézniük. A premier pontos dátuma egyelőre még ismeretlen.
1: Volt, ami volt, már régen elmúlt, bementem az emlékedet. Akatra zárom a széttört szívem, és nem hullatok már könnyeket.

0: Ebben az órában a legfrissebb filmes híreket hallhattátok itt a Lakihegy Rádióban. Töltsétek velem a következő órát is, előtte pedig jönnek majd a legfrissebb térségi hírek.
1: A Lakihegy Rádióban csak a kedvenceid szólnak.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
2: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen haszongépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
1: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
2: Új építési csarnokunkban tónál javítjuk a haszongépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
1: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozonviszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
2: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
1: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak, erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
5: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
4: Szaladok is, főnök úr.
6: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor, a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Szigetszent Miklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
9: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
8: Elindultak a Summerfest gyermekprogramjai. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Budai Gábor fesztiváligazgató hozzátette, a gyermekprogramok idén új helyszínen a Bolgár Ivókútnál kaptak helyet. Kiemelte, hogy minden délután kincskereső játékot is szerveznek, amelyre folyamatosan várják a csapatok jelentkezését.
9: Idén újra játszunk a kincskereső játékot, ide körülbelül 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, és ők 4 állomáson keresztül tudnak menni, és hát nagyon értékes nyeremények vannak a végén, hiszen aki a végső nyertes, ő akár a saját osztályát elviheti egy hajókirándulásra, Ránckivér a Balabán hajóra. Ez a úgymond a fődíja ennek a játéknak, de mindezek mellett minden délután vannak kézműves foglalkozások, átlagosan 3-3 féle dologból lehet választani. A betyárbandi készítéstől kezdve a béka figura elkészítéséig nagyon sokféle dologgal készültek.
8: A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Szigetszent Miklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ránckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Szigetszent Miklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ránckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ránckevei nyitó rendezvényre. Ezt követően pedig az augusztus 16-ai Szigetszent miklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Sziget-Szentmiklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
10: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Sziget-Szentmiklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is és a grúzok is. Én a tegnapi napon ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Sziget-Szentmiklósnak nagyon tetszeni fog.
8: Idén is díjazták a legszebb, a legnagyobb és a legfinomabb paradicsomokat a Sziget-Szentmiklósi Summerfesten. A 11. bolgár paradicsom nevelő verseny díjazottjait augusztus 16-án vasárnap este a Táncpanoráma első felvonása előtt köszöntötték. A helyiek közel 50 terméssel neveztek a megmérettetésre. A zsűri három kategóriában választotta ki a legjobb paradicsomokat. A legszebb termések között Kerekes József végzett az első helyen, a második Ambrózi Ibolya, a harmadik Demeter Rita lett. A legfinomabb paradicsom kategóriáját Tajher Margit nyerte, őt Balla Istvánné és Lévai Sándor követte. A legnagyobb paradicsomot Cinege Ildikó termesztette, a termés 706 grammot nyomott. A második helyen Tisza Marianna végzett 675 grammal, a harmadik Barada Benő lett 654 grammos paradicsommal.
11: Ismét a BKG Prima Sziget Szent Miklós mezét ölti magára Takács Dorina. A klub korábbi játékosa a TFS-e csapatától igazol a következő szezonra a miklósi női kosaras klubhoz. Az NB1-es BKG vezető edzője Horváth Riárd szerint mindenképp az új szerzemény mellett szólt, hogy már volt a gárdánál, ismeri a légkört. Hozzátette, Takács Dorina a labdafelhozatalban, irányításban és gyűrűtámadásban is segítségére lehet a csapatnak, így valószínűleg a kezdőben számítanak rá.
12: Hát mindenképp az volt Dorina mellett, ugye egyrészt, hogy ő már azért volt itt, nagyjából tudja, hogy mire kell számítani a minden téren. Ugyan nem kapott annyi lehetőséget, hogy ugye hányathatott sorsa volt a sérülések miatt is, azért például a TF is a tavalyi szezonban egy elég eredményes csapat volt, minden nap olyan csapattal edzhetett, ahol magasra van téve a lét, igazából azt várjuk tőle, hogy legyen meg az őtőre megszokhatott, hogy mondjam, agresszív védekező játékstílus, illetve azért azt gondolom, hogy megvan a képessége ahhoz, hogy egy egyszerűbb játékrendszerben elirányítson.
7: Időjárás.
8: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
7: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
7: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. Ez a Delelő, a mikrofonnál Petró Karesz.
13: Friss közlekedési infók itt a Lakihegy Rádióban. Korábban baleset történt a Csepeli úton az M0-ás közelében, de ezt most már nem jelzi nekem a térkép. Információink szerint folyamatos itt a haladás. Nincs torlódás az M0-ás déli szektorában sem, és jól járható a Kántor út, illetve a Gerinc út is. Torlódásra kell viszont számítani a gyártelepi Hévát járónál. A térkép szerint jól lehet haladni a Gyári úton, a Csépi úton és a Petőfi utcában. Dunaharaszti és Taksony mellett nincs fennakadás, sem az 51-es, sem az 510-es úton. Dunavarsány mellett az 51-esen is történt korábban egy baleset a Sport utca közelében. A balesetet még jelzi a térkép, de úgy tudjuk, hogy torlódásra nem kell számítanotok. A Soroksári úton, Haraszti úton és a Grassalkovics úton folyamatos a haladás. Az M0-áson a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé az Alacskai pihenőnél véget ért a sávzárás a korábbi baleset helyszínénél. A 38-as kilométertől a forgalom már zavartalanul halad. További jó utat mindenkinek!
7: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
7: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
13: Szép napot mindenkinek, aki a Lakihegy Rádiót hallgatja. Ez itt a Delelő, a mikrofonnál pedig továbbra is Petró Karesz. Hamarosan kiderül majd, hogy ki lesz a ráckevei Aqualand termál és élményfürdő játékának nyertese itt a Lakihegy Rádióban. Utána pedig beszélünk arról is, hogy milyen programokkal várnak titeket Dunaharasztin augusztus

0: Ez volt a That Way, itt a Lakihegy Rádióban, augusztus 19-én. Sziasztok, a mikrofonnál továbbra is Petró Karesz, és itt a Delelőben zajlott ma az Aqualandes játék, amelynek nyertesét már is tárcsázom.
1: Halló!
0: Szép napot, Petró Karesz vagyok, a Lakihegy Rádióból, Dórit keresem.
1: Én vagyok.
0: Szia, Dóri, nem zavarlak munka közben?
1: Nem.
0: Figyelj csak, azért kerestelek, mert ugye a Ráckevei Aqualand termális élményfürdő játékán vettél részt. Nagyon egyszerű volt a feladvány, el kellett küldeni nekünk a hosszú hétvége szavakat SMS-ben, és úgy néz ki, hogy te vagy a nyertesünk.
1: Szuper.
0: Azt ugye hallottad te is, hogy így az ünnepi hosszú hétvége kapcsán ünnepi programokkal vár az Aqualand. Augusztus 20-a és 23-a között az Aquaparkban, a Vitál Központban és a vendéglátó egységekben, és hát van még rengeteg program, ami közül válogatni lehet majd. 21-e és 30-a között tematikus hét lesz a szaunában, moziban és a vendéglátásban, fókuszban Olaszország, és augusztus 22-én pedig Back to School Pool Partyba várnak szeretettel mindenkit, úgyhogy gratulálok.
1: Szuper, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Mert ugye a nyereményed egy páros Aquapark belépőjegy, és nagyon fontos, hogy ezt augusztus 31-éig használjátok még fel. Bele fog ez még férni a nyárba, vagy vannak egyéb terveitek?
1: Bele fog.
0: Nagyszerű. Köszönöm szépen, hogy játszottál, és hát további szép nyarat kívánok nektek, tényleg használjátok ki az utolsó pillanatig, és hát természetesen Háginál jövő héten is lesz majd Aqualandes játék.

0: az égen át.
1: Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, és a játék után most következzen egy programajánlat. Dunaharaszti Város önkormányzata nagyon sok szeretettel vár mindenkit a Szent István szoborhoz augusztus 20-án 11 órakor kezdődő városi rendezvényre nemzeti ünnepünk alkalmából. A műsorban fellépnek a Pesti Zenész Színpad művészei, Udvarhelyi Boglárka és Kis Tivadar énekművészek, valamint Pánti Anna előadó művész. Az ünnepi műsorban zenei részletek hangzanak majd el versekkel, prózai betétekkel színesítve. További információért látogassatok el Dunaharaszti Város hivatalos Facebook oldalára. Én azt gondolom, hogy a térségben minden település méltó módon emlékezik meg az ünnepről, úgyhogy látogassatok ki minél többen ezekre. Itt a Lakihegy Rádióban rövidesen friss térségi hír összefoglalóval megyünk tovább és programajánlatokkal. A következő fél órában pedig elárulom majd, hogy milyen időre számíthatunk a hosszú hétvégén.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hiattatok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári után jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszent Miklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcsere, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszentmiklóson, a Gyári út 21 szám.

0: Vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
1: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagon változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg remélem, hogy ez így sokkal jobban fog a nézőnek is tetszeni.
0: Idén is díjazták a legszebb, a legnagyobb és a legfinomabb paradicsomokat a Sziget-Szentmiklósi Summerfesten. A 11. bolgár paradicsom nevelő verseny díjazottjait augusztus 16-án vasárnap este a Táncpanoráma első felvonása előtt köszöntötték. A helyiek közel 50 terméssel neveztek a megmérettetésre. A zsűri három kategóriában választotta ki a legjobb paradicsom. A legszebb termések között Kerekes József végzett az első helyen, a második Ambrózi Ibolya, a harmadik Demeter Rita lett. A legfinomabb paradicsom kategóriáját Tajher Margit nyerte, őt Balla Istvánné és Lévai Sándor követte. A legnagyobb paradicsomot Cinegei Edikó termesztette, a termés 706 grammot nyomott. A második helyen Tisza Marianna végzett 675 grammal, a harmadik Barada Benő lett 654 grammos paradicsommal. Az iskolakezdés közelettével az őszi-téli közlekedésre készítik fel a Duna Varsányi családokat. A település önkormányzata ebben az évben is megrendezi a nagy sikerű családi közlekedés biztonsági napot. A kerékpárral és rollerrel érkezőket augusztus 29-én szombat reggel 9 órától várják majd a Petőfi Művelődésjelzés könyvtár előtti téren. Az érdeklődőket ismét várja a biztonsági öv és motorkerékpár szimulátor, ezen kívül ügyességi pályákon és vetélkedőkön vehetnek részt. A program elmaradhatatlan része emellett a járművek műszaki átvizsgálása, a Magyar Vöröskereszt első segély bemutatója, valamint a Kreszt teszt. További információk a Városvezetés hivatalos Facebook oldalán olvashatók. Megemlékeznek Szent István királyról Taksonyban. Szent István napi ünnepséget rendeznek augusztus 20-án csütörtökön Taksonyban. A megemlékezés délelőtt 10 órakor kezdődik a Szent István parkban, ahol a résztvevők az államalapító királyra emlékeznek. Az ünnepségen köszöntőt mond Zsolnai Pál Taksony polgármestere, ezt követően Láng András kanonok plébános és Szilák Túri Krisztina tiszteletes közreműködésével megáldják és megszentelik az új kenyeret. Az ünnepi műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész és Vasicsek János énekes a Taksonyi kő és a király áldása című előadását láthatja a közönség. Az eseményen kihirdetik a Taksonya virágos otthon pályázat idei eredményét is. Rossz idő esetén az ünnepséget a Petőfi Sándor művelődésjelzés könyvtárban tartják meg.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 20:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint mint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklór Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklore Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

augusztus 19-én továbbra is a Delelőt hallgatjátok itt a Lakihegy Rádióban. Ma pedig változóan felhős napos időre számíthatunk a térségben, jelentős csapadék sehol sem várható. Többfelé lesz élénk, erős a nyugati délnyugati szél, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de időnként több tájegységünk felett is erőteljesebb lehet a komoly felhőképződés, és helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél, a legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 22 fok között alakul, majd napközben 31-38 fok közé melegszik a levegő. Pénteken a délkeleti, a keleti és az északkeleti tájakon számíthatunk a legtöbb napsütésre, máshol gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést, és ezeken a tájakon helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. A délnyugati szelet továbbra is sokfelé kísérik majd élénk, erős széllökések. Többfelé 20 fok felett maradnak a kora reggeli minimumok. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki az országban, ugyanis 27-38 fokra van kilátás.

Helyben vagyunk, ez itt továbbra is a Delelő a Lakihegy Rádióban, a mikrofonnál pedig Petró Karesz. A legfrissebb orvos-meteorológiai információkkal megyünk tovább már is. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, ezért a melegfrontra fokozottan érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt előfordulhatnak. Ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és dekoncentráltság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes magas szinten van jelen. A következő napokban a pollen koncentrációja tovább fog emelkedni, egyre több felé éri majd el a magas szintet.

0: Ez volt már a Delelő itt a Lakihegy Rádióban, Petrókor, ezt hallhattátok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy találkozunk ma este a Szent Erzsébet téren, Szigetszent Miklóson, hiszen folytatódik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, tudjátok, este 8-tól színpadon a Csík zenekar. Ági is a Summerfestről jelentkezik majd nem sokára, töltsétek vele a következő 4 órát.
1: FM 107 Lakihegy Rádió.

0: Esség kedvenc rádiója. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
3: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
4: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
3: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
4: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
3: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordok háza hátsó bejáratánál.
4: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
3: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
5: Kezd az évet új szemüveggel! Iskola kezdési akció a Sárosi Optikában! 25% kedvezményt biztosítunk a vásárlás végösszegéből minden pedagógusnak és diáknak szeptember 15-ig. A kedvezmény pedagógus igazolvány, illetve diákigazolvány felmutatásával érvényesíthető üzletünkben. Sárosi Optika. Szigetszent Miklós, Losonci utca 1, vagy Ráckeve, Kossuth Lajos utca 11. www.sarosioptika.com. Sárosi Optika. Láss többet a világból!
0: Ez reklám volt.
6: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Egyetlen napra zárnak be a boltok az ünnepi hosszú hétvégén. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg Bak Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án megszűnt. Egyre nagyobb az esélye arra, hogy a Paksi Atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. A miniszter jelezte, hogy már csak legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. Cserhalmi György, Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az északi áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A búvárvizsgával rendelkező férfi annak a csoportnak volt a tagja, amely felszerelte a víz alatt húzódó vezetékekre a robbanó eszközöket, illetve részt vett a vezetékek megrongálásában a dániai Bornholm sziget közelében. A múlt hónapban a német ügyészség már vádat emelt egy másik, a gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított ukrán férfi ellen. Zárva lesznek a nagy élelmiszerláncok üzletei a nemzeti ünnepen. Augusztus 20-án a kisebb éjjel-nappalik, valamint a benzinkutak boltjai és az ételfutár cégek működnek. A négy napos hosszú hétvége további részében augusztus 21-től a hipermarketek már a megszokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek. A patikák holnap ügyeleti rendben, a következő napokban a megszokottak szerint lesznek nyitva.
6: Időjárás.
7: Holnap többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 25 fokos. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
6: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 3:03, és a nullás déli szektora Szeged és Győr irányába is jól járható. Balesetről, illetve nagyobb torlódásról nekem nincsen információm. Viszont egyébként az útinform az azt írja, hogy a keleti szektorban az M5-ös felé az erős forgalom miatt csak araszolva lehet haladni a nulláson az M31-es autópálya és Ecser között. Ezen kívül a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán élénk ugyan a forgalom, de folyamatosan lehet közlekedni. A Csepeli úton Sziget-Szent Miklós irányába az M0-ás előtti részen egy icipici torlódás azért előfordulhat a körforgalom előtti szakaszon. Jelen pillanatban a Gerinc út is jól járható, és nem látok fennakadást a Gyártelepi Hévát járónál sem. Az 510-es Dunaharaszti és Taksonyi szakasza is jól járható, az 51-esen is mindkét településnél az élénk forgalom ellenére folyamatos a közlekedés. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunhatszáza térségében ugyan ez a helyzet. Vigyázzatok magatokra, további jó utat kívánok mindenkinek!
6: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
6: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 19-e van, és a mai napon a hubák ünneplik a névnapjukat. Egyébként nem tudom, tudtátok-e, de pont 37 éve, 1989. augusztus 19-én történt a pán-európai piknik, ha valakinek ez semmit nem mond, az NDK állam polgárait úti okmányok vizsgálata nélkül engedték nyugatra távozni, ha röviden szeretném megfogalmazni. Na de a délután az nem a páneurópai piknikről fog szólni, hanem a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál hátralévő napjairól, hiszen ez zajlik éppen Sziget-Szent Miklóson, de egyébként a környező településeken is. Én a Sziget-Szent Miklósival foglalkozom majd, hiszen ma is itt vagyok a Városi Könyvtár és Közösségi Házban. Délután megint csak lesz gyermekek Summerfestje, és nem sokára hozom nektek az ezzel kapcsolatos érdekességeket és a programokat természetesen. Itt leszek ma is egészen este 7 óráig, várlak titeket.

BTS és a Swim című felvételük szólt a Lakihegy Rádióban az FM 107 egészen. Még javában zajlik a Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál, bár igazából azt mondom, hogy javában, akkor igazából két nap van hátra, a mai és a holnapi, és természetesen ma délután még várják a gyermekeket, méghozzá egy szuper kis előadásra. A Lara Mesék Társulat érkezik majd ide a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti térre. Pontosabban a Bolgár kútnál van most kihelyezve egy ilyen mini kis színpad, ahol le lehet ülni, a fák nagyon szuperül árnyékolnak, és hát remélhetőleg egy szuper előadást nézhetünk meg. A Mesél az Erdő című darabot láthatjátok majd. 16 órától várják az érdeklődőket nagy-nagy szeretettel. Ezen kívül ma is lesz gyermektáncház. Hogy melyik ország, na azt még ki kell derítenem, de ígérem, hogy utána járok, hogy melyik ország táncosai tartják majd egyébként a mai ilyen foglalkozást, ezen kívül pedig kézműves foglalkozással is várják az érdeklődőket, emellett pedig kincskereső játék még a mai napon is van értékes nyereményekért, csapatok jelentkezését várják itt a helyszínen is egyébként még a mai napon, harcba tudtok szállni, és a fődíj sem kicsi, ugyanis a nyertes csapat mehet egy jó kis hajókirándulásra. További információkért látogassatok el a summerfest_ssm.com oldalra.

Margaret Island és a Rám szakadt című felvételük szólt 8 perccel fél négy előtt a Lakihegy rádióban, és nem tudom, mi történt egyébként így a térképekkel, és azért mondtam itt az óra elején nektek, hogy ó, hát annyira jól lehet haladni, közben meg most frissítettem, meg mindent megnéztem, és ez egyáltalán nem igaz, szóval kezdjük előről, ugyanis még sajnos baleset is nehezíti a közlekedést, az 510-esen Dunaharaszti belterületén, ez ugye a Soroksári útnak nevezik, ott az M0-ás közelében történt a baleset, és bizony torlódásra is kell készülni. Ahogy egyébként a nulláson is torlódásra kell készülni az M5-ös irányába az erős forgalom miatt, Dunaharaszti és Sziget-Szent Miklós közötti részén, tehát onnan, ahol az M51-es becsatlakozik. Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton is araszolásra számítsatok, nagyon erős a forgalom, a Tököli repülőtér előtti körforgalomnál, a bevásárlóközpontnál csak lépésben lehet haladni, ahogy egyébként a gyártelepi Hévát járónál is. És van még egy baleset, ha hiszitek, ha nem, ez pedig a Műút Taksonyvezér híd felüli végénél, tehát a Műút, ahogy az 510-esbe becsatlakozik, annál a kereszteződésnél is történt egy baleset, úgyhogy ott is torlódásra készüljetek, és hogyha jól látom, akkor az 51-esen pedig rendőrök vannak Dunavarsány mellett, és trafiznak is. Szóval csak ennyi minden történt itt az elmúlt fél órában, és még nem végeztem. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli szakaszán szintén torlódás van, ahogy Lakihegynél is, a Massányi Károly út és a második Rákóczi-Ferenc út kereszteződésénél szintén torlódásra készülhettek mindkét útszakaszon, és az 51-esen is erős a forgalom, Taksony és Dunaharaszti között szintén lassulásra készüljetek. Hát annyi igaz volt az óra elejéből, hogy Áporka, Majosháza és Kiskunacháza térségében legalább jól járható az 51-es. Ettől függetlenül legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek, ha elindultatok. Hosszú hétvége van, mindenki útnak indult, a Balaton felé már most nagyon nagy a dugó, biztos, hogy hosszabb menetidővel kell számolni, úgyhogy készüljetek fel erre testben, lélekben, meg mindenhogy, és hát vigyázzatok magatokra. Én a következő fél órában Budai Gáborral a Sziget-Szent Miklósi Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál igazgatójával beszélgetek majd a mai, illetve a holnapi programokról természetesen, és mindezek előtt jönnek még a térségi hírek és programok, meg most, ahogy halljátok már, Madonna és a La Isla Bonita szól.

0: Szigetszele, Szigetszele.
1: Egy riportműsor a Szigetszent Miklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
0: Szigetszele, Szigetszele. Minden szerdán este 8-tól a hírek után.
1: Ismétlés szombatonként délután 2-től.
0: Lakihegy Rádió. A térségre hangolva.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Autokarma Service Kft. Már több mint 20 éve áll ügyfelei rendelkezésére Szigetszent Miklóson.
3: Márka és márka független szervizként dolgozunk. Kiemelten Skoda, Volkswagen, Volkswagen Haszon gépjármű és Seat márka szervizként. Teljes körű szaktudással.
2: Szolgáltatásaink mechanikai javítás, futómű és klímajavítás, diagnosztika, gumijavítás, centrírozás, gumitárolás, valamint gyári és utángyártott alkatrészek értékesítése.
3: Új építési csarnokunkban 5 tónál javítjuk a Haszon gépjárműveket 6,5 méteres belmagassággal és nagy teherbírású emelőkkel.
2: Márka szervizként minden leasing céggel kapcsolatban állunk, cégeknek pedig hozon-viszem szolgáltatást is biztosítunk. Mindezt ügyfélbarát árakon.
3: Kérjen ajánlatot szigetszentmiklos@autocarma.hu-n,
2: telefonon a 0624 515 105-ös számon, vagy látogasson meg minket személyesen Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt.
4: Mammográfia Szigetszent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
5: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
6: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
5: És igény szerint otthonába szállítjuk.
6: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
5: Borbély tüzép Szigetszent Miklóson, a Petőfi utca 20 szám alatt.
6: Borbély tüzép.

0: megfizethető alternatívát nyújtson az autózással szemben. A menetrendeket a metrók, a hívek és az elővárosi vonatok közlekedéséhez igazították, így a késő esti rendezvények és programok után is több lehetőség nyílik a hazajutást a közösségi közlekedéssel. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Szigetszentmiklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ránckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Szigetszentmiklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ráckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ráckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Szigetszentmiklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Szigetszentmiklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
1: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Szigetszentmiklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is, és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Szigetszentmiklósnak nagyon tetszeni fog.
0: Elkezdik pótolni a korábban kivágott közterületi fák a Dunavarsányban. Jelenleg is zajlik az érintett ingatlan tulajdonosok igényeinek felmérése. Az önkormányzat hivatalos felületein arra hívta fel a figyelmet, hogy a felső vezeték miatt egyes területekre csak kisebb méretű növényeket tudnak telepíteni, máshol viszont az adottságok függvényében nagyobb példányokat is lehet ültetni. A város vezetése mellett arról értesítette a lakosságot, hogy a megadott szakmai szempontok alapján összesen 6 féle faj közül választhatnak az online kértőívben. Az ültetést követően elengedhetetlen a fiatal fák utógondozása, ezért a településen élők közös felelőssége azok rendszeres öntözése, valamint az öntözőtányér gyommentesítése. Részletes tájékoztató a www.dunavarsany.hu oldalon érhető el. Megkezdték a szakorvosi rendelőintézet akadálymentesítését Ráckevén. Augusztus 14-én megkezdődött a Ráckevei Szakorvosi Rendelőintézet részleges felújítása. A TOP Plus program keretében zajló beruházás célja az intézmény teljes körű akadálymentesítése. A munkálatok várhatóan több héten keresztül tartanak. A külső átépítési munkák miatt az intézmény környezetében a közúti és a gyalogos közlekedésben is változásokra kell számítani. A rendelőintézet előtti buszmegállót ezért fokozott figyelemmel és körültekintéssel kell megközelíteni. Az épületen belül az első emeleti mosdót a felújítás teljes időtartamára lezárják, ezért a betegeknek és a látogatóknak a többi mosdó használatát javasolják.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Szigetszentmiklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 éve töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én pedig Sziget-Szentmiklósról, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen még zajlik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, 2 nap még hátra van. A gyermekek Summerfestjének programját, a mait már mondtam nektek, viszont itt van velem Budai Gábor, fesztivál igazgató, akiről megtudtuk tegnap, hogy tanár szeretett volna lenni, de végül nem matematika-fizika szakos tanár lett, viszont ez pontosan jól tudja, hogy ma milyen program vár rátok.
1: Igen, hát a ma este egyébként a fesztivál programnak az egyik kiemelt estje, a Csíkzenekar koncertje lesz este 8 órától. Ami érdekes, és ha esetleg valaki nem tudja, hogy a Csíkzenekarban volt egy változás, hiszen Csík János az alapító, illetve a névadó zenekar itt a kivált az együttesből, és helyette egy fiatal, de nagyon tehetséges Jugán Tibor érkezett, és hát ahogy az elmúlt időszakban nézem, láttam, és voltam már is több Csíkzenekar koncerten, azt gondolom, hogy hamarosan be fog érni, és méltó tudja lesz Jánosnak.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy te láttad-e már ilyen felállásban ezt a zenekart, és ráadásul én azt fontosnak tartom kiemelni, hogy Gál Tibor térségi, tehát sokan nem tudják róla, de ő ráckevei egyébként, és felszállott a Páva győztes, ami érdekes volt, hogy a, nem is tudom, az év férfi hangja, vagy valami ilyesmi címet nyert meg, és akkor 10 éves volt tulajdonképpen, amikor ezt a versenyt megnyerte, úgyhogy érdekes volt ez a férfi hang 10 évesen, de hát már akkor is megmutatkozott a tehetsége. Te azért Ráckevén eléggé otthonosan mozogsz, régóta ismered Tibort egyébként?
1: Hát mondhatni, apró kicsi gyermekkor óta. Egyébként egy Erdélyből áttelepült családról beszélünk, a Gál család, és van 3 gyermekük, a középső gyermek nálunk Bokréta, aztán később a Kivetáncsétesben táncolt, és az öccse, a Tibor, szintén a Bokréta együttesbe kezdte el a táncos tehetségét fitoktatni, és tényleg nagyon ügyes táncos volt, egyébként égedelem rossz kölök, de egyébként szerethető és aranyos, és amikor elindult a Perszelt a Páva sorozat, akkor a lányom, a Gréta, meg Pali bácsi azt mondják a beszélgetésben, hogy el kéne indítanunk a Tibit. És akkor csináltak egy videófelvételt, ezúttal rendje, elküldték a megfelelő helyre, egyből beválogatták, ugye az első útja az volt, hogy akkor az épp férfi hangja lett 10 évesen, és a következő esztendőben, hogy akkor minden ez évbe indult, vagy 2 éven, nem is emlékszem pontosan. Tibor akkor is indult, de már nem egyéniként szólóban, hanem a Sarjú Banda énekeseként. És hát sokan ugye nem tudták róla azt egyrészt, hogy baromi jó táncol, azt meg végképp nem, vagy nagyon sokan nem, hogy ő közben párhuzamosan hegedülni kezdett, tanulni. És olyan szintre emelte most már az elfajta tudását, hogy hát amikor, ugye majd fogjátok látni, a koncerten van mindig egy olyan rész, amikor a Szabó Attila vezető primással egy párbajt vívnak igazából, egy hegedű párbajt. És igen, tehát Ráckevei most is ott lakik a Tibor, és hát azt kell mondjam, hogy mi, mint akik elindultuk az útján, válaszak, és büszkék vagyunk arra, hogy Tibor ilyen magasságokba vitte.
0: No, hát mi pedig majd megtapasztalhatjuk akkor ezt a tudást, remélhetőleg ma este, tehát Csíkzenekar koncert, még ha jól tudom, akkor vannak jegyek, szóval ha valaki szeretne jönni, akkor hát húzom bele, én csak ezt tudom mondani. Nem sokára jövünk még vissza Budai Gáborral.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házban vagyok Szigetszentmiklóson, és a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál még ma, illetve holnap is várja az érdeklődőket. A mai programokról, a Csík zenekar koncertről, a gyermekek Summerfestjéről már volt szó, viszont Gábor, Budai Gáborral beszélgetek egyébként fesztivál igazgatóval. Kérlek, még a holnapi napot ismertesd a hallgatókkal röviden.
1: Igen, ha holnap este 19 órakor kezdődik az első programelem, ugye a Állam Alapít a Szent István Király napja egyaránt lesz egy városi ünnepség, ahol természetesen lesz kenyéráldás, idén kenyéráldás lesz, hiszen a református a lelkész fogja ezt a ceremoniális imádságot csinálni. Ezen kívül lesz egy zenés irodalmi összeállítás, két madás színházas színművésszel a színpadon. Előtte természetesen lesznek köszöntők, itt köszöntetjük majd körünkbe az Országgyűlési Képviselőnket, Pertésné Kácsol Andreát, és amikor ennek az ünnepségnek ugye mindig azzal végződik, hogy a frissen megáldott kenyeret felszálltáljuk és a közönség között szétosztjuk. Ezt követően pedig 20 órakor kezdődik a Nemzetközi Gálaműsor, természetesen a helyi házigazda napraforgó táncegyüttes fog kezdeni ebben a műsorban, és a fesztivál vendégeként itt lévő szlovák, görög, grúz és a chilei együttes fellépésével fog tulajdonképpen a Summerfest zárulni.
0: Hát várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, én pedig délután még hozom azért a környékbeli programokat is, és természetesen beszélünk még a Summerfestről, és hogyha már itt vagyok a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, akkor már a szeptemberi, októberi programokra is kitérünk. Majd tartsatok velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fogászati ellátás stresszmentesen.
2: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
1: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
2: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
1: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
2: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarok Villa épületében.
1: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
2: www.sarokvilla.hu.
1: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
3: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos, kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalm és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk, ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség. Töltődj fel Ráckevén. A kényeztetés neked is jár. Csatlakozz a hét bármely napján egyedi szauna felöntéseinkhez. Élvezd a forró, simogató gyógyvíz kényeztetését, akár vízimozi mellett is. Tedd teljesi a programot egy relaxáló, kényeztető masszázskezeléssel. Aqualand Ráckeve. Élmény minden cseppjében. www.aqua-lend.hu. Wow! Aqualand.
0: Ez reklám volt.
4: Hírek a Lakihegy Rádióban.
5: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Hivatalba lépett az új köztársasági elnök. Bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást a NAV az ukrán pénzszállító ügyében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Bak András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Bak Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Solyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Bocsánatot kért a határon túli magyaroktól a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, amiatt, hogy az előző kormány politikai eszközként használta őket. Tar Zoltán hangsúlyozta, hogy nem politikusok vagy kormányok döntik el, ki a nemzet tagja. A határon túli magyarok életét nem lehet Budapestről irányítani, és nem várható el tőlük az egységes gondolkodás. A miniszter közölte, hogy a Tisza kormány támogatni fogja a határon túli magyar közösségeket, de alárendeltség helyett egyenrangú kapcsolatot épít ki velük. Cserhalmi György, Kossuth-díjas színművész, a Nemzet színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György nem csak kiemelkedő művészi pályájával, hanem a rendszerváltás idején vállalt közéleti szerepével is beírta magát a magyar történelembe. 14 kiváló tanuló mély szegénységben élő diák ösztöndíjára érkezett felajánlás, így az MVH bank által 100 tanulónál megszüntetett támogatás náluk rendeződik, közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Edvi Péter korábban jelezte, hogy a pénzintézet anyagi okokra hivatkozva 32 év után elállt a támogatástól. Hétfőn a hírre reagálva Magyar Péter kormányfő felszólította Mészáros Lőrincet és az MVH bankot, vonja vissza az ösztöndíjprogram finanszírozásának megszüntetéséről szóló döntést, és hozza nyilvánosságra a bank jelenleg futó székház építésének részleteit. A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint nem merült fel pénzmosás gyanúja. A nyomozás teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemes fémek eredetét, valamint egyértelműen megállapította azt is, hogy az adásvétel dokumentációja szabályszerű volt.
4: Időjárás.
5: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
4: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
4: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
6: 4 óra után is közlekedési infókkal kezdünk. Elkezdődik szépen lassan a hosszú hétvége, és ez látszik is a térségi utakon. Több baleset is nehezíti a közlekedést. Kezdjük azzal, hogy a Csepeli úton az M0-ás közelében történt egy baleset, úgyhogy a fővárosi, a Sziget-Szentmiklósi részén a Kántor utcában is torlódásra készülhettek, és ha már nullás, akkor több ponton is torlódásra kell készülni. Egyrészt az M5-ös csomópontjánál Gyál térségében az M3-as, de az M1 M7 irányába is lassú a haladás. Dunaharaszti térségében az M1 M7 irányába lassul a forgalom. Az M5-ös irányába pedig az M6-os felhajtója és a Sziget-Szentmiklósi csomópont között. Ezen kívül torlódás van a második Rákóczi-Ferenc út Csepeli és Lakihegyi szakaszán, illetve Sziget-Szentmiklóson a gyártelepi hévátjáró környékén Gyári úton, Műúton és a bevásárlóközpontnál. A Műút másik felénél, a Tapsonyvezérhíd utáni szakaszon, ahogy becsatlakozik az 510-esben, annál a kereszteződésnél is történt egy baleset, úgyhogy ott is torlódásra készülhettek, illetve Dunaharaszti belterületén a Soroksári úton az M0-áshoz közeleső részén szintén történt egy baleset, úgyhogy ott is torlódásra számítsatok. Ezen kívül az 51-es Tapsony-Dunaharaszti közötti szakaszán szintén lassulásra számít. Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében viszont folyamatosan lehet közlekedni. Alsó-Némedi belterületén a főúton trafi van, és még visszatérve a nullásra, az M5-ös csomópontja után nem sokkal, hogyha jól látom, akkor az M3-as irányába történt egy baleset, tehát a szokásos Gyál térségében, úgyhogy arrafelé is nagy a torlódás, és hát az M5-ös előttől kezdődik már az araszolás. Vigyázzatok magatok! Jó utat kívánok!
4: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
4: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
6: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, és bízom benne, hogy jól telik a napotok. Augusztus 19-e, szerda van, és jöhet egy kis pihi. Elkezdődik ma estétől a hosszú hétvége, és remélem, hogy mindenkinek lesz ideje majd egy picit pihenni. És mondjuk elkezdhetitek a hosszú hétvégére a hangolódást Summerfestes programokkal, hiszen Sziget-Szent Miklóson ma és holnap is várnak titeket. Ezekben a percekben kezdődik el például a gyermekek Summerfestjén a Lara Mesék Társulat Mesél az Erdő című előadása. Én pedig még az előadás előtt gyorsan mikrofon végre kaptam Barkó Laurát, zeneterapeutát, a Lara Mesék Társulat alapítóját, hogy egy picit beszélgessünk. A zeneterápiáról lesz majd egyébként szó. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas, és sok mindenkinek a segítség lehet, úgyhogy ha érdekel a téma titeket, akkor tartsatok velem, és természetesen a legjobb slágerek is érkeznek.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, én a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem a mai napon is, hiszen még tart a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, még a mai napon, illetve holnap is remek programokkal várnak titeket, és itt a gyermekek Summerfestjén 4 órától a Lara Mesék Társulat lép színpadra, vagyis hát egy ilyen a Bolgár kút melletti füves területen egy nagyon szuper kis előadással várta a nézőket, és itt van velem Barkó Laura, zeneterapeuta, a Lara Mesék Társulat alapítója, és még rengeteg jelzőt mondtál egyébként magadra. Milyen műsort hoztál ma a gyerekeknek?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit én is. Kicsit jó érzés idejönni, mert vissza-visszajáró, szinte hazajáró előadó vagyok ezen a fesztiválon. Köszönöm a meghívást. Zenél az erdő, ezt a címet kapta most a mai foglalkozás, mese. Igazából nem is merném így bekategorizálni, mert a mese fonalát fogjuk követni, de hangszerek bemutatásával. Az a célom ezzel az előadással, vagy foglalkozással, hogy a gyerekek bátran szólaltassák meg azokat a hangszereket, ami kicsit is érdekes, de még azokat is, amit már ismernek, de nem biztos, hogy jól ismerik. A szülők is nagyon sokszor olyan véleményt szoktak formálni egy-egy ilyen előadás után, hogy ha nem is tudtam, hogy ez a xilofon, és nem az, amire én gondoltam. Szóval ez egy ilyen ismeretterjesztő, zenés, szagos kavalkád, mondhatjuk ezt.
0: Egyébként pont voltam lent nálad, mert most fent vagyunk az irodában, és pont pakoltál ki akkor, és hát elképesztően sok hangszer, meg mindenféle ilyen, ami hangot ad ki, olyan eszköz volt nálad, ezeket hogyan választottad ki, és építetted be a műsorodba?
1: Zeneterapeutaként ezt fejlesztéseknél szoktam használni, ezt a hangszerparkot. Az évek során gyűjtögettem innen-onnan, bolhapiacról, leárazásakkal, családi hagyatékból visszamaradt hangszereket, és próbáltam felújítatni bizonyos hangszereket, azokat is használom, illetve olyan hangszereket hoztam létre, akár gyerekekkel, amit otthon is könnyedén elő tudunk állítani, ezek a búzacsörgők, a csicseri borsó, a lencse, olyan természetes anyagok, amik otthon is felelhetőek. Szóval az újrahasznosítás témakörét is szoktuk ezeken a foglalkozásokon körbejárni. Ez a hangszerpark arra célra született, és bővül folyamatosan, már lassan teljes raktárat kéne hozzá bérelni, hogy mindegyik hangszer elférjen biztonságban. Azt a célt szolgálja, hogy tényleg egyre szélesebb körben megmutassuk, hogy a zene szeretete az mi mindent tud elérni, nem csak a gyerekeknél, és nem csak segítségre szoruló, fejlesztésre szoruló embereknél, hanem mindenki számára, a hétköznapokban is. Szóval én, mint zeneterapeuta, próbálom azt a derűs jelenlétet a mindennapokba belecsempészni, amit a zene által egy kiegyensúlyozott élethez szükséges lehet. Ezek a hangszerek pedig pont erre jók.
0: Mindjárt folytatjuk majd egyébként a beszélgetést. Még annyit árulj el nekem gyorsan, hogy most hányféle hangszert fogsz megszólaltatni, vagy hányféle hangszer van itt nálad?
1: Amikor elkezdtem ezt a foglalkozást vinni körülbelül 2,5 éve, akkor még számon tartottam, 25-ről indultunk. Bevallom őszintén, nem, én sem tudom, mert mindig, amikor megérkezek az adott helyszínre, már látom a szervezőkön, hány székkel készültek, milyen a tér, mit lehet beletölteni abba a területbe. Hát 40 biztos van nálam. Szóval jöjjenek el, és számoljuk meg együtt.
0: Legyen így, mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést Barkó Laurával.

Félelem és az Úgy, mint rég című daluk itt a Lakihegy Rádióban. 5 perccel vagyunk fél öt előtt, és sajnos több baleset is nehezíti a közlekedést a térségi utakon. Egyrészt történt a Nulláson is egy baleset, Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon, a 33-as kilométernél a belső sávot lezárták, úgyhogy elég nagy a torlódás. Az erős forgalom miatt pedig szintén az M5-ös irányába Sziget-Szent Miklós és Dunaharaszti közötti szakaszon is lassú a tempó. Ezen kívül a Csepeli úton is történt az M0-ás közelében egy baleset, mind a fővárosi, mind a Sziget-Szent Miklósi részén torlódásra készüljetek. Az erős forgalom miatt szintén torlódás van Sziget-Szent Miklóson a Gerinc úton, és ha hiszitek, hanem van még egy baleset, ez pedig az 510-es és a Műút kereszteződésénél történt. Ott egyébként nem látok fennakadást, de vezessetek óvatosan. És van még egy baleset, ez az 510-esen Dunaharaszti belterületén, a főúton, vagyis hát már ezt Soroksárinak nevezik, korábban történt egy baleset ott az M0-ás közelében, és hát ott is torlódásra kell még készülni, szóval sűrű ez a délután, sokan indultak útnak, úgyhogy legyetek nagyon óvatosak és körültekintőek. További jó utat kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk majd a beszélgetést, ami a zeneterápiáról szól. A vendégem itt a kis kihelyezett stúdióban Barkó Laura, zeneterapeuta, a Lara Mesék Társulat alapítója, aki a mai Sziget-Szent Miklósi Gyermekek Summerfestjén egy szuper előadással várta a közönségét.

0: Minden reggel veletek ébredek.
1: A nagyinál is tiszoltok. Veletek még a munka is jobban megy.
2: Lakihegy Rádió. FM 107. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Jó neked! A Vicink tüzépker elindította a nyár és az ősz egyik legnagyobb akciós kampányát, értékes nyereményekkel egybekötve. És ez miért jó neked? Ha július 1-e és október 31-e között legalább 50 ezer forint értékben vásárolsz a Vicink tüzépker bármely telephelyén, majd regisztrálsz és feltöltöd a számlaszámot a weboldalon, már is részt veszel a sorsoláson. Wellness hétvége, romantikus vacsora, vásárlási utalvány, bármelyik a tiéd lehet. Jó neked! Mert nálunk vásárolni most még nyerőbb. További részletek és játékszabályzat a honlapunkon www.tüzép.hu. Minőség, megbízhatóság, Vicing.
4: Marika, a cég arculatváltása után milyen anyagokat kell még csináltatnunk?
5: Főnök úr, szükségünk lesz új névjegykártyákra, szórólapokra, céges mappákra, és persze az új arculatú pólókra és a munkaruhákra is, és ne feledkezzünk meg a cégtábláról és a molinókról sem.
4: Kiváló lista, Marika! Tudja mit? Menjen vissza a fotós dekorba, és rendeljen meg mindent. A múltkor is hamar elkészült a rendelésünk.
5: Már megyek is, főnök úr. Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
6: Csobbanj bele a nyárba! Vízimozi, csúszdák, mesés szauna programok, éjszakai fürdőzés, Aqualand, ráckeve, élmény minden cseppjében.
2: Ez reklám volt.
7: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Idén is díjazták a legszebb, a legnagyobb és a legfinomabb paradicsomokat a Szigetszentmiklósi Summerfesten. A 11. bolgár paradicsom nevelő verseny díjazottjait augusztus 16-án vasárnap este a Táncpanoráma első felvonása előtt köszöntötték. A helyiek közel 50 terméssel neveztek a megmérettetésre. A zsűri három kategóriában választotta ki a legjobb paradicsomokat. A legszebb termések között Kerekes József végzett az első helyen, a második Ambrózi Ibolya, a harmadik Demeter Rita lett. A legfinomabb paradicsom kategóriáját Tajher Margit nyerte, őt Balla Istvánné és Lévai Sándor követte. A legnagyobb paradicsomot Cinege Ildikó termesztette.

0: miközben a szárazföldről érkezők számára is könnyebben megközelíthetővé válik az esemény. Hozzátette, a korábbi rendezvényhez hasonlóan most is kötetlen közösségi programmal várják az érdeklődőket. Az eseményt augusztus 29-én déli 12 órától este fél 9-ig rendezik meg a Sziget-Szentmiklósi hajókikötőben.
1: Picit átszerveztük egyébként, már legutóbb azért a vízre vittünk ki minden szolgáltatást, szervizt és a zenét is. Most egy picit azért ezt átszerveztük, és arra a kikötőbe szeretnénk kitelepülni, a Sziget-Szentmiklósi kikötőbe, és ott azért egyszerűbb lesz minden háttérmunka, a staff, a DJ-knek a kvázi a kijuttatása és minden utánpótlás, akár alapanyagok, akár italok szempontjából, szóval ott lesz a következő, és hát ja, igen, várunk mindenkit sok szeretettel. Ezért jó, mert igazából ez egy hajós rendezvénynek indul, de hát igazából aki a vízen van, az bárki csatlakozhatott, tehát szaposok, kajakosok, kenusok, bárki.
0: Továbbfejlesztik a Délegyháza Dunavarsány önkéntes tűzoltóegyeslet felszerelését. Dunavarsány ebben az évben ismét folyamatosan segíti az önkéntesek munkáját. A 2026. évi költségvetésben is jelentős összeget különítettek el az egyeslet támogatására. Keresztesi Balázs polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a városvezetés idén újabb 15 millió forinttal szállt be az eszközbeszerzés finanszírozásába. Ebből az összegből közösen sikerült egy új vonuló teherautót vásárolniuk. A település első embere hozzátette, hogy Bugyi önkormányzatának támogatásával még egy ugyanilyen járművel bővült a tűzoltók készlete. A ráckeveiek segítségét kérik a közterületi növények locsolásához. A tartós meleg és szárazság miatt egyre nehezebben viselik a vízhiányt ráckevek közterületi fái, bokrai, virágai és egyéb növényei. A Rávűz Kft. Munkatársai folyamatosan végzik a növények locsolását, azonban a város nagy területén nem tudnak minden növényhez kellő gyakorisággal eljutni. Ezért az önkormányzat arra kéri a ráckeveieket, hogy aki teheti, locsolja meg az otthon előtti közterületen található fákat, bokrokat és virágokat is. Arra kérik a helyieket, hogy a locsoláshoz lehetőség szerint ne használjanak vezetékes ivóvizet. Esővízzel vagy más locsolásra alkalmas vízzel is sokat tehetnek a növények megóvásáért, miközben az ivóvízzel is takarékoskodhatnak.
2: Még több hír egy helyen.
3: lakihegyradio.hu Programajánló.
4: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Idén is várják a legkisebbeket augusztus 16-a és 19-e között Sziget-Szentmiklóson, a Summerfest kulturális fesztiválon, a Gyermekek Summerfestjén. Délutánonként kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel és előadásokkal várják a családokat. Augusztus 16-án a Szotyola Együttes Magyar Táncházzal várja az érdeklődőket. Augusztus 17-én a Kisbogár Együttes lép színpadra egy interaktív gyermekműsorral. Augusztus 18-án a Fabula Színház Nagy akarok lenni című előadását láthatjátok, augusztus 19-én pedig a Lara Mesék Társulat a Mesél az Erdő című előadásával várja az érdeklődőket. Minden délután kincskereső játék is lesz, melyre várják a csapatok jelentkezését. További információkért látogassatok el a summerfest.ssm.com oldalra. A Cifra szűrrel ismerkedhettek meg Sziget-Szentmiklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában augusztus 15-től nyíló kiállításon. A Cifra szűr a magyar népviselet egyik legősibb hungarikumnak számító darabja. Ez a vastag gyapjú posztóból készült köpeny nem csupán egy ruhadarab volt, hanem a legények rangja, vagyona és büszkesége. Még egy szólásunk is ered innen, a kitették a szűrét kifejezés egyértelműen a szakítást vagy a közösségből való kitaszítást jelenti. Ha ugyanis egy legény rossz fát tett a tűzre a falu közösségében, vagy a lányos háznál, a szűrét látványosan kitették az ajtó elé, vagy az udvarra, jelezve, hogy többé nincs ott keresni valója. Még többet megtudhattok erről a hungarikumról a kiállítás keretein belül, amit szeptember 13-áig nézhettek meg. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
3: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, és vendégem itt a kis kihelyezett stúdiónkban, Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, Barkó Laura zeneterapeuta, a Lara Mesék Társulat alapítója, zenebohóca, és mit is mondtál, kutyás nő, és még ilyen rengeteg jelzővel illetted magadat, és az előző megszólalásban már volt arról szó, hogy mivel készültél a mai napra. Viszont a zeneterápiáról szeretnék veled egy kicsit beszélni. Mi ez tulajdonképpen, ha össze lehet ezt foglalni?
1: Amivel én foglalkozom a 8 órás munkahelyemen, ez egy gyógymódszertani intézmény, ahol autisták és tanulásban akadályozott gyerekek járnak, nem integrálva egy rendes iskolába, hanem egy külön intézménybe, és az ő fejlődésük, az ő lehetőségekhez képest a stresszoldást, a szociális készségeknek a fejlesztését végezzük mi nap, mint nap, egy-egy csoportos vagy egyéni foglalkozás kapcsán. Emellett én például kitaláltam most már egy bő fél éve a Tarkán zengő workshopot, amit felnőtteknek, illetve most már nyáron vagy gyerektáborunk is, olyan művészetterápiás módszerek elsajátítását csöpögtetem bele azoknak az emberek lelkébe, vagy adom át azokat a módszereket, akik ellátogatnak ezekre a workshopokra, amit tényleg a mindennapokban akár egyénileg otthon tudnak alkalmazni, és a saját mentális egészségükért meg tudnak tenni nap mint nap. A zeneterápia nagyon sok szintéren jelen tud lenni a korai koraszülöttek osztályától kezdve egészen a haldoklókig, tényleg minden területen hasznosítható, és nagyon fontos az, hogy az a zeneterapeuta, aki ezzel foglalkozik, az önazonos módon tudjon a szakmájában jelen lenni. Én a gyerekekkel nagyon könnyen szót értek, és azt gondolom, hogy oda-vissza megvan az a derűs kapcsolódás, ami ehhez kell, hogy önazonos módon tudjuk értéket teremteni, és egymást segítve tudjunk fejlődni. Azért mondom, hogy egymást segítve, mert én is rengeteget tanulok ezeken az alkalmakon, amit a színes látásmódjukról, az önfelett kacagástól kezdve a mindent elsodró szeretetig. Szóval mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálja ki zeneterápiás alkalmainkat, vagy workshopokat, vagy merjen kicsit kilépni ebből a komfortzónából.
0: Hogy néz ki egy ilyen workshop, vagy egy zeneterápiás foglalkozás, ez azért engem még érdekel, úgyhogy mindjárt erről beszélgetünk Barkó Laurával.

0: Lakik egy rádió helyben vagyunk, én a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem Sziget-Szent Miklósról, hiszen még a mai nap és a holnapi nap vár titeket a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, és most a délutáni programokkal a gyerekeknek kedveskednek. És hát visszatérő vendég már itt, Barkó Laura, zeneterapeuta, Lara Mesék Társulat alapítója, és pont a zeneterápiáról beszélgetünk, már elmesélted, hogy te milyen gyerekekkel foglalkozol, viszont arról még nem esett szó, én szeretem az ilyen konkrét dolgokat. Hogyha mondjuk én elmennék hozzád, hogy szeretnék részt venni egy zeneterápiás foglalkozáson, akkor ott mi zajlik, hogy kell ezt elképzelni?
1: Szeretettel várok mindenkit. Szeptember 11-én Óbudán lesz az első budapesti Tarkán zengő workshopunk. A Facebookon meg a honlapomon minden információ elérhető. Úgy kell elképzelni, hogy egy 3 órás időintervallumban először szavak nélkül, nonverbális módon próbálunk megérkezni. Nagyon ezt a hangszerparkot, amit ma is elhoztam, kicsit kibővítve felnőtteknek egy ilyen teljes palettával érkezünk a helyszínre, és úgy, ahogy vagyunk, megérkezünk. Mindenki a munkából, feszkó, letesszük, és megpróbáljuk megfogalmazni a megfogalmazhatatlant szavak nélkül. A zeneiségben egy-egy témát dolgozunk fel, ez nagyon sokszor szokott stresszoldás, vagy meditációhoz kapcsolódni, hogy tényleg egy ilyen felfrissülés legyen a felnőttek részére. És akkor a zeneterápiás módszerek mellett én a képzőművészeti részt is bele szoktam csempézni, azért Tarkán zengő. Firkálunk, kontrollálatlanul jönnek ki belőlünk azok az érzelmek, amit nem is gondolnánk, hogy ott lennének.
0: Igen, ez picit ilyen elvontnak tűnhet szerintem a hallgatóknak, és hogy most tényleg menjek el, és akkor most csörgő dobban rázok, és ez miért lesz nekem jó, vagy ettől ez hogyan hat majd rám? Vagy ha most elkezdek firkálni, hát ezt otthon is meg tudom csinálni, tehát hogy mi a cél ilyenkor?
1: A cél a közös élmény elsősorban, mert közösségben mindig könnyebb, mint egyedül, mert ezek a módszerek tényleg valóban otthon is kivitelezhetőek mindenki számára, azért is szeretem ezeket megtanítani idézőjelbe, hogy utána aktívan használjuk a mindennapokba. Ki kell mozdulnunk a komfortzónánkból, mert nagyon sokszor a mindennapoknak a mókuskerekében vagyunk belezárva, és ezek a workshopok pont egy olyan kizökkentést adnak ebben a 3 órában, hogy olyat csináljunk, amit amúgy nem szoktunk.
0: Visszatérve még a gyerekekre, egy picit a felnőttektől elmozdulva, a zeneterápia a gyerekeknek miben tud segíteni? Tehát vannak ilyen konkrét dolgok, például, ha valakinek, most csak lehet butaságot fogok mondani, majd kijavítasz, ha például beszédfejlődésben elakadása van, vagy mozgásfejlődésben elakadása van, akkor tud ebben segíteni a zeneterápia? Vagy mik azok a konkrét dolgok, amiben tud segíteni?
1: A zene ösztönösen a részünk. A ritmus, a dallamvilág, ahogy beszélünk, annak is van egy dallama. Szóval igen, nagyon sok területen képes a zeneterápia segíteni. Van olyan tanítványom, nem is mondanám, hogy páciens, van olyan tanítvány, ezt szoktam mondani, aki sokkal kevesebbet beszél, mint amennyit énekel. Mert a dallam az sokkal magával ragadóbb tud lenni, és könnyebben ki tudja dallammal fejezni magát, akár dúdolással, vagy szöveges dallammal is, mint hogy most kontrolláltan azokat a szavakat megfelelő ragozással egymás után tenni. Szóval a zene nagyon sok területen tud segíteni, és ha már ritmusról beszélünk, már a 2 éves gyermek is nagyon jól tudja rázni a csörgőt, sőt, még a demens idős is nagyon jól tudja rázni a csörgőt. A demenciánál is van egy nagyon érdekes, hogy meg tudja állítani a romló folyamatokat. Javítani még arról nem olvastam, hogy javítani tudta volna, de megállítani és szinten tartani tudja az aktív zeneterápia az, hogy az idősek együtt muzsikálnak. És ha már ritmus van, akkor bizony a mozgás is elindul. Szóval nehéz egy dolgot kiragadni, hogyha zeneterápiáról beszélünk, mert nagyon komplex hatást tud ránk gyakorolni.
0: hogyha valaki érdeklődik irántad, a tevékenységed iránt, a zeneterápia iránt, hogyha kérdései lennének még, akkor gyorsan áruljuk el neki, hogy hol találnak meg téged.
1: Hát a Facebookon, Instagramon, weboldalakon, ha Barkó Lalo nevet beírják az interneten, akkor ott mindenféle platformon elérhető vagyok. Vagy hát itt az előadás után nagyon-nagyon nagy szeretettel várok mindenkit, beszélgessünk, mert én az offline tartalmakért vagyok oda, hogy tartalmasan teljen az idő.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy idén is találkoztunk.
1: Köszönöm szépen, remélem jövőre is találkozunk.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantel Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Ez társadalmi célú hirdetés volt. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk. Ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNet 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Mammográfia Sziget-Szent Miklóson. A gondoskodás önmagunkkal kezdődik. Van, amit nem érdemes halogatni. Az emlők rendszeres ellenőrzése életet menthet. A Sziget Gyógyászati Központban elindult a korszerű mammográfiás rendelés. Intézményünkben 2D és 3D tomoszintézises mammográfiás vizsgálat, komplex emlődiagnosztika ultrahanggal és mintavétel is elérhető tapasztalt szakorvosok és asszisztensek közreműködésével. Ha elérkezettnek érzi az időt az emlővizsgálatra, foglaljon időpontot még ma. Telefonon a 0624 739 499 számon, online pedig a www.szigetgyógyászat.hu honlapon. Sziget Gyógyászati Központ, ahol az egészség érték.
6: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Sziget-Szent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Sziget-Szent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuth-téri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
0: Hírek a Lakihegy Rádióban.
7: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Halálos lakástűz történt egy székesfehérvári panelben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Sólyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, hogy a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak, és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A párciumi és erdélyi városokban is több napos fesztivállal ünneplik az államalapítást. Lesz Szent Mise, koszorúzás, kenyéráldás és egyéb kulturális programok várják az ünneplőket Nagyváradtól Csíkszeredáig. Nagyváradon felvonul a debreceni virágkarnevál több kocsija is. Szatmárnémetiben a határon túli magyar zenészek szimfonikus zenekarra ad hangversenyt. Kolozsváron magyar nóta és operett gála is lesz, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában pedig a várban várják a látogatókat színes programokkal. meghalt egy ember a székesfehérvári lakástűzben. Annak a 7. emeleti lakásnak a tulajdonosa vesztette életét, ahol felcsaptak a lángok. Néhány lakó füstmérgezést szenvedett. A tűzoltók 3 lakót mentőállarcban, a lépcsőházon keresztül, 4-et pedig létre segítségével hoztak ki a 9 emeletes épületből. Az ünnepi tűzi játékozás után is le lehet ellenőrizni a MOL kutaknál, hogy egy kóbor kutyának van-e csipje. Csak nem 300 töltőállomáson van csipleolvasó szerkezet. Bár a fővárosban holnap csak 10 perces lesz az augusztus 20-i tűzi játék, így is sok kutyával előfordulhat, hogy megijedés elszöki.
0: Időjárás.
7: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, holnap helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Az időjárás jelentést és a felhőtlen pihenést támogatja az Aqualand ráckeve. Élmény minden cseppjében.
0: Még több hír egy helyen.
1: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra.
1: A legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
8: 5 óra után is arról tudok nektek beszámolni, hogy nagyon erős a forgalom a térségi utakon. A nullás keleti szektorában az M5-ös felé az erős forgalom miatt csak alaszolva lehet közlekedni az M31-es autópálya és Ecser közötti szakaszon. Korábban történt egy baleset Gyál térségében is az M3-as irányába. Már nem jelzi a térkép, viszont még mindig torlódásra kell készülni, ahogy egyébként Sziget-Szent Miklós és Dunaharaszti közötti szakaszon is az M0-áson mindkét irányban. Ezen kívül történt egy elég súlyos baleset is a Csepeli úton az M0-ás körforgalmától nem messze. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, még mindig torlódásra készülhettek ott az M0-ás közelében, de egyébként a város határában is a Csepeli úton. A Gerinc úton is nagyon erős a forgalom, torlódásra készülhettek, illetve a Tököli repülőtér melletti szakaszon a Gyártelepi Hévát járónál Gyári úton és a Műúton, valamint a Csépi út két végénél is torlódás van. Az 510-esen Taksonynál és Dunaharasztinál én úgy látom, hogy most már folyamatos a közlekedés, erősebb a forgalom az 51-esen, itt Taksony és Dunaharaszti magasságában lassulásra készüljetek, délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunacháza térségében jól lehet haladni. Még egy trafiinfóm is van, Szigetújfaluban a főúton mérik az autósok sebességét. Vigyázzatok magatokra, jó utat kívánok!
0: Lakihegy Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
1: 0620 95 95 107.
8: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Augusztus 19-e szerda van, hamarosan itt a hosszú hétvége, sőt nagyon sokan szerintem már el is kezdték. Ne feledkezzetek meg róla, hogy a Summerfest még ma is mindenkit vár nagy-nagy szeretettel itt délután a közösségi ház előtti téren. A gyerekeket várják kézműves foglalkozás, sokkal, táncházzal és sok-sok érdekes programmal. Ma este pedig a Csík zenekar ad majd egy fantasztikus koncertet, és még holnap is, augusztus 20-án is lesznek programok, de erről ma már beszéltünk elég sokat. Viszont lesz egy több napos rendezvény, mondhatjuk azt, hogy rendezvény sorozat Sziget-Szent Miklóson, méghozzá októberben, ezt egy pár nappal ezelőtt jelentették be, úgyhogy ennek a részleteit hozzuk ebben az órában Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával. Tartsatok velünk! If you

0: FM 107 Lakijegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, hiszen még zajlik a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál, ma és holnap is még remek programokkal várnak majd titeket, ezt nézzétek meg a summerfest.com oldalon, meg már annyit beszéltünk róla, viszont a napokban került ki egy plakát és egy hír és információ arról, hogy bizony városnapok lesznek Sziget-Szent Miklóson, úgyhogy erről beszélgetünk Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával. Hát rengeteg program lesz, nem is tudom, hogy hol kezdjük, Gergő.
1: Igen, pontosan én se tudom, hogy hol is kezdjük, de azért persze el tudom mondani azért az elképzelést és a gondolatokat, de valóban itt egy nagyon-nagyon összetett és nagyon-nagyon sok lábon álló és sok programból, szolgáltatásból álló rendezvény sorozatról beszélünk, amit összefoglalóan mondjuk nevezhetünk, nem mondjuk, hanem így is nevezzük, bocsánat, Miklósi Városnapoknak. Ha megengeded, akkor igazából az elvi alapokat szeretném egy picit tisztába rakni, hogy mindenki ezzel képben legyen. Idén ünnepeljük, ezt már többször elhangzott többféle formában, a település várossávatásának 40. évfordulóját, hiszen 1986-ban lett településünk városi rangra emelve, és ez az év mondjuk úgy az apropója annak, hogy elkezdjük a Miklósi Városnapok rendezvény sorozatot, tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy nem egy Sziget-Szent Miklós 40 ünnepségről van szó, ami csak ebben az évben lesz, hanem reménység szerint innentől kezdve minden évben ősszel meg tudjuk tartani ezt a rendezvény sorozatot.
0: Ha már rendezvénysorozat, akkor gondolom több etapból és több részből áll. Mivel kezdődik majd?
1: Nos, ez egy bonyolult kérdéskör, igen. Alapvetően a szűk időtartamot, tehát amit Miklósi Városnapoknak nevezünk, az október 8-a és 11-e között lesz. Azonban ennek az eseménynek vannak elő- és kísérő programjai, maradjunk abban, hogy kísérő programjai, amely pedig egy nagyobb időintervallumot foglal magába, október 5-e és október 18-a közötti időszak az, aminek az időtartamában a Miklósi Városnaphoz kapcsolódó események lesznek majd itt a településen sokfelé.
0: Hogy mivel kezdődik, mindjárt ezzel megyünk tovább Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, város napok lesznek Sziget-Szent Miklóson októberben. Idáig már eljutottunk, illetve hogy mi a szellemisége és az indítója ennek a rendezvény sorozatnak. Erről beszélgetünk Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával. Mivel kezdődik akkor majd a rendezvény sorozat?
1: Ha megengeded, akkor még a szellemiségről egy mondatot még elmondok, hogy miért október, hogy ez is világos legyen mindenkinek. A város írásos említésének dátuma az 1264. október 14-e, tehát hogyha mondjuk keresgéljük azt, hogy mikor van a város születésnapja, akkor mondjuk ez egy optimális lehetőségnek tűnik, hogy ezt a dátumot tekintsük annak, tehát ezért októberben vannak a városnapok. A szűk időtartamot, az október 8 és 11-e közötti időtartamot, ha vesszük, akkor egy dokumentumfilmnek a vetítésével fog kezdődni az esemény, amelyre vélhetően, ha nem nő meg óriásira az érdeklődés, akkor a Városi Könyvtár és Közösségi Ház színház termében kerül sor. Ennek a dokumentumfilmnek a témája pedig a Sziget-Szent Miklós 40. 40 év, 40 történet, azt hiszem ez lesz a filmnek a címe, ami arról szól tulajdonképpen, hogy 40 városunkban ismert ember fog megszólalni arról, abban a vonatkozásban, hogy mit jelent számára a város, mit tud elmondani, milyen gondolat jut először arról az eszébe, hogy Sziget-Szent Miklós 40 éve lett város. Ezt a Duna Média Televízió készíti, ezt a filmet. Október 9-én kettő program lesz. Egyrészt lesz egy városi ifjúsági vetélkedő, amely általános iskola 7.-8. korosztályos diákjai számára lesz meghirdetve. Ez csapatverseny, az iskolákkal egyeztetve a délelőtti időszakban, iskolai időszakban fog ez zajlani. Tehát kedves gyerekek, ha ezt halljátok, és aznap nem szeretnétek iskolába menni, akkor lehet jelentkezni a városi ifjúsági vetélkedőre. Ugyanezen a napon délután lesz egy dísztestületi ülés, ez egy zárt körű meghívásos rendezvény lesz, de ennek a keretében kerül majd sor a városi kitüntető díjaknak az átadására, illetve lesz majd több olyan ünnepi momentum, amely még most kialakítás alatt áll. Ezt a napot este a Kéktó Szabadidőparkban fogjuk majd befejezni. Ezen a napon több más kisebb program elem mellett vendégünk lesz, előadó lesz a Kéktó színpadán az Orevoir zenekar, illetve őt követi majd DJ Wilcox műsora. Szombati napon, tehát október 10-én szombaton délelőtt egy sokak által kedvelt, mondjuk úgy, hogy hagyományos program tér vissza az életünkbe, a Csepel-szigeti halászléfőző versenyről van szó, amely most ebben az évben ki fog már egészülni egyébként egy sütemény-sütő versennyel is. Ide nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket a zsűribe is, de ez természetesen ez csak a tréfa kedvéért mondtam, megvan már a zsűrink is erre, de gondolom, hogy többen szívesen jönnének süti verseny zsűri tagnak. A halászléfőző versennyel és a sütemény sütő versennyel párhuzamosan városunkban ismét megjelennek a lovasok, nevezetesen a szüreti lovas felvonulásról beszélek, amely végig fog haladni a megszokott útvonalán itt a településnek.
0: És még mindig a szombati napnál tartunk tulajdonképpen. Szabad ne felejtsd, Gergő, mindjárt innen folytatjuk. Azt gondolom, hogy ezeket így lassan jegyzetelnünk kell majd, hogy meg tudjuk jegyezni ezt a sok-sok programot, ami a városnapok keretein belül ránk vár. Majd mindjárt innen folytatjuk.

0: grillezés közben is titeket hallgatunk.
1: Sziasztok! Egy vidám dalt küldenék a barátomnak.
2: Köszönöm a hétvégi szuper programajánlatot.
3: Lakihegy Rádió FM 107.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Álmodj nagyot! Költöz új otthonodba Dunabarsányban, a

0: kilométerért, 3 szoba plusz nappali, konyha, étkező, külön mosókonyha, minden, ami egy igazán komfortos családi élethez kell. A plusz energetika, őszivattyú, klíma, 5 év teljes garancia. A Nyugati Lakópark Fejlesztő Kft. Már több mint 70 családnak épített minőségi otthont Dunavarsányban. Miért ne lehetnél te a következő? További információ nyugatilakopark.hu vagy telefonon 0620 264 46 31. Nyugati Lakópark. Minőség, megbízhatóság, hosszú távú garancia.
1: Hoppá, ez nem egy földrengés. Ez te vagy éhesen. Menekülj a korgó gyomrod elől egyenesen a tókert csárdába, ahol a pörkölt szaftosabb, mint egy cappanopera, és a rántott hús vastagabb, mint a szomszédnéni receptes füzete. Merülj el a magyaros ízek és a termálvíz világában. Tókert csárda Ráckevén, az Aqualand területén. Tókert csárda. És csak annyit mondasz utána, a betyár mindenségit.
2: Ez reklám volt.
3: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. Nemzetközi táncpanorámával kezdődött a Summerfest színpadi programja. Augusztus 16-án vasárnap a Magyar Gálán a hazai néptánc hagyományok mellett Grúzia, Szlovákia és Chile együttesei is bemutatkoztak. A műsorban továbbá a Napraforgók és a Kéve néptánc együttes lépett színpadra. Budai Gábor, a fesztivál igazgatója rádiónak elmondta, idén ismét elérkezett az a szakasz, amikor több külföldi vendéget is fogadhattak Sziget-Szentmiklóson. Hozzátette, a Summerfest ezzel újra a nemzetközi kulturális találkozások egyik fontos helyszínévé vált.
5: Itt lesz egy csoport Grúziából, itt lesz egy csoport Chiléből, illetve egy szlovák együttese fogunk a ma este folyamán találkozni. Megpróbáltuk úgy szerkeszteni a műsort, hogy nagyon gazdagan változatos legyen. Ez nagyjából annyit jelent, hogy a következő produkció mindig más lesz. Tehát nem az, hogy fölmegy a szlovák együttes, és akkor fél óráig ők táncolnak, nem. Körülbelül 10 percet táncolnak egy koreográfiát, lejönnek, érkezik a következő együttes, és akkor lesz, én azt gondolom, meg

0: sokan használjuk a mézet, és ezt természetes eszenciákkal keverve, vegyítve, eszméletlen jó, hogy minősítő dolgokat lehet csinálni belőle. De készítünk természetes takarítókendőt, ami ráadásul egy ilyen újrahasznosított történet lesz, és készítünk egészséges kokuszgolyót, mert ezen az eseményen minden alkalommal alkottunk valami olyan kis nasit, rákcsálnivalót, amit mi magunk is el tudunk készíteni. Természetes anyagokból van, és erősíti az immunrendszerünket.
1: Ebben a hónapban ismét lesz Baktai Indián Klub Dunaharasztin. Augusztus 29-én szombaton az utolsó nyári foglalkozásra várják az érdeklődőket Alapfert kúriában. Kőszegi Zsolt rádiónknak elmondta, hogy a résztvevők ezúttal Baktai Ervin korai festészetében nyerhetnek bepillantást. Az intézmény programszervezője hozzátette, hogy a programsorozat ősztől változatlanul folytatódik.
2: Minden hónapban, ugyanúgy, ahogy a tavasz idényben is, Baktai különböző szegmenseit fogják megmutatni. Természetesen úgy, hogy a gyermekeknek érthető, szerethető és játszható lehessen a Baktai múltja. A mostani Indián Klubnál például Baktai Ervin kezdeti időszaki festészetéről lesz szó, és Zarubai Bence képzőművész fogja tartani ezt az előadást, ami nem csak egy előadás lesz, hanem aktív festészetre is rá fogja bírni Bence a gyermekeket. Konkrétan egy nagyon nagy képet, egy közös képet fognak a gyerekek elkészíteni.
3: Még több hír egy helyen.
4: lakihegyradio.hu Programajánló.
5: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Államalapító Szent István királynapi ünnepi megemlékezésre és gála műsorra várják az érdeklődőket augusztus 20-án Sziget-Szent Miklóson. A Szent Erzsébet téren köszöntőt mond Nagy János Sziget-Szent Miklós polgármestere, valamint ünnepi beszédet mond Perticsné Kácsor Andrea, országgyűlési képviselő. Az új kenyeret Bozsoki Sólyom Pál református lelkész áldja meg, ezt követően Szabad Madár címmel zenés tisztelgést láthat a közönség, Kecskés Tímea és Sándor Dávid a Madách Színház művészei előadásában. 8 órától pedig a Summerfest gála műsora kezdődik, melyen fellépnek Chile, Grúzia, Görögország, Szlovákia táncosai, valamint a Napraforgók táncegyüttes tagjai. 22. alkalommal rendezik meg a Rocksziget rockzenei tehetségkutató versenyt és fesztivált augusztus 21-én Sziget-Szent Miklóson, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt. Délelőtt és kora délután a tehetségkutató verseny élő döntője zajlik majd 10 zenekar részvételével, aztán 17:30-tól fellép a 2024-es győztes zenekar, az Anyám kínja. Őket követi az Arms of Apollo, majd 3:48-tól a Zanzibár lép a színpadra, az estét pedig a Stone zenekar zárja. További információkért látogassatok el a rocksziget.com oldalra. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
4: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem Sziget-Szent Miklósról, és már nem a Summerfestről, hanem a Városnapokról beszélgetek Lázár Gergővel, az intézmény igazgatójával, és a szombati naphoz jutottunk el, lovas felvonulás, halászléfőző verseny, ez már biztosan lesz.
1: Így van, és ez körülbelül kora délutánig tart, mikor is 2 órakor elkezdődik itt a Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületében, és azelőtt egy nagyszabású festészetnapi program, amely szól egyrészt arról, hogy Sziget-Szent Miklósi és országosan ismert festőművészek fognak itt alkotni élőben, amelyet meg lehet tekinteni, de emellett a bármely a képzőművészet iránt érdeklődő és alkotni szeretőt várunk majd ide, hiszen többféle kategóriában, például mondjuk graffiti kategóriában lehet majd ezen a délutánon itt zenére alkotni. Ezt az estét is a Kéktó Szabadidőparkban fogjuk befejezni, hiszen lesz még egy koncertünk, ekkor a Gyergyószentmiklósi 4th Street zenekar lesz a vendégünk, és őket is követi majd egy DJ-nek a műsora, őt pedig DJ Pixának nevezzük. A vasárnapi napon két program az, amit így mindenképpen szeretnék az önök figyelmébe ajánlani. Tulajdonképpen lesz a kora délutáni órákban itt a Városi Könyvtár és Közösségi Ház központtal egy városnapi zsibongó elnevezésű gyermekprogramunk, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, illetve városjáró kisvonattal, majd pedig este 5 órakor Ádám Jenő 130. születésnapi alkalmából, 1896-ban született, lesz egy nagyszabású hangverseny, egy komoly zenei koncert kint az Ádám Jenő általános iskola és ami hangverseny termében. A szűk városnapi programnak, időkeretnek ez lesz a befejező programja, ez az ünnepi koncert.
0: És hogyha van egy tágabb része is, akkor még arra visszatérhetünk, csak zenéljünk gyorsan egyet.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Sziget-Szent Miklóson a Városi Könyvtár és Közösségi Házban vagyok, és Lázár Gergő intézményigazgatóval beszélgetünk a városnapokról, ami ugyan még picit messze van, de annyi program eleme van igazából, hogy még egy ilyen utózöngére gondolom számíthatunk, hiszen arról a péntek, szombat, vasárnapról, arról az októberi hétvégéről már beszéltünk, de ezek szerint még maradt valami.
1: Igen, ahogy mondtam, vannak kísérő programok is, és a kísérő programok egy része 8-a előtt van, egy része 11-e után van, illetve a kettő közötti időszakban is fontos még kiemelni néhány programot. Hogy is kell ezt érteni? Október 5-től kezdődően lesz például az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat, amely szintén a városnapok alá lesz ebben az évben, vagy ettől az évtől kezdve rendelve, és most például ennek a keretében a Sziget-Szent Miklós 40-hez kapcsolódó folyóirat kiállítás lesz, tehát helyi folyóiratok, Sziget-Szentmiklósi folyóiratok lesznek és fényképek lesznek kiállítva a felnőtt könyvtárban ebből az alkalomból. Most csak példákat mondok, nem fogok mindent végigsorolni. Október 12-én lesz majd a Miklósi Alkotók kiállítása, itt a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Aula galériájában. Aztán 17-én szombaton ismét egy nagyszabású komoly zenei koncert lesz az Ádám Jenő Általános Iskola és AMI hangversenytermében. Majd ugyanitt vasárnap egy nagyszerű színházi előadásra várunk mindenkit. És ezen kívül is még lesznek saját szervezési programok, azonban nagyon fontos része ennek az eseménynek, hogy nagyon sok külső ismerősünket, szolgáltatót, civil szervezetet, intézményt, vállalkozást kerestünk meg, és közülük sokan fognak részt venni ebben a kéthetes időtartamban, hosszabb vagy rövidebb etapokban, szolgáltatásokkal, saját programokkal, kedvezményekkel, akciókkal, mindenféle játékokkal, amelyekkel szintén ők is szeretnének részt venni a városnapokban.
0: És én azt gondolom, hogy ezekre még nagyon sokszor vissza fogunk térni a következő időszakban, mert ez rengeteg program, és jó lenne, ha mindenki megjegyezni őket. Még van egy jótékonysági felhívás is, amiről beszélnünk kell Lázár Gergővel, de ezt majd csak a következő órában, úgyhogy tartsatok velünk akkor is.

0: Rádió.
1: Helyben vagyunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Autokarma Service Kft. Minden márka, minden típus, teljes körű karosszéria javítás. Személyautó, teherautó, régi vagy új modell, nálunk jó kezekben van. Karosszéria javítás, fényezés, szélvédőcserek, küszöbjavítás, lámpapolírozás. Felszerelt műhely, tapasztalt szakemberek, gyors és precíz munka. Gyári és utángyártott alkatrészek is elérhetők. Kárügyintézés könnyedén, kaszkó vagy kötelező. A papírmunkában segítünk előzetesen online és a helyszínen. Bizonyos esetekben bérautót is biztosítunk. Keressen minket Szigetszent Miklóson a Gyári út 21 szám alatt, vagy kérjen ajánlatot a 0624 515 105-ös számon, vagy a szigetszentmiklos@autocarma.hu e-mail címen.
3: Fotós dekor, hol is van? Á, ott van! Sziasztok, a rendelésemért jöttem.
4: Szia! Parancsolj, nézd át, hogy minden rendben van-e.
3: Uramisten!
4: Talán valami baj van.
3: Nincsen.
4: Talán nem tetszenek a fotók, vagy a vászonképek, vagy a fotókönyv?
3: Minden csodálatos. Pont így képzeltem el.
5: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Pont úgy, ahogy elképzelted, akár egy nap alatt. Részletekért keres minket a Facebookon, vagy nézd be hozzánk üzletünkbe. Címünk Sziget-Szent Miklós, Bajcs Zsilinszky utca 43/B.
6: Tervezzen előre! Csepel-sziget legnagyobb tüzelőanyagtelepe a Borbély tüzép akciót hirdet.
7: Kihagyhatatlan elővásárlási kedvezménnyel vásárolja meg ebben a hónapban száraz tűzifáját, tölgyből vagy akácból, már hasítottan is.
6: És igény szerint otthonába szállítjuk.
7: Ma megrendeli, holnap már gondtalanul nyaralhat.
6: Borbély tüzép Sziget-Szent Miklóson a Petőfi utca 20 szám alatt.
7: Borbély tüzép, elhivatottság, rugalmasság.
0: Ez reklám volt.
8: Hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Sikerülhet üzemben tartani a paksi erőművet. Súlyos problémákat tártak fel a korábbi gyermekotthonos vizsgálatok. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Elődje Súlyog Tamás megbízatása az alaptörvény 17. módosításával július 20-án szűnt meg. Egyre nagyobb az esély arra, hogy a paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hangsúlyozta, a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését. A katonák minden nap bizonyítanak, nélkülük nem lenne energia és nukleáris biztonság, hangsúlyozta a nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepségen a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus példaként említette a Paksnál dolgozó, a vízellátás biztosításában, vagy éppen az erdőtüzek oltásában résztvevő katonákat. A miniszter beszélt arról is, hogy a NATO előírásainak megfelelően a GDP 2%-át a haderőre fordítják. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. Súlyos hiányosságokat és körülményeket tárt fel hazai gyermekotthonokban egy vizsgálatsorozat, amelyet még 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de nem hozták nyilvánosságra az eredményeket, írja a Direkt 36, amely a titokban tartott vizsgálati jelentéseket kiperelte. A jelentésekből kiderül, hogy sok gyerek penészben, sötétben élt, a kortársak közti bántalmazások, így a szexuális abúzusok elterjedtek, gyakran számoltak be éhezésről a gyerekek. A volt kormányzat felelőse Rétvári Bence a Direkt 36 megkeresésére nem reagált a jelentésekre. A Szociális és Családügyi Minisztérium pedig jelezte, augusztus végéig nyilvánosságra hozzák az általuk végzett frissebb gyermekvédelmi részjelentést, és dolgoznak a gyermekvédelmi szakellátás problémáinak felszámolásán.
8: Időjárás.
9: Többnyire napos, komoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatarra, szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hajnali 16-23 fok után napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Egy jó fotó nem az időjárástól függ. Az időjárás jelentést a Fotós Dekor támogatta.
8: Még több hír egy helyen.
0: lakihegyradio.hu. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: Most pedig. Induljon egy újabb óra
0: a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Petyko Ági.
10: 6 óra múlt 3,5 perccel, és továbbra is nagyon erős a forgalom a Nullás déli szektorán az M5-ös irányába. Az M6-os felhajtója és Dunaharaszti közötti szakaszon lassú tempóra készüljetek. Korábban történt egy baleset a Csepeli úton az M0-ás közelében. Ott még rendőröket látok a helyszínen, torlódást jelen pillanatban már nem mutat a térkép. A második Rákóczi-Ferenc út Csepeli, Lakihegy és Halász Telki szakaszán viszont továbbra is erős a forgalom, és lassan lehet haladni, és a Gerinc úton is ugyanez a helyzet Sziget-Szent Miklóson, valamint a Gyártelepi Hívátjárónál, és ott a bevásárló központnál lévő körforgalmaknál. Ezen kívül a Csépi útnak a Műút felüli végénél is torlódásra számítsatok. Az 510-es Taksonynál és Dunaharasztinál is jól járható, és az 51-esnek ez a szakasza, sőt délebre Dunavarsány, Majosháza, Áporka és Kiskunlacháza térségében is lassú haladásra kell készülni. Valamint egy picit távolabb van tőlünk, de azért jó, hogyha tudtok róla, a Nullás keleti szektorában, Ecser térségében az M3-as felé vezető oldalon baleset történt. A 45-ös kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert. Illetve sokan haladnak az M7-es autópályán a Balaton irányába, ahol nyaralni készülők miatt szakaszos torlódás alakult ki, egészen Török-Bálinttól kezdődően Martonvásárig. Kicsit távolabb Pálkozd és Székesfehérvár között is hasonlóképpen tapasztalható a szakaszos torlódás. Vigyázzatok nagyobb magatokra, jó utat kívánok!
0: Ahogy a közlekedésben, úgy a fogászati kezeléseknél is a biztonság a legfontosabb. A közlekedési információkat a Toldi Dentál támogatta, mert minden út hozzánk vezet.
8: Lakihegy Rádió.
0: Helyben vagyunk.
8: Elérsz minket SMS-ben, telefonon és Viberen.
0: 0620 95 95 107.
10: Kellemes délutánt kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Remélem, hogy ti már pihenéssel töltitek az időtöket. Én ebben az órában egyrészt beszélgetek Lázár Gergővel, a Sziget-Szent Miklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával, hiszen a városnapokhoz kapcsolódóan adománygyűjtő akciót hirdettek, úgyhogy ennek a részletei jövünk nem sokára. Az óra második felében pedig Mis Nándor múzeológussal beszélgetek, majd a második Csepel-szigeti veterán találkozóról. Tartsatok velük!

0: Napi egy rádió helyben vagyunk, a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem, és Lázár Gergő intézmény igazgatóval beszélgettünk az előző órában a Sziget-Szentmiklósi Városnapokról, és hát a programok nagy részéről szót ejtettünk, nyilván ezekre folyamatosan vissza fogunk térni, és majd nálunk itt a rádióban is hallhatjátok részletesen ezeket, viszont van egy jótékonysági része is ennek az időszaknak és a városnapoknak, egy adománygyűjtő akció. Kérlek, mesélj erről a hallgatóinknak. Gergő, augusztus 15-én már elkezdődött.
1: Alapvetően én azt kell mondanom így kezdésnek, hogy hát úgy gondolom, hogy a név kötelez. Sziget-Szentmiklós városában úgy gondolom, hogy szükséges az, hogy egy városi szintű karitatív akció legalább évente egyszer mindig következetesen megjelenjen a, mondjuk úgy, hogy a város életében. Szent Miklós adománygyűjtő akció néven fog ez futni a következő időszakban. Ez is terveink szerint minden évben a városnapokhoz kapcsolódóan megjelenő programelem lesz. Ez tudom, csúnya kifejezés, de értsék jól, kérem. Ennek az minden évben egy előre egyeztetett célja lesz, ami most jelen esetben 2026-ban a Bíró Lajos Általános Iskola fenntartásában működő Petőfi utcai általános iskola épületének felújítása, karbantartása, eszközbeszerzése lesz. Bizonyára sokan tudják, hogy ez az épület ez 1912-ben épült, tehát a város legrégebbi működő iskola épületéről, iskola részéről beszélünk. Hát bizony-bizony az idő vasfoga azért hagyott rajta nyomokat, és bizonyos értelemben hagy némi kívánnivalót maga után az épület. Ennek az előbb elmondott céljaira gyűjtünk, természetesen itt pénzügyi gyűjtésről beszélünk, és ennek két iránya lesz lehetséges.
0: És erről a két irányról beszélgetünk nem sokára Lázár Gergő intézményigazgatóval.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Lázár Gergővel, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatójával beszélgetünk a Városnapokhoz köthető Szent Miklós adománygyűjtő akcióról, ami augusztus 15-én már elindult, és október 18-áig zajlik majd a gyűjtés, és egyébként a Bíró Lajos Általános Iskola Petőfi utcai épületének felújítására gyűjtöttök. Ott hagytuk abba, Gergő, hogy kettő módon tudunk ebben részt venni.
1: Igen, az egyik mód az lesz, hogy ennek a úgymond a pénzügyi részének az összefogója az a Humanitas 91 közalapítvány. Ennek a számla számára, ennek az alapítványnak a számla számára lehet bármikor, ugye online formában 0-24 órában bármikor utalni összeget. Az a kérés, hogy a közlemény rovatban legyen, az föltüntet vagy Petőfi suli, tehát hogy ne keverjük össze véletlenül sem más beérkező összegekkel. A másik lehetőség pedig az, hogy természetesen lesz mód arra, hogy valaki készpénzben adományozzon erre a célra. Ennek pedig több helyszíne lesz, jelen pillanatban is keressük az együttműködő partnereket. Az egyik helyszín az természetesen a Városi Könyvtár és Közösségi Ház főépülete lesz, az aula, ahol már több alkalommal gyűjtögettünk ilyen-olyan célokra, ott már most is megtalálható az adománygyűjtő doboz, de város szerte nagyon sok helyen lesznek majd elhelyezve ilyen adománygyűjtő dobozok. Ezeket a dobozokat csak október 5-e és 18-a, tehát a kiterjesztett kísérőprogramokkal együtti időtartamban, a Városnapok időtartamában lehet majd megtalálni, tehát ezek nem lesznek augusztus 15-től már megtalálhatók a különböző helyszíneken. Hogy hol is lesznek ilyen dobozok kihelyezve az intézményen kívül, azoknak a listáját pedig folyamatosan közzé tesszük a honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon. Ami fontos üzenet ezzel kapcsolatban, hogy minden hozzájárulás számít, tehát aki csak 5 forintot tud adni, de szívesen hozzájárulná ez a célhoz, kérem, hogy nyugodtan keresse meg valamelyik adománygyűjtő dobozt, és helyezze ott el azt az 5 forintot. Nem közhelyes az a kifejezés, hogy a sok kicsi sokra megy.
0: Abszolút egyetértek veled, tehát akkor azt azért fontos kihangsúlyozni, hogy a készpénzes adományozásra csak egy bizonyos idő, két időtartamban.
1: A készpénzes adományozásra tulajdonképpen 2 hét áll majd rendelkezésre. A Városnapoknak a kísérő programokkal egybefoglalt időtartama, tehát október 5-e és október 18-a között, ez pontosan 2 hét.
0: Ezt meg kell jegyezni, de addig is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy kényelmesebb, rugalmasabb, és most van az eszében, és szeretne segíteni, természetesen, ahogy már említettük, utalásra is van lehetőség. Hát itt most nem fogom elmondani egyébként a számlaszámot, mert senki nem bírja megjegyezni, úgyhogy helyette inkább javaslom, hogy látogassatok el a sárgaház.com weboldalra. Azon belül, hogyha a programok fülre kattintottok, lejjebb görgettek egy picikét, akkor megtaláljátok ezt a Szent Miklós adománygyűjtő akciót is, és természetesen minden részletet, például a számlaszámnak a részleteit is megtaláljátok. Gergő, nagyon szépen köszönöm, és hát kitartást kívánok még így a Summerfesthez is, és hát remélem, hogy utána azért mindannyian így együtt a szervezők majd tudtok egy kicsit szusszanni, és kipihenni az elmúlt hétnek a fáradalmait.
1: Mindenképpen megpróbáljuk, köszönöm.

0: közönség kedvenc rádiója.
1: Érdekes történetek. Itt élünk. Szórakoztató programok. Itt élünk.
0: Fedezd fel velünk a Csepel-sziget értékeit.
1: Itt élünk. A Lakihegy Rádió riport műsora.
0: Kedden este 8-kor. A hírek után.
1: FM 107.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
3: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
2: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
3: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
2: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
3: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
2: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
3: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
2: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
4: Fogászati ellátás stresszmentesen.
5: A Toldi Dentál fogászati rendelőben 30 éve azon dolgozunk, hogy a fogászati kezelés nyugodt, kiszámítható és fájdalommentes legyen.
4: Legyen szó implantátumról, fogpótlásról, esztétikai fogászatról vagy fogszabályozásról, személyre szabott megoldásokat kínálunk önnek.
5: Fogászati CT, digitális fogászati szkenner, digitális tervezés, általános fogászat várja önt rendelőnkben.
4: Az önnek készített komplex kezelés terv alapján tervezhetővé és kiszámíthatóvá tesszük a fogászati kezelése lépéseit és költségeit.
5: Szeretettel várjuk Szigethalmon, a Műút és a Homok utca sarkán, a Sarokvilla épületében.
4: Időpontfoglalás 0620 80 80 300.
5: www.sarokvilla.hu.
4: Toldi Dentál. A stresszmentes fogászat.
6: Nézze csak, főnök úr, a fotós dekor itt Miklóson foglalkozik pólónyomtatással. Végre megcsináltathatnánk a céges egyenpólókat. Azt a még nagyméretű tervrajznyomtatást is csinálnak. Erre is pont szükségünk lenne. Wow, még a névjegykártyákat is meg tudjuk ott csináltatni. Mit gondol, főnök úr?
7: Marika, miért nincsen még ott? Azonnal rendeljen meg mindent.
6: Szaladok is, főnök úr.
8: Fotós dekor. Te megálmodod, mi elkészítjük. Részletekért keresd minket a Facebookon, vagy nézz be hozzánk Szigetszent Miklósi üzletünkbe.
0: Ez reklám volt.
1: Térségi hírek a Lakihegy Rádióban.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Gerbán Márton vagyok. A Summerfest több helyszínére is ellátogatott Szigetszent Miklós polgármestere. Nagy János idén a Summerfest több helyszínén is részt vett. A fesztivál története Ránckevéhez is szorosan kötődik, hiszen a rendezvény Szigetszent Miklós előtt ott várta a közönséget. Több év kihagyást követően idén ismét megrendezték a fesztivált Ránckevén, ahol a városvezetés teltházas, jó hangulatú programokkal fogadta a közönséget. Nagy János stádiónknak elmondta, Tököl polgármesterével közösen kaptak meghívást a ránckevei nyitó rendezvényre, ezt követően pedig az augusztus 16-ai Szigetszent Miklósi Summerfesten is részt vett. A polgármester számára az esemény abból a szempontból is különleges volt, hogy a Szigetszent Miklósi Magyar Gálán a Napraforgók Néptánc Együttes tagjaként a fia is színpadra lépett.
10: Szülőként mindig izgulok a gyermekemért, illetve nyilván a Szigetszent Miklósi csapatért is, viszont büszkén tekintjük mindig a feleségemmel, illetve a többi szülőtársammal őket. Nagyon örülök annak, hogy az idei évben ugye a csileiek is fellépnek, a szlovákok is, és a grúzok is. Én a tegnapi napon, ugye Ráckevén már részt vettem egy ilyen műsoron, és nagyon tetszett az előadás, bízom benne, hogy minden Szigetszent Miklósnak nagyon tetszeni fog.
9: Felújítják a szennyvíz csatorna fedlapokat Szigetszent Miklóson. A munkálatok augusztus 13-án indultak, és várhatóan 4-5 héten keresztül tartanak. A karbantartás a város több pontját érinti, a többi között a Tököli utat, a Losonci, a Jókai, a Rév, a Kolozsvári, az Ősz, a Nyár és a Tavasz utcát, valamint számos további utcakat, szakaszt és kereszteződést. A kivitelező igyekszik a munkálatokkal a lehető legkevésbé akadályozni a közlekedést, ugyanakkor időszakos fennakadásokra számítani lehet. Az önkormányzat a lakosság türelmét és megértését kéri a felújítás ideje alatt. A munkálatokkal érintett valamennyi cím listáját Sziget-Szentmiklósváros önkormányzata tette közzé. Dunaharasztin folyamatosan gondoskodnak a fák pótlásáról. A városvezetés és a lakosság közös felelőssége a zöld területek rendszeres karbantartása, illetve gondozása. Hazai Tíme a rádiónknak elmondta, a nagyobb növények kivágásában a szakemberek segítséget nyújtanak az ingatlan tulajdonosoknak. Az önkormányzat kommunikációs munkatársa emellett a közterületi faültetés szabályaira hívta fel a figyelmet.
11: Dunaharaszti város minden évben nagyon sok fát ültet, és ezeket a fákat locsoljuk is természetesen. Vigyázzunk kell a fáinkra, és hogyha közterületen ki kell vágni valamiért egy fát, akkor azért kell engedélyt kérni, mert egyrészt ha a fa olyan

0: igyekeznek folyamatosan tájékoztatni.
1: Még több hír egy helyen.
2: lakihegyradio.hu Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Ünnepi műsor lesz Dunaharasztin az államalapítás évfordulója alkalmából. Augusztus 21-én pénteken este 8:30-tól a Szájfel Szabadmadár című koncertsót tekintheti meg a közönség a Piac tér színpadán. A produkcióban közreműködik Nagy Szilárd, Réti Zsuzsa, Regány Misa, Toldi Tamás, Molnár Ágnes és Újvári Gergely. A hat énekes többek között az István a Király musical betétdalait adja elő, emellett felcsendül a himnusz és a nemzeti dal is. Elhangzanak továbbá Máté Péter, Demjén Ferenc, Olái Bolya, valamint a Kormorán és az Anna and the Barbies együttes népszerű slágereinek feldolgozásai is. A rendezvényről további tudnivalók a település hivatalos Facebook oldalán érhetők el. Koncertekkel, táncműsorral és látványos esti programokkal készül a Summerfest tököli helyszíne. A Tököli Művelődési Központ és Könyvtár parkolójában augusztus 18-án a Magna Cum Laude koncertje nyitja az esti programokat, másnap pedig nemzetközi táncegyüttesek mutatkoznak be a táncpanorámán. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó műsort zenés tűzijáték és utcabál követi, pénteken nemzetiségi gálaműsor és rácbál várja a közönséget. Szombaton pedig a Magyar Állami Népi Együttes előadása és a fesztivál záró buli zárja a tököli programsorozatot. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.

0: Lakihegy Rádió, helyben vagyunk a Városi Könyvtár és Közösségi Házból jelentkezem még egy fél órán keresztül, és a Summerfest programjaira természetesen várnak még titeket ma és holnap. Ma este például egy remek Cheek zenekar koncerten vehettek részt, holnap állami ünnepség, vagyis államalapító Szent István királynapi ünnepség, majd utána nemzetközi gála, amivel várnak titeket. Mi pedig már picit előre szaladunk az időben, szeptember 5-e szombatra, hiszen mondhatom azt, hogy ezt a rendezvényt a nagy sikernek köszönhetően visszatapsolták erre az évre is, és kibővítve újra láthatjuk, és újra részt vehetünk rajta. Mis Nándorral, szervezővel, múzeológussal beszélgetünk, természetesen a második Csepel-szigeti veterán találkozóról van szó.
1: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát nem is az, hogy visszatapsolta a közönség, eleve úgy terveztük, hogy akkor egy hagyomány kezdeményező jelleggel hozzuk létre ezt a veterán találkozót a tavalyi évben. A puding próbája az evés, ahogy mondani szokták, remekül sikerült. Már első alkalommal ilyen 60-70 jármű regisztrált, most már bőven 80 fölött járunk a regisztrált járművekkel, és hát ugye nem zárult le a regisztráció. Tehát jármű tulajdonosoknak, ha valaki esetleg úgy hallgatja a rádiót, hogy van otthon egy szép veterán autója, ami mondjuk a KGST országoknak a terméke, de akár hogyha egy Csepel vagy egy Ikarusz rejtőzik a raktárban, akkor azt is nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk, és a múzeumnak a honlapján lehet regisztrálni az eseményre.
0: Azért a múzeumnak is mondjuk el az elérhetőségét, hogyha valakinek nem menne fejből.
1: Igen, nagyon egyszerű a honlap címe, miklosimuzeum.hu/veterán. Ide kell fölmenni, itt minden információ megtalálható a programról, az egész szeptember 5-i napnak a története ott lesz, és meg lehet nézni, még egy pár tavalyi képet is sikerült föltenni, és ott a honlap alján ott van egy regisztrációs űrlap.
0: Mivel egészítették te ki, hiszen azért ilyenkor, amikor már második, harmadik, negyedik, sokadik alkalommal rendeztek meg egy hagyományossá vált rendezvényt, akkor évről évre jönnek a tapasztalatok, és az ember rájön közben, hogy még ezzel ki lehetne egészíteni, azt lehet egy kicsit másképp kellene csinálni. Most milyen előre mutató új programeremek lesznek a tavalyi évhez képest?
1: Hát a tavalyi évhez képest sokkal több kísérőprogrammal készülünk, tehát igyekeztünk úgy összerakni a programot, hogy ne csak annyi legyen, hogy az ember eljön, megnézi a szép autókat, aztán megy tovább, hanem igyekeztünk olyan aktivitásokat teremteni, amiért érdemes ott maradni. Így hát például a színpadon eléggé jó programok lesznek, egy DJ páros fog eljönni, Mr. Skunk és Mavrákulum, ők a Ráckert DJ-i, alternatív DJ-k, ők fognak adni egy kisebb műsort, illetve Kocsis Barna Péter, aki majd föl fog lépni a Rockszigeten is, ő fog majd még egy rövid koncertet adni ezen az eseményen, de hát a színpad mellett sok minden más is lesz még. Például eljön a Csepel Csapszék, ami nagyon nagy kedvencünk, ez a kísérő program tulajdonképpen. Az úriember, aki a tulajdonosa, berendezett egy komplett söntést egy D344-es Csepelnek a felépítményébe, tehát onnan csapolja a sört. Egészen zseniálisan néz ki, és nagyon nagyszerű hangulata van, de ezen kívül még nagyon sok más programmal is készülünk, úgyhogy izgalmas lesz és érdekes lesz.
0: Igen, és azt felsorolni is nehéz, tehát mindig csak így belekapkodunk, és tudom, hogy már reggel a lányok is beszélgettek veled erről, egy egész hosszú, vissza is lehet nézni egyébként a közösségi felületeinken, hogyha bővebb információra van szükségetek, de még így sem tudjuk felsorolni és kiemelni az összes programelemet, annyi, de annyi minden lesz, mert például lesz majd szépségverseny, leadhatjuk a szavazatainkat, lesz tombola, és még ki tudja mi minden, és ha már itt járunk, Nándi, azért egy személyes dologra is kíváncsi vagyok, nem tudom, hogy erről beszélgettetek-e már, de neked honnan jön a veterán autók iránti szereteted és kíváncsiságod, mert biztos vagyok benne, hogy ezt másképp nem lehet csinálni, csak hogyha így valamit nagyon ennyire szeret az ember.
1: Nem tudom, ez munkahelyi ártalom. Tehát a Csepel Autógyártmány Múzeum része a helytörténeti gyűjteménynek, tehát hogy a munkával jött az, hogy én elkezdtem foglalkozni a Csepel Autógyárral, annak a termékeivel, és hát ugye ezek így hozták magukkal a következményeket. Tehát először csak Csepel, aztán jött az Ikarusz, meg a Dutra, a traktorok, aztán most már mindenféle más veterán autó is, hiszen nem csak Csepelekre lövünk ezen a veterán találkozón, hanem gyakorlatilag mindenre.
0: No, hát hallottátok, bővebb információk, ez is elhangzott már, miklosimuzeum.hu/veterán, itt kaptok bővebb információkat, viszont Nándi marad még velem, hiszen a Városnapok keretében lesz egy szuper koncert, ami majd az ő szervezésükben valósul meg, úgyhogy mindjárt jövünk vissza ezzel a beszélgetéssel.

0: Lakihegy Rádió helyben vagyunk, Mis Nándor múzeológussal beszélgetünk, aki a második Csepel-szigeti veterán találkozót szervezi Sziget-Szent Miklóson. Remélem, hogy mindenki hallott már róla. És igaz, hogy már rengeteget beszélgettünk róla, de a kísérő programokat még mindig nem tudtuk teljesen felsorolni. Úgyhogy Nándi, mi maradt még ki az előzőekben?
1: Hát tényleg bátorítani szeretnék mindenkit, hogy eljöjjön. Egy olyan különlegesség lesz, ami szerintem még Sziget-Szent Miklóson nem volt. Az Osan parkolójában ugyanis sikerült majd fölépítenünk egy komplett keskeny nyomtávú vasutat. A Kemencei Erdei Múzeum vasút részéről fognak eljönni onnan nagyon kedves barátaink, akik hoznak magukkal egy egyenes sínszakaszt. Erre pedig rátesznek majd egy kézi hajtányt, és ezen lehet kipróbálni a keskeny nyomtávú életérzést, úgyhogy ez egy igazi kis program lesz, és remélem, hogy majd mindenkit tudunk bátorítani, hogy menjenek el Kemencére, mert egyébként varázslatos hely a Börzsönyben, tehát egészen kiváló kirándulás és nagyon remek programjaik vannak.
0: Na hát ez a hajtányozás, ez egy másik olyan program, amit nagyon régóta szeretnék már kipróbálni, de azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy miről van szó, mert lehet, hogy még nem is hallottak erről.
1: Tulajdonképpen arról van szó, hogy van egy olyan vasúti kocsi, amire két ember tud felülni, és van rajta egy ilyen kézi, ilyen pumpálós jellegű mechanizmus, amit hajtva, vagy forgatva, mozgatva lehet elindítani a járművet a sínen, tehát gyakorlatilag egy kézihajtású mozdonyról van szó. Szerelvény nincs mögött, tehát kocsik nincsenek mögé téve, tehát nem lehet úgymond húzni az embereket, tehát egyszerre viszonylag kevesen tudják kipróbálni, de nagyon különleges varázsa van.
0: Én azt gondolom, hogy ezt a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezni fogják egyébként idehaza is, de Ausztriában vannak olyan hajtánypályák, amik valami elképesztően szépek, de ezt a Börzsönyit, a Kemenceit akkor meg fogom magamnak nézni, mert ezek szerint ott is varázslatos helyszínek vannak meg lehetőségek erre. És még ahogy látom, még mindig nem értünk a végére, van még itt kiegészítő program.
1: Hát kicsit még képlékeny, hogy hogyan és milyen programelemekkel fognak kijönni, de nagyon-nagyon nagy szeretettel és örömmel üdvözöljük majd a veterán találkozón a hagyományőrző rendőrszázadot, akik hát a maguk kötelékében őriznek gyakorlatilag minden valaha volt rendőrségi járműből egy-egy példányt, és remélem, hogy minél több ilyen járművel el tudnak majd jönni, úgyhogy az is egy különleges program lesz. De ezen kívül, akik a 80-as, 90-es évek retróját nagyon szeretik, és közük van a számítógépekhez, kipróbálhatnak régi retro számítógépes játékokat, az Atari-tól kezdve a korai PC-kig mindenféle számítógép és konzol kint lesz, és lehet játszani, ki lehet próbálni a Street Fighter-t, a Doom-ot, meg egy csomó mindent, amit a régiek, idézőjelben régiek ismernek, tehát tényleg a 80-as évektől fölfele.
0: Például arra lesz lehetőség, és ezzel behozok egy kis személyes történetet is, hogy én ezt a napot egyébként mennyire imádom, meg az egésznek a milliójét, hiszen itt már nem csak az autókról van szó, hanem hajtányozásról, számítógépekről, tényleg egy ilyen életérzést próbáltok igazából átadni, hogy például arra van-e lehetőség, hogy most már veteránnak számító autóba az ember beüljön, és mondjuk vezesse, mert például nekem a 40. születésnapon, ami nyilván tegnap volt, na mindegy, tehát a 40. születésnapomra nekem az egyik meglepetést azt adták a barátaim, hogy egy Warburggal jöttek értem, és imádtam, mondjuk sajnos nem vezethettem, de ez a régi vágyom, hogy kis Polszkit, mondjuk egy Moszkvicsot, Ladát és egy Warburgot, de kormányváltósat vezethessek, hogy ilyenekre esetleg lesz-e lehetőség.
1: Ez borzasztó nehéz kérdés, és most egész biztos vagyok benne, hogy alapvetően nem lesz rá lehetőség. Ez azért van így, mert nagyon nehéz úgy találni ilyen régi autókat, amiknek a tulajdonosai hajlandók arra, hogy odaadják kvázi vadidegeneknek, hogy akkor tessék, itt van, vezesd. Ez azért veszélyes. Mindenki, aki ide elhozza a járműveit, a saját tulajdonát, az gyakorlatilag a hobbiát hozza el. Tehát ezek szerelemprojektek, és hát mindenki próbál rá vigyázni a lehető legjobban, úgyhogy nagyon ritka az olyan autó tulajdonos, akiről én tudok, aki megengedi, hogy egyáltalán beüljön az ember a járműbe. Pláne, hogy vezesse, hát az valami egészen ördögtől való dolog, de igyekszem keresni olyan kapcsolatokat, ahol ilyesmire van lehetőség, úgyhogy reményeim szerint majd a harmadik Csepel-szigeti veterán találkozón már erre is lesz opció, hogy vezetni és kipróbálni lehessen régi járműveket.
0: Nándi, nagyon szépen köszönöm. Tudom, biztos, hogy még van valami, amit kihagytunk ebből a sorból, de én azt mondom, hogy inkább menjetek el, nézzétek meg ezt a fantasztikus rendezvényt. A dátum tessék bekarcolni a naptárakba, akár digitális, akár még a hagyományos boomer verzió papírlapon. Szeptember 5-e, szombat, 10-től 15 óráig várnak minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel az egyik nagy áruház parkolójában, és minden további információ a miklosimúzeum.hu per veterán oldalon olvasható. Nándi, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.

0: Kedves Lakihegy Rádió hallgatókat, Nandival nem sikerült arról a bizonyos koncertről beszélgetni, de október az még messze van, úgyhogy vissza fogunk térni erre is. Viszont szeptember 5-e az már nincsen olyan messze, írjátok be a naptárba, és legyetek ott ti is. A második Csepel-szigeti veterán találkozón, biztos vagyok benne, hogy remekül fogjátok érezni magatokat. És hát én nagyon szépen köszönöm a mai napi figyelmeteket is. Mindjárt 7 óra van, a folytatásban jön a Sziget Krónika, vagyis a térség hírösszefoglalója, aztán 1 óra magyar zene a legjobbak közül válogatva. Aztán pedig 8 óra után jön a Sziget Szelet című riportműsorunk, és azt követően 9 órától pedig a Süsfelnap legjobb pillanatait hallgathatjátok meg újra. Én pedig nagyon szépen köszönöm tényleg a figyelmeteket, nem csak a mait, hanem az egész hetit. Holnap augusztus 20-a van, a hangomat azt itt hagyom nektek az éterben, viszont utána péntektől én szabadságon leszek, és legközelebb csak augusztus utolsó napján, 31-én hétfőn érkezem majd, úgyhogy együtt búcsúztatjuk majd a nyarat. Legyen szép a hosszú hétvégétek, találkozunk hamarosan. Puszi mindenkinek, Betyko Ági vagyok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
3: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait. Gyorsan, kényelmesen.
2: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
3: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
2: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt, és Szigetszent Miklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
3: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
2: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
4: Keresed a tökéletes otthoni kikapcsolódást? Nekünk is van egy jó ajánlatunk, ráadásul fél évig kedvezménnyel. Élvezd a Premium Full TV-t 112 csatornával, és hasíts a PRNET 800-as internettel. Mindezt az első 6 hónapban mindössze 8.990 forintos havidíjért, a 7. hónaptól havi 10.990 forinttól, minimum 1 év hűségidővel. Sőt, most 3 hónapig díjmentesen adjuk az RTL Plus Premiumot is. További részletek, feltételek, valamint az internetcsomagok minimális, maximális és rendes körülmények közt elérhető sávszélességei megtalálhatóak a pr.hu-n, vagy érdeklődj telefonon a 1231-es telefonszámon, vagy személyesen irodáinkban. Az ajánlataink területileg eltérőek lehetnek. PR Telekom. TV, internet, telefon.
5: Kézműves kovászos kenyér a Kavai Pékségben. Incsiklandozó házi kenyér szeretettel kézzel készítve. Minden termékünk hagyományos kovászos eljárással készül, 8 órás kovász felhasználásával. Térjen be hozzánk! Megtalál minket Szigetszent Miklósi, Ráckevei, Kiskunlacházi és Érdi üzleteinkben, valamint a Szigetszent Miklósi, Szigethalmi és Érdi piacon és Pesterzsébeten a Tátratéri, valamint Kispesten a Kossuthéri piacon. Hagyományos minőség, baráti árak. Jelszavunk: ahány kenyér, annyi asztal. Kavai Pékség.
1: Ez reklám volt.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
7: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét, fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
6: Sziget Krónika. Krónika.
7: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget Szent Miklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a tánc együttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptánc együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
8: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek. Most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
7: A Kéve Néptánc Együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A napraforgók mellett a Ráckevei Kéve Néptánc Együttes szereplése is évek óta hagyományos része a Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakukk Pál, a táncegyüttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
9: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
7: Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
10: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végig várta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
7: Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szentmiklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
10: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri úttakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakasz az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
6: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
7: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogadtal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
11: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogadtal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
7: Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriett a házi orvos rendelését augusztus 28-áig halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Henriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere, Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasút fejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere emellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni.
6: Sziget Krónika. Sporthíreink.
7: Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az öt versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud nem megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
6: Időjárás.
7: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, észak-nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
6: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
6: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: térség kedvenc rádiója. Programajánló.
1: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Csík zenekar koncert lesz augusztus 19-én Sziget-Szent Miklóson a Szent Erzsébet téren a Summerfest kulturális fesztiválon. A zenekar a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője, 38 évet töretlen népszerűséggel. Pályafutása alatt számos rangos díjat nyert el, többek között Kossuth díjat, Prima Primissima díjat, Magyar Örökség díjat és Fonogram díjat. Koncertjei során a hagyományos népzenét ötvözi a kortárs zenei irányzatokkal, miközben tisztelettel ápolja a hagyományokat. A zenekar előadásai mindig különlegesek, és mindenki megtalálja a számára legkedvesebb zenei élményt. Rendszeresen együttműködik olyan neves művészekkel, mint Presser Gábor, Karácsony János, Lovasi András, Kis Tibor, Földes László Hobó és Bagossi Norbi. 2025-től a zenekar Gál Tiborral, a tehetséges ifjú énekes hegedűssel folytatja pályafutását, megújult formában, de megőrizve a Csík zenekarra jellemző zeneiséget és lendületet. Bővebb információkért keressétek a www.summerfest-ssm.com oldalt. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 16:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 17:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: Egy rádió. A térség kedvenc rádiója. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Káprázatos táncelőadások és koncertek várják a közönséget a Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztiválon augusztus 15-e és 20-a között.
2: Idén is kertmozival indítjuk a fesztivál programját.
1: A Magyar Gála műsorában fellép a Kéve és a Napraforgó néptánc együttes.
2: A táncpanoráma előadásait külföldi táncosok színesítik, akik Grúziából, Szlovákiából, Chiléből, Uruguayból, Indonéziából és Görögországból érkeznek hozzánk.
1: Fergeteges hangulatot ígér a Parnograszt együttes. Sodró lendület, vérpesdítő ritmusok és hamisítatlan cigányvilágzene várja a közönséget.
2: Idén visszatér hozzánk az örök kedvenc, a Csík zenekar, a magyar népzene egyik legelismertebb képviselője.
1: A Gyermekek Summerfestje augusztus 16-a és 19-e között délutánonként várja a gyerekeket a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtt.
2: A Hungarikon kiállításunk idén a Cifra szűrt mutatja be vendégeinknek.
1: Zárónapunkon, augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi megemlékezéssel, majd a Nemzetközi Gálával, a Táncpanoráma fellépőinek lenyűgöző műsorával búcsúzunk. További információ a summerfest.ssm.com oldalon. Jegyek kaphatók a Városi Könyvtár és Közösségi Házban, valamint a sárgaház.jegy.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó néptánc együttes. Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a tánc együttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó néptánc együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
5: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lent majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek. Most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párva lányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
4: A Kéve néptánc együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A Napraforgók mellett a Ráckevei Kéve néptánc együttes szereplése és évek óta hagyományos része a Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakukk Pál, a tánc együttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
6: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
4: Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező Városi Könyvtár és Közösségház igazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
7: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. van, aki végig esőkabátban, biztosan, hogy biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
4: Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szent Miklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szent Miklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
7: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri útakat ideiglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakasz, az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
8: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek kukac@gmail.com e-mail címen.
4: Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriet a házi orvos rendelését augusztus 28-áig halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Herrietet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasút fejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szent Miklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az öt versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud nem megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: Sziget Szelet.
0: Egy riportműsor a Sziget-Szentmiklósi járásról. Érdekes emberekkel, változatos helyszínekkel.
3: Ez a Sziget Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Szép napot kívánok minden Lakihegy Rádió hallgatónak, ez ma is a Sziget Szelet, én pedig Somogyi Betti vagyok a mikrofon mögött. A mai adásban a Sziget-Szentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolát ismerhetitek meg, amely 2023-ban alakult meg. Fábián Gabriellával és Szabó Kis Bernadettel, a kutyaiskola vezetőivel beszélgetek. Maradjatok velünk, zenélünk egyet, aztán kezdünk is.

0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Itt vagyok Sziget-Szent Miklóson a Magic of Dogs kutyaiskolában, és itt van velem Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, a kutyaiskola vezetői tulajdonképpen. Én szerintem induljunk el onnan, hogy ugyan már sokszor voltatok bent nálunk ugye a stúdióban különböző témában, viszont azért ez egy picikét most mégiscsak egy más szituáció, és bocsánat, azt még hozzátenném, hogy egyébként Remény is itt van velem, úgyhogy esetleg így a hallgatók hallanak egy kis bármilyen kis ugatást, vagy kis csaholást, akkor Reményt hallják, és na, most szerintem talán lehetett is hallani. Szóval induljunk el azért egy picikét onnan, hogy hogyan alakult meg az iskola, illetve hogy jött közöttetek a barátság, illetve a kapcsolat. Akkor először Dettihez fordulok, közben Remény meg lehet, hogy beül így az ölembe.
3: Te is elmondod. Szóval 2023-ban alapítottuk ezt az iskolát, előtte pedig már egy olyan 2-3 éve összejártunk kutyázni, sétálni, és az egyik nap jött az ötlet, mert hogy én ugye a kutyatréneri tanfolyamot végeztem, akkor éppen, és onnan jött az ötlet, hogy ha már elvégzem, akkor miért ne lehetne egyből utána egy ilyen sulit alapítani, és akkor együtt dolgozni ezen a sulin. Úgyhogy innen jött az ötlet.
4: Igen, hát együtt jártunk dogdancingelni a kutyákkal, meg új trükköket tanítani, meg nézni, hogy hogyan jobb tanítani, és akkor rájöttünk, hogy nagyon jól tudunk együttműködni.
2: Hát az egyébként szerintem fontos, pont ez még kérdésem lett volna, hogy van-e olyan szituáció időnként, amikor mondjuk valamiben nem értetek egyet. Nyilván azt gondolom, hogy egyébként ez szinte minden esetben előfordulhat, de hogy a lényeg az, hogy jól tudjatok utána együttműködni, meg tudjátok ezeket beszélni.
4: Igen, hát az élet adja magát, hogy vannak olyan dolgok, amikben nem értünk egyet, de hogy rendesen meg lehet beszélni, ki lehet találni, hogy mi a közös pont, és onnan el lehet indulni tovább. Igazából semmi probléma ezekkel a dolgokkal.
2: Ti magatok hogyan mutatnátok be olyan szempontból a kutyaiskolát, hogy miben vagytok különlegesek, mint mondjuk egy másik kutyaiskola? Szerintem az már alapból egy különlegesség, hogy mi most egy beltérben ülünk, mert ezt ugye a hallgatók éppen nem látják, de majd így próbálok mindent így elmondani. Tehát nekem a kutyaiskola az mindig ugye alapvetően egy ilyen külső helyszíni dolog, egy kinti dolog, de hogy azért nektek ez egy egyedi dolog, hogy mégiscsak egy beltéren vagyunk.
3: Igen, ez is onnan jött igazából ez az egész, hogy nekem kellett a skótok miatt, mert ugye a két nagy skót az nem fért el otthon, tehát mindig beleütközünk egy kanapéba, egy székbe, úgyhogy nekünk szerencsénk volt, és lett ez a ház, és itt kezdtünk el gyakorolni a két skóttal, és innen jött az ötlet, hogy hát akkor tök jó lenne, ha már suli is itt lenne, a kutyasuli, és akkor összekötnénk a kellemest a hasznossal. Ez egy 2018-ban épült családi ház, nem tudom, azt hiszem 200-300 négyzetméteres telekkel, tehát van zöld rész is, kinti rész, úgyhogy ha jó az idő, akkor azért ki szoktunk menni, és kint is tartunk órákat. Ez a beltéren pedig ez egy 90 négyzetméteres házikó, tele tükörrel, tehát hogy mindenhonnan látjuk a kutyát, hogy éppen hogy mozdul, mivel hogy járnak hozzánk érzékeny kutyák. Mert úgy nekünk, mind a kettőnknek van egy extra érzékeny kutyánk, és innen jött az ötlet, hogy akkor át kéne adni azt a tudást, amit mi használunk ugye az extra érzékeny kutyáinknál, és ezért kitaláltuk azt, hogy akkor egy ilyen, erre specializálódjunk. Tehát igazából erre nagyon rá vagyunk állva az érzékenyekre, és az érzékeny gazdikra is rá vagyunk állva.
2: Igen, közben igen, csak azért mondom én is, mert Remény ehhez szaladt, közben nem tudjuk, hogy éppen mit csinál. Azt még kifejtenéd, Detti, addig, hogy mit jelent egyébként pontosan így a nagyon laikusoknak, hogy érzékenyebb kutyák, vagy ez így, hogy nyilvánul meg ugye náluk?
3: Igen, nálam például zajérzékeny, tehát viharfóbiás, tűzijátékfóbiás, tehát nagyon fél, retteg, az életét félti, de hogy egy olyan szintre tudtuk fölhozni, ahol egy tök normális sétát is tudok vele tenni, mert ráadásul ugye a motorokra is érzékeny, az ilyen extra, nagyon erős hangokra. Úgyhogy azóta, mióta csináljuk ezeket a technikákat, gyönyörű szépen szinten lehet tartani. Tehát nem múlik el, mindig szoktuk mondani, hogy ez nem fog elmúlni, mert hozzátartozik a kutya egyéniségéhez, és így csak szinten lehet nagyon szépen tartani és kihozni belőle a legjobbat, mint ahogy láttuk ugye a Jennyt is többször is, hogy bemutatón nagyon szépen teljesített, annak ellenére, hogy amúgy zajérzékeny és félős kutya, illetve van még az olyan félős kutyák, extra érzékeny kutyák, akik például reaktívan viselkednek, tehát hogy félelemből bárkit meg, hát attól függ, kire érzékeny, kutyára, emberre, és ugye őket ugatja meg. Tehát például olyan kutyáknak is tudunk segíteni.
4: Igen, és sokszor a gazdik is traumatizáltak, mert hogy elmentek másik kutyaiskolába, ahol esetleg keményen bántak a kutyával is, meg a gazdival is, és a kutya ugye emiatt nem viselkedett jól, nem tudták ott folytatni a kutyaiskolát, és nagyon sok ilyen gazdi keres meg minket. És szépen elindulunk az úton, lépésről lépésre, és simán ki lehet szedni a traumából a gazdikat, meg a kutyákat is, csak ugye azt tudni kell, hogyha ez ilyen személyiségből adódó dolog, azt nem lehet, szóval ez nem betegség, nem lehet meggyógyítani. Probléma megoldó képleteket tudunk ugye tanítani a gazdinak is, meg a kutyusnak is, hogy kéne máshogy reagálni az adott ingerre. És akkor ez nagyon sokat segít az életminőség javításába. Mert itt igazából nem az a lényeg, hogy a problémát elfedjük valahogy, hanem hogy a probléma gyökeréből kiindulva az életminőséget tudjuk javítani a kutyájét is, a gazdijét is, meg a környezetét is, mert nyilván az, hogyha az én kutyám megugat valakit, az a másik gazdira is hat, a másik kutyára is, meg a környezetre is, ami ugye problémát jelent a társadalomban, mert így megbélyegeznek az emberek bizonyos kutyákat, vagy gazdikat, hogy az rossz gazdi, az rossz kutya, az idegbeteg, de igazából ezeket el kell engedni, ezeket a dolgokat, mert nem erről van szó, a kutyának, vagy a gazdinak valami traumatikus élmény beragadtott, és ezen kell segíteni.
2: Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mindjárt folytatódik a Sziget Szelet, továbbra is a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem Fábián Gabriellával, Szabó Kis Bernadettel, és természetesen Remény Kutyus is itt marad velünk.

0: Sziget Szelet, a Laki Hegy Rádió riport műsora.
1: Folytatjuk a megkezdett témánkat, én Somogyi Betti vagyok, és itt vagyok továbbra is a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt vannak velem a kutyaiskola vezetői, Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, és Remény Kutyus is itt szaladgál a lábunk alatt. Hogy néz ki nálatok az első alkalom, amikor ide jönnek hozzátok? Gondolom van egy ilyen ismerkedős nap, vagy egy ismerkedős alkalom, ilyenkor megismeritek a kutyát is, meg a gazdit is.
2: Igen, igazából attól függ, hogy milyen célból jön a gazdi meg a kutya. Mert hogyha ilyen traumatizált, érzékeny, reaktív kutyáról van szó, akkor kell egy 2-3 alkalom, mire oldódik egyáltalán az idegen helyszínen a kutya. Első alkalommal minden eszközt elpakolunk, csak itt simán, pőrén, puritánon van a terem, és kérjük a gazdit, hogy hozzon többféle jutalomfalatot. Mi ülünk, beszélgetünk a gazdival, a kutya meg felfedezi, vagy nem fedezi fel a termet, attól függ, hogy mert volt most a legérzékenyebb új kutyusunk, az végig első alkalommal az ajtóban ült, és csak a végén mert bármit csinálni, a juti falatra sem ment, szóval egy tacskó, aki ugye nagyon kajás, az is azt mondta, hogy nem, köszönöm, nem, hát itt még nem jártam, én itt egy kicsit félek, ez így nem oké. Úgyhogy traumatizált kutyáknál kvázi ez van, hogy az első alkalom ilyen beszélgetős, a kutya felfedezi a helyszínt, dobálunk neki juti falatokat, és aztán amikor már kezd feloldódni, utána már el lehet kezdeni tanítani különböző dolgokat, de azt is szépen fokozatosan. Viszont hogyha valaki élménytréningre jön hozzánk, mert vannak olyan gazdik, akik azért járnak, mert hogy a kutyájuk imád ide járni, sok felszerelésünk van, nagyon sokféle sportot, meg nagyon sokféle játékot tanítunk, és a kutyának ez egy külön foglalkozás, mint a gyerekeknek, hogyha elmennek a szakkörre, vagy a bármilyen sportra, amit szeretnek, úgyhogy ugyanez. Na itt, hogy úgy néz ki, hogy már első alkalomban is tudunk legtöbbször a kutyával, meg a gazdival is dolgozni, megmutatjuk az új feladatokat, és élvezik a kutyák. És haza se akarnak menni, ez a legnagyobb problémák legtöbbször, hogy a kutya azt mondja, nem megyünk haza, itt maradunk.
1: Hát igen, egyébként, de ez nektek is egy jó visszajelzés, hogy itt ugye nagyon jól érzik magukat. És egyébként minden esetben érdemes szerintetek kutyaiskolába elvinni egy kutyust? Tehát, hogy ugye különböző célok vannak, nyilván ki mit akar. Arról is beszéltünk majd, hogy nálatok ugye hányféle ilyen tréningre lehet jelentkezni, vagy képzésre, de hogy alapvetően legalább egy ilyen alapszintet, hogy elérjen a kutya, mondjuk így az engedelmességben, azt akkor érdemes, hogy mondjuk eljöjjön kutyaiskolába?
2: Hát igazából szerintem attól függ, mert vannak olyan, tényleg lehet a gazdinak hatalmas szerencséje, hogy neki egy nagyon nyugodt, nagyon problémamentes kutyája van, és amúgy a séták, meg az, hogy bárhova elviszi, az neki bőven elég. Szerintem olyan kutyusnak, vagy olyan gazdinak nem feltétlenül kell, mert hogyha tényleg boldogan tudnak így is élni, akkor nem kell, de hogyha bármi olyan érzése van a gazdinak, hogy valamin még lehetne csiszolni, vagy segítene az, hogy a kutya energiáit leköti valamilyen sport, vagy a gazdi ugye megtanulja, mert nálunk megtanulja a gazdi értelmezni a kutya testbeszédet, meg neki hogy kéne mozognia, mert hogy ugye a kutyák nem az emberi beszédet értik meg elsősorban, hanem elsőként figyelnek a testbeszédre, figyelnek az arcmimikára, a kézjelekre, és csak utána figyelnek a beszédre. Szóval nálunk ilyeneket is meg lehet tanulni. Nyilván ez tényleg élethelyzettől, meg kutyagazditól függ, hogy jöjjenek-e vagy ne, meg amúgy nem mindegy, hogy milyen kutyaiskolába viszi el a gazdi a kutyáját, szóval nyilván egy csoportos képzésre nem lehet félős kutyát vinni. Nálunk meg egyéni oktatás van. Ide kvázi bárki eljöhet nyugodtan, mert nem kell attól félnie, hogy a kutyája hogy fog reagálni a másik kutyára, vagy csak attól, hogy fog reagálni ránk, de nyilván, hogy mi a lehető legvisszafogottabban viselkedünk az első alkalommal, és akkor szépen fokozatosan bontjuk ki ezt a kapcsolatot a kutyával.
1: De akkor nálatok csoportos egyáltalán nincs is, csak egyéni?
2: Igen, most nincs csoportos foglalkozásunk, időnként tartunk ilyen kinti társas sétákat, de az is csak a jó időben, és olyan csoportos van, hogy már hozzánk járó kutyusokat összecsatolunk, ugyanazon az órán tartjuk a hasonló igényű kutyáknak a foglalkozást. Olyan van, hogy 2-3 kutyus azért együtt tud dolgozni nálunk, meg akár saját kutyát is becsatolunk, hogyha kell, hogyha igényli a másik kutyus gazdi páros, vagy hogyha olyan dolgokon dolgozunk, meg ki szoktunk menni a városba is dolgozni a kutyusokkal, ott viszont több kutyagazdi páros jöhet, de ott is maximum 3 kutyagazdi párossal dolgozunk, mert az a lényeg, hogy személyre szabottan tudjuk ezt a foglalkozást nyújtani.
1: Igen, mondjuk nyilván gondolom azért kisebb létszámban azért ez sokkal egyszerűbb. Maradjatok velünk, kedves hallgatók, mert hogy továbbra is innen a Szigetszentmiklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem majd Fábián Gabriellával, Szabó Kis Bernadettel és Remény kutyussal. Jó néhány dologról nem beszéltünk, még zenélünk egyet, aztán pedig visszatérünk.

0: rádiója.
1: Hallottad már a Laki Hegy Rádió riport műsorát, a Sziget szeletet?
2: Ha nem, kóstold meg!
1: Egy falat a térség életéből.
2: Ez a Sziget szelet.
3: Laki Hegy Rádió helyben vagyunk, én Somogyi Betti vagyok, és itt vagyok továbbra is a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt vannak velem a kutyaiskola vezetői, Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, illetve Remény kutyus is. És még így kicsit visszakanyarodva így az érzékeny kutyákhoz, itt le lehet bontani fajtákra, vagy ez egyébként teljesen független ettől? Tehát amit ugye Gabi is mondott, ha mondjuk egy trauma érte ugye a kutyát, akkor megjelenik, de nem lehet így ráhúzni, hogy ez a fajta inkább érzékenyebb, meg az a fajta, vagy van ilyen?
4: Igen, van ilyen. A fajta jellegek számítanak az érzékenységben is, meg a viselkedésben is. Szóval a kutyáknak alapból, ugye ami meghatározza az, hogy milyenek lesznek, hogy fognak viselkedni, az elsősorban a genetika, második sorban a környezet, hogy hol nő fel a kutya, és harmadik sorban csak a tanítás. Szóval te a fejed tetejére is állhatsz, hogy a tacskó ne ásson, a tacskó az egy kotorék, fog ásni akkor is, ha nem akarod, teljesen mindegy. Szóval ez ilyen, vannak genetikai alapvető dolgok, amik ki fognak jönni legtöbbször.
3: És akkor egy kicsit, ahogy ugye előbb is beszéltünk róla, hogy nálatok milyen tréningekre, ha lehet így végül is nevezni, lehet jelentkezni, vagy képzésekre? Miket lehet választani. Illetve még itt annyi, hogy hát hány hónapos kortól érdemes már elhozni, vagy mi az, amikor még nem javasoljátok a kiskutyáknál?
5: Mindenképp akkor érdemes hozni, amikor már ugye az összes oltása megvan, tehát zélszer az összes oltása, de amúgy kölyökkortól kezdve lehet már hozni, hogy minél hamarabb elkezdje az alapokat tanulni. Csak közben lesem a Remit, mert galátkodik. És mindenképp ugye egyéni foglalkozást szoktunk ugye elsősorban, ahogy mondta is a Gabi, említette, de mindenképp egyéni tréningek vannak, tehát hogy, illetve van ez az élménytréning, amit a Gabi említett, meg hogyha külön, mit tudom én, csak egy sportot szeretne megtanulni a gazdi esetleg, akár hoopers, nálunk ugye az egyik sport, vagy dog dancing, és illetve a trejbal az, amit nagyon szeretnek még a kutyák. És még van igen a saját sportunk, köszönöm. Van a saját sportunk, ami pedig ilyen engedelmességi alapokon nyugszik igazából, és igazából benne beleraktuk minden jót, tehát a hoopersből is, meg a trejbólból is vettünk egy picit, és úgy raktuk bele, de még akár dog dancing is szerintem benne van. És imádják a kutyák ezt a sportot is, tehát hogy...
3: Ezeket csak így néhány mondatban kifejtenéd, hogy pontosan, még a dog dancinget értem, de a többi nem feltétlen, hogy így laikusként hogy kell ezeket elképzelni.
5: A dog dancing az ugye élménytánc igazából, én csak úgy hívom, mert a gazdi és a kutyus páros is imád táncolni zenére, és ilyen különböző trükköket mutatnak ugye zenére be. A hoopers pedig ilyen hoopokon keresztül, tehát egy ilyen U alakú kapukon keresztül kell futnia a kutyának, illetve hát van még kapu is, meg alagút is neki, ilyen rövid alagúton tudnak átfutni, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen távmunkás gyakorlat igazából, mert hogy a gazdi csak középről irányítja, hát nem mindig középről, de hogy van egy fix pont, ahonnan irányítja a kutyát, hogy merre kanyarodjon, hogyan tegye meg ezt a pályát. Általában hasonlít az agilitihez, csak itt nem ugrálnak, és nem annyira terheli meg, ugye, mert nem nincs meg ez az ugrálás, illetve a kanyaroknál is ugye hordóval kanyarodnak, ami azt jelenti, hogy sokkal nagyobb ívben mennek, így kevésbé fáj tőle az ízület, tehát hogy jót tesz a hoopers például egy idősebb kutyáknak is akár, mert nem terheli meg az ízületeit, mint mondjuk egy agility például, tehát idősen már nem is nagyon agilitiznek a kutyák, mert hogy már annyira kiidősödnek. És még akkor a trejbal van, ez a kedvencünk, ezt mi nagyon szeretjük, az összes kutya imádja, ez egy ilyen gimnasztikai labdákat kell bevinni a gazdi felé, a gazdi pedig egy ilyen kapuszerűségben van benne, és ott kell behozni az összeset. Nálunk a saját sportunkban már nem csak ugye behoznak, hanem ugye végig viszik a pályán akár, hogyha úgy van kialakítva az a pálya.
3: Mi ez a saját sport pontosan? Erről még egy kicsit fejtsétek ki.
4: Igen.

0: kitaláltam, hogy jó lenne valami olyasmi, hogy mint egy labirintus. Uh-huh. És aztán Dettivel kitaláltuk, hogy vannak ilyen kis lerakható, az a pezőszőnyeg. És akkor annak a darabjait fel lehet így használni, és így ki lehet alakítani egy ilyen labirintus pályát, amin végig kell mennie a kutyának és a gazdinak, úgy, hogy lehet úgy is, hogy a kutya a gazdi lába mellett megy, de rá kell állni minden ilyen állomásra, és lehet úgy is, hogy messziről irányítva szépen ki van rakva a pálya, és te messziről irányítod, hogy a kutya melyikre lépjen rá, hova menjen. És ebbe szoktuk beletenni a bójakerülgetést, a labda behozást, a húp kapukat is bele szoktuk tenni, szóval ezt is ilyen, hogy mindig variálunk, mindig változtatunk, hogy nagyon élvezetes legyen, mert mi nem szeretjük a monotonitást, úgyhogy mi állandóan változtatunk, állandóan ilyen szint viszünk bele mindenbe, amit csinálunk.
1: De ez így látszik is rajtatok, ahogy ugye mindig beszélünk is rengeteg dologról, meg ez szerintem egyébként a gazdiknak is jó, mert mindig valami kicsit új oldalát ismerhetik meg a saját kis állatuknak is egyébként. És hetente egy alkalommal szoktak jönni általában, vagy ez teljesen változó, van neki mondjuk többet? Ez éppen gondolom attól függ, hogy időkérdése is ki hogy ér rá.
0: Heti egy alkalmat szoktunk javasolni, mert különben a többiek nem fognak tudni jönni, hogyha már mindenki heti többször akar. Kivételt szoktunk tenni a traumatizált érzékeny kutyáknál, hogyha ott a gazdi kéri, akkor jöhet heti kétszer is.
1: Elmegyünk egy rövidet zenélni, de ne menjetek sehová, kedves hallgatók, mert hogy hamarosan folytatódik a Sziget Szelet, innen a Sziget Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolából jelentkezem.

0: Egy falat a térség életéből. Egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.
2: Folytatjuk a megkezdett témánkat. Itt vagyok továbbra is a Sziget-Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában. Itt van velem Fábián Gabriella és Szabó Kis Bernadett, az iskola vezetői és alapítói, és reménykutyus is. És mik a visszajelzések így a gazdiktól eddig? Mert azt gondolom, hogy csupa pozitív, de inkább meséljetek ti.
3: Igen, mindig félszemmel a Remit nézem, hogy mit galátkodik, mert mégiscsak egy kölyök, kiskutya, egy kis rossz csontka. Na, nagyon jók szoktak lenni szerintem a visszajelzések, legalábbis elég sok az jár hozzánk most már, azt kell, hogy mondjam így három év alatt. Nagyon örömmel, sőt, igazából ők is olyan nehezen tudnak hazamenni innen, mert ők is nagyon jól szokták érezni magukat. Ilyenkor egy kis kikapcsolódás az otthoni mindenségből kikapcsolódnak, úgyhogy nagyon nehezen is mennek haza, de nagyon, hát nagyon örülnek. Tehát aki mondjuk hozzánk kell, szerintem kevés olyan volt, aki azt mondta, hogy úristen, ez micsoda. Úgyhogy... Meg nagyon jó látni egyébként, hogy a gazdi és a kutyák mennyire élvezik ezt az egészet. Tehát, hogyha nagyon ügyes vagyok, hogy köszi a pacsit.
2: Itt remény közben itt van, és folyamatosan izeg mozog egyébként.
4: Ilyenek a kölyök kutyák. Nekünk most mindkettőnknek van kölyök kutyánk, és már 6 hónaposak a kiskutyák, de még azért rengeteg feladat van, szóval, hogyha az ember hazahozza a kiskutyát, akkor legalább 1-1,5 éves korig akkor el lesz vele bőven, mert annyi-annyi feladat van az elején, amit hát meg kell tanítani, de nem úgy, hogy nem időre megy ez nyilván, hanem ahogy a kiskutya alakul, meg képes tanulni, ahogy érik az elméje, és már mutatja, hogy ezt is tudom, azt is tudom, úgyhogy most mi ebben vagyunk benne, ebben a kis rózsaszín ködben, hogy a kiskutyáink amúgy csodálatosan fejlődnek, és rettentően ügyesek. És most a Remike meg is mutatja, hogy hogy viselkedik egy igazi kölyök kutya a rosszaságával.
2: Igen, mindjárt majd azért kicsit egy-két, nem tudom, hogy majd mi valami kis játékot csinálunk vele, és viszont még gyorsan, Detti, hozzád fordulok, hogy ha már így Reményről beszéltünk, egy kicsit mutasd már be nekünk őt, mert nyilván én itt közben látom a hallgatók kevésbé, de majd egyébként azért egy kis videót úgyis tesszük fel a rádió oldalára róla is, de hogy úgy kicsit mesélj már róla, hogy milyen fajta kutyus, és most hány hónapos?
3: 6 hónapos most, és igazából papillonnak mondják, de ha hosszú nyelven kontinentális törpespánie. Nagyon eleven, nagyon pörgős, szokta is a skótjaimat reggel tornáztatni már, korán reggel, hogy akkor fussanak ők is egy kicsit. Nagyon igényli a figyelmet, folyamatos figyelmet igényel, tehát hogyha hazamegyek, akkor igazából nincs egy nyugodt 2 percem se, mert hogy folyamatosan játszani, pisilni, stb. Mindent intézni, amit kell neki. Nagyon szeret tréningezni is, tehát hogy azt látom rajta, hogy mindig készen áll, hogy na akkor csináljunk valamit. Most is galátkodik, imád harabdálni. Igen, nagyon, azt nagyon, mindent is, mindent.
2: Hát nekem is megkóstolt egy kicsit a lábujjaimat, de írtott cukival. De igen, egyébként itt ülök, ugye most már nagyjából, hát mondjuk így egy ilyen szűk fél órája, és ő még nem állt meg. Tehát folyamatosan izeg, mozog, mindig csinál valamit, de egy nagyon vidám kiskutya.
3: Igen, nagyon boldog kiskutya, hál' Istennek, úgyhogy abszolút. A papillonok ilyenek, mert általában, hát mindig ugye társasági kutyák. Úgyhogy, de nagyon aktívak is, tehát, hogy azért is mondtuk szerintem, mikor napfényel voltunk bent a rádióban, hogy nagyon aktív családoknak való, akik, mit tudom én, mennek akár kirándulni, sokat nagyon szeretnek kirándulni, szerintem akkor lehet a legjobban lefárasztani, meg ugye a tréningeken az elméjét egy kicsit lecsillapítani. Mini border collie-nak is szokták mondani, pont ezért, mert hogy egyszerűen nem bírnak leállni, mindig csak menni és csinálni valamit, dolgozni.
2: Tényleg nagyon cuki.
3: Puszit adni neked, igen, az nagyon. És igen, mindjárt, igen. Megeszi a hajadat is egy kicsit.
2: Igen, egyébként a hajamat is megkóstolta. Mutattok egy kis trükköt valamit Reménnyel, és akkor ezt így picit próbáljuk hangban átadni a hallgatóknak.
3: Figyelj. Jó van. Pacsi? Figyú. Áll. Azaz. Forog. Amilyen nehezen indult egyébként a fekvés nála, azóta folyamatosan ezt a fekvést nyomja, pedig nagyon-nagyon-nagyon nehezen akart lefeküdni nekem még, amikor nagyon pici volt, de most állandóan szajálja föl, mert most meg már kedvencévé vált, úgyhogy sikerült jól betréningezni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Fábián Gabriellának és Szabó Kis Bernadettnek, illetve Remény közreműködését is. Köszönöm szépen. Sziget-Szent Miklósi Magic of Dogs kutyaiskolában jelentkeztem. Nektek, kedves hallgatók, pedig köszönjük szépen a figyelmet, a mikrofonnál Somogyi Bettit hallottátok. Szombaton délután 2 órakor lesz a mai adásunknak egy ismétlése, ha esetleg lemaradtatok volna róla. Legyen szép napotok, sziasztok!
0: Egy falat a térség életéből, egy falat a térség életéhez.
1: Sziget-Szelet a Lakihegy Rádióban.

0: vagyunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
1: Ez reklám volt.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
5: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc Együttes. Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét, fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
0: Sziget Krónika. Krónika.
5: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc Együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hidvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre, ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptánc Együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
6: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lent majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek. Most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párva lányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
5: A Kéve Néptánc Együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A Napraforgók mellett a Ráckevei Kéve Néptánc Együttes szereplése és évek óta hagyományos része a Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakukk Pál, a táncegyüttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
7: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
5: Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Summerfest nemzetközi kulturális fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az esemény szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
8: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
5: Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szentmiklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
8: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri úttakat ideiglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó kb. 140 méteres útszakasz, az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
0: Sziget Krónika.
1: A térségre hangolva.
5: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
9: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüreti halásztelek kukac@gmail.com e-mail címen.
5: Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriett a házi orvos rendelését augusztus 28-áig halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e és szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Herriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere. Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pest vármegye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni.
0: Sziget Krónika. Sporthíreink.
5: Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az öt versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud nem megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
0: Sziget Krónika.
1: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A következő műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: Most pedig. Induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: Tegnap is volt nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak. Ez a Süsfelnap, az ébresztő műsorunk. A mikrofonok mögött Somogyi Betty és Bredák Szandi. Már megszokhattátok, hogy azért szépen lassan már hangolódunk a szeptemberre, már legalábbis ami azt illeti, hogy igyekszünk nektek néhány szeptemberi programról is beszámolni, ami itt a térségünkben van, amellett, hogy jelenleg például zajlik a Summerfest is, na de erről majd később. Képzeljétek el, hogy szeptemberben a Miklósi Baráti Klub szervezésében Szigetszent Miklóson lesz egy rendkívüli esemény, a Dallamok és Ízek nevet viseli zenés, süteményes délután lesz majd. Ennek a részleteiről Patek Edina kolléganőnk, Jaksaladányi Emmát, a Miklósi Baráti Klub elnökét kérdezte, de nem csak erről beszélgettek, mutatjuk ezt a beszélgetést.
3: A következő percekben a Miklósi Baráti Klub egyik közelgő programjáról fogunk beszélgetni, méghozzá szeptember 12-én rendezik majd meg a Dallamok és Ízek zenés süteményes délutánt, amelynek a közösségi ház, vagyis a Sárgaház parkolója ad majd otthont, de még mielőtt rátérünk mindezekre, beszélgetünk két elmúlt eseményről is, Jaksaladányi Emmával, az Egyesület elnökével, hiszen volt nemrég egy második óriásbazár, illetve egy virágpalánta osztás is. Ezzel kezdjük a beszélgetést, de ráadásul még arról is majd szó esik, hogy mit lehet tudni magáról az Egyesületről, úgyhogy lehet, hogy indítsuk innen is a beszélgetésünket, hogy mit lehet tudni alapvetően az Egyesület munkájáról, a korábbi eseményekről, és akkor rátérünk majd folyamatosan mindezekre, amiket említettem.
4: Köszönöm a lehetőséget, és nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A Miklósi Baráti Klub elnökeként elmondhatom, hogy mi egy igazán aktív, tenni akaró és összetartó helyi civil közösség vagyunk. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, közös beszélgetéseket, de amire legbüszkébbek vagyunk, azok a jótékonysági kezdeményezéseink. Szeretünk kézzelfogható segítséget nyújtani a városunknak. Legutóbb például hatalmas összefogással szerveztünk meg egy jótékonysági karnevált, amelynek a teljes bevételéből egy életmentő defibrillátor készüléket vásároltunk és adtunk át a város lakóinak. De immár 6. alkalommal virágpalánta osztást is szerveztünk, köszönve a bírókertészet adományának kb. 16.700 egynyári virágpalántát osztottunk szét, közel 300 fő jelent meg a Sárgaház parkolójában és örömmel elvitték ezeket a palántákat. Szerintem ezzel hozzájárulunk a város szépítéséhez. De szintén a lakosság kívánságára tavasszal megrendeztük a Kék Tón egy óriás bazár nevezető rendezvényt, ahova számtalan ember látogatott ki. Öröm volt látni, ahogy a gyerekek üzleteltek a kis saját játékaikkal, kis zseppénzük rendezvénybe befolyt, azokat újabb játékokra tudják fordítani, úgyhogy egy óriási lelkesedéssel néztük mi is, ahogy már kicsi korban elkezdték a biznisznek a gyakorlását. Legfőbb célunk közelebb hozni egymáshoz az embereket, és most a klub teljes tagsága nevében örömmel hívok meg mindenkit a legújabb, igazán különleges közösségépítő délutánunkra, szeptember 12-én, szombaton, délután 15 órától. A rendezvényünk címe Dallamok és Ízek, és egy fergeteges, gyümölcsös süteményversennyel, valamint vidám, élő zenével várunk mindenkit.
3: Tehát a dátumot már tudjuk, hogy szeptember 12-e, ahogy említettem én is, a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkoló ad majd helyet ennek a rendezvénynek. Milyen egyéb részleteket érdemes még tudnia a kilátogatóknak?
4: Készülünk egy zenei felhozatalra is. A Vidám Fiúk csoportja fog fellépni. Nagyon büszkék vagyunk rá. Őket a helyi közösségnek már biztosan nem kell bemutatni, hiszen számtalan városi rendezvény rendszeres és közkedvelt szereplői. Színes változatos dallamaikkal mindig kellemes perceket szereznek a hallgatóságnak. Ezúton is köszönöm nekik, hogy elfogadták a felkérésünket. A remek zenei alapot, a talpalávalót pedig Bérdi Lajos fogja szolgáltatni az egész délután folyamán.
3: Sziget-Szent Miklóson sok olyan eseményt szerveznek, amely batyus jelleggel jön létre, illetve működik. Hát itt sincs ez másképp. Ez mit jelent pontosan, illetve már említetted azt is, hogy egy verseny is lesz, egy picit beszéljünk erről is.
4: Pontosan a rendezvényünk jellegét tekintve egy batyus összejövetel lesz. Arra kérjük a látogatókat, hogy hozzanak magukkal a batyuban egy kis hazai süteményt, üdítőt vagy rágcsálnivalót a közös asztalokra, így mindenki megkínálhatja a szomszédját, barátját, amitől az egész dél után nagyon családias lesz. Emellett meghirdettük a süteményversenyt is, amelynek idei témája a gyümölcsös ízesítésű kategória. A versenyre felkínált süteményeket egy háromtagú zsűri fogja elbírálni, és a legfinomabb, legkreatívabb alkotások készítőit értékes díjazásban részesítjük.
3: Mit lehet tudni ennek részleteiről a jelentkezés kapcsán? Kell-e előzetesen regisztrálni, vagy mi szükséges ahhoz, hogyha valaki szeretné indítani a süteményét a versenyen?
4: A versenyekre szánt süteményeket a rendezvény napján, azaz szeptember 12-én, szombaton délután 14 órától lehet leadni a helyszínen, a Sárgaház parkolójában. Ha valakinek kérdése van a részletekkel kapcsolatban, bátran érdeklődhet közvetlenül nálam a 06 30 328 73 57-es telefonszámon.
3: Miután egy új rendezvényről beszélünk, hiszen a Miklósi Baráti Klub azért nagyon sok rendezvényt lebonyolított már, de ez abszolút mindenféle szempontból új jellegűnek tekinthető. Kiket vártok erre a rendezvényre? Tehát gondolok itt most arra, hogy fiatalabbakat, idősebbeket, vagy akár a családoknak is szól ez a rendezvény?
4: A rendezvény teljesen ingyenes, és a Miklósi Baráti Klub tagsága hatalmas örömmel lát vendégül minden érdeklődőt. A legfőbb célunk az, hogy a városlakók egy kellemes szombati délutánon végre kiszakadjanak a hétköznapokból, kikapcsolódjanak, és a régi ismerősökkel találkoznak, de ami talán legfontosabb, új barátságok, új emberi kapcsolatok szülessenek. Én szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a miklósiakat várjuk, természetesen a más településről érkező vendégeket is szívesen látjuk. Nagyon készülünk, szeretnénk kellemes meglepetést és egy igazán szép emlékezetes délután szerezni mindenkinek, aki ellátogat hozzánk.
3: Bár egy közelgő eseményről beszéltünk, de az évből még jó néhány hónap hátra van. Vannak esetleg tervek a jövőre vonatkozóan? Ha jól gondolom, azért lesznek még események, amelyekre majd mehetnek a Sziget-Szent Miklósiak és a térségi lakók is.
4: Mi is reméljük, készülünk rá. Egyelőre még a háttérbe folynak az egyeztetések, úgyhogy erről majd legközelebb tudok adni egy interjút.
3: És akkor így a végén foglaljuk össze néhány mondatban, hogy hova is várjátok szeptember 12-én az embereket, illetve hány órától.
4: Igen, tehát összefoglalva, kedves hallgatók, Miklóson és a környező településeken. Ha vágynak egy jó hangulatú, szabadtéri délutánra, naptárba vele. Szeptember 12, szombat 15 óra, a Sárgaház parkolója. Hozzanak magukkal a batyuban egy kis süteményt vagy üdítőt a közös asztalra. Ha van egy jó gyümölcsös süti receptjük, hozzák el a helyszínre 14 órától a versenyre. A háromtagú zsűri a legjobb süteményeket kitüntetésre fogják javasolni, és mi megjutalmazzuk. Érdeklődni a 0630 328 73 57-es telefonszámon lehet közvetlenül nálam. Énekeljünk a közkedvelt vidám fiúkkal, mulassunk Bérdi Lajossal, ismerkedjünk és barátkozzunk. A Miklósi Baráti Klub tagsága szép meglepetésekkel és nagy szeretettel vár mindenkit, a belépés ingyenes.
2: Jaksa Ladányi Emmával, a Miklósi Baráti Klub elnökével, Patek Edina kolléganőnk beszélgetett. Köszönjük szépen neki, hogy megosztotta velünk is ezt az interjút, hiszen fontos témát érintettek, illetve témákat, ez továbbra is a Süsfelnap, a Lakihegy Rádió ébresztő műsora. Maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanatai.

0: tegnap is felkelt a nap.
1: Szandi és Betty hozták a formájukat.
0: Hallgass bele!
2: Szép napot kívánunk minden Lakihegy Rádió hallgatónak és nézőinknek is. Végre be tudtuk kapcsolni a kameráinkat is. Én Bredák Szandi vagyok.
3: Én pedig Somogyi Betty, sziasztok!
2: Mert hogy vendégünk van, és egy elképesztően fontos és nagyon sajnos sokakat érintő témáról beszélgetünk. Hogyan jut el egy magyar rockzenekar drogprevenciós programja 800 iskolától és 300 ezer fiataltól odáig, hogy ismert brit és ír rockstárok állnak mellé, és már az angol zenei média is felfigyel rá. Olvasom ezt a kérdést, és hát meglátjuk, hogy mi erre a válasz, mert hogy nyilván kíváncsian várjuk. Lobó Szalóki Lázár a vendégünk, énekes, gitáros, a Dirty Slippers suli turné program alapítója. Jó reggelt!
4: Jó reggelt! Jó reggelt, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek.
2: Na, hát hogyan jut el, de először is mi ez a Dirty Slippers suli turné program, ha valaki most hallja ezt először, kérlek foglald össze nekünk.
4: 2011-ben akkor már a zenekar első két valós évén túl voltunk, és megkértek bennünket az egyik akkori támogatónk, egy gyógyszergyár, hogy írjunk a HPV ellen egy dalt. És ez lett az Élned kell című első dalunk, ami utána felkerült az akkori zenecsatornáknak a playlistjeire is, és az gyakorlatilag így országosan valamelyest ismerté tette a zenekart. És jártuk az országot, bekerültünk a Republik elé vendégzenekarnak, elképesztő magaslatokban jártunk, szerintem az arcunk is akkor volt a legnagyobb az elmúlt 15
2: évben. Jó, hát ez vele jársz, köszönjük.
4: És a lényeg az, hogy beszélgettünk a közönséggel, és így nem jött át az az üzenet, hogy az Élned kell, az nem egy szimpla szerelmes poprockdal, hanem gyakorlatilag ez a HPV ellen van, a fiatal lányok megmentését szolgálja. És utána létrehoztuk a suli turné programot pont azért, hogy menjünk el és foglalkozzunk ezzel a témával, és gyakorlatilag már a második vagy a harmadik suli turné állomás után azt mondták, hogy oké, srácok, de ugye azt tudjátok, hogy egyébként a HPV mellett az alkohol és a drog az egy ilyen tragikus triászt alkot, és gyakorlatilag az egyik az következhet a másikból, úgyhogy tök jó lenne, hogyha kiegészítenétek ezt az egész dolgot, és úgy csinálnátok meg ezt az előadást, hogy az tényleg olyan elrettentő legyen a fiataloknak, hogy odafigyeljenek rátok. Na most el kell azt mondanom, hogy nyilván, hogyha odamész rockzenekarként, és reggel 8 órakor játszol egy őrült hangulatú fesztivál koncertet, ahol csapzott, ugráló rockzenészek ott mosolyognak a lányokra és fiúkra, az azért egy kicsit más prevenciós megközelítés, mint amikor oda megy a rendőrbácsi. Mondom, egyébként a rendőröket nagyon kedveljük, szoktunk felépni náluk is egyébként a rendőrpalotában, mielőtt hazafelé kapnék egy csekket. De a lényeg az, hogy tényleg ez egy, mi akkor nem gondoltuk, hogy a suli turné ekkorát fog menni utána, hogy tényleg folyamatosan szerepelünk az országos sajtóban, most Angliában adunk interjút, tegnap is adtam, holnap is fogok, és a legdurvább az egészben az, hogy megkerestünk vele számos olyan brit világsztárt, aki hatalmas kedvence a zenekarnak, a Frank Turnert, vagy akár a David Knopflert, a Dire Straits alapító gitárosát. Megkerestük a Newcastle United-et, a kedvenc foci csapatomat Angliában, és mindenki azonnal válaszolt, hogy hello Lázár, tök jó ez a program, nagyon örülünk neki, hogy ezt szeretnétek most már nemzetközi szintre emelni. Aminek egyébként az a háttere, hogy nekünk lehet 2022-ben egy skóciai, glasgowi lemezkiadónk, a Reaction, és ők elkezdtek beszélgetni Angliában a sajtóval, meg különböző szervezetekkel, és azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez a Dirty Slippers suli turné, vigyük ki Angliába. Úgyhogy most pont annak van az előkészítése, hogy a november 12-én induló következő angol turnénk, az hogy tudnánk már most bekapcsolni brit iskolákat.
3: Ez lesz az első, igen, így csak pislogunk egész elképesztő. És akkor középiskolába és általános iskolákba is mentek.
4: Így van, a legnagyobb probléma az, hogy sajnos annyira akut már a kérdés a magyar általános iskolákban, és hogy a felső tagozatban már megjelennek az alkohol és egyébként a különböző light drog problémák, amire én azt szoktam mondani, hogy vérlázító, és számomra egyébként talán ami mindennél a legrosszabb az, hogy néha úgy érzem, hogy a normalitás lett az ciki. Ilyen ciki dolog, és hogyha te egy lepukkant csöves drogos vagy, az a menő. Mm. És ugye vannak olyan, hát nem nevezném őket kollégának, előadók.
2: Pont ezt akartam igen mondani, hogy azért hozzáteszem, hogy sajnos ez is hozzájárulhat, hogy az a menő, hogy aki a színpadon van és mindenki imádja, ő erről énekel.
4: Igen, és sem mindegy. Ugye itt egyébként nyilván van a szülőnek is egy óriási felelőssége, de szerintem a szülők nem tudnak egyébként a leterheltségük mellett azzal foglalkozni, hogy gyerek milyen mocskot hallgat így az interneten, bocsánat,
3: hogy őszinte vagyok. Hát meg ugye meg akar felelni a társainak.
4: És így van.
2: Igen, furcsa lenne, ha mondjuk ő Mozartot hallgatna, miközben a többi meg mást, igen.
4: Így van, hát mondjuk nyilván nem ez a veszély fenyeget, de a lényeg az, hogy egyébként a szervezőknek is ugyanakkor a gáz ez szerintem, hogy felvállalják azt, hogy olyan emberek tesznek színpadra, aki hát finoman szólva is véleményes egyébként.
2: Jó, csak ugye meg az hozza a bevételt, meg a pénzt. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, nem? Vagy mi volt előbb? Tehát nekem mindig ez a kérdés, hogy most akkor a kereslet, mi volt előbb? Mi az, ami...
3: Hát vagy mondjuk mi a fontosabb?
2: De ne is erről beszéljünk. Beszéljünk inkább a suli turnéról, hogy néz ki egy program. Bementek, bekopogtok, ott vagytok a suliban. Mi történik ott? Hogy az előbb mondtál egy példát, hogy reggel 8-kor egy rockzenei koncert, és akkor egy sokat mondó szöveg, vagy nem tudom, beszélgetés, de hogy kell elképzelni az alkalmat?
4: Gyakorlatilag ugye az első rész, hogy játszik a zenekar egy 5-6 számos koncertet.
2: Ilyen tornatermekben vagy?
4: Abszolút, tornatermekben, aulákban, de volt, hogy már folyosón játszottunk. Én mondjuk imádom az iskola udvarokat, főleg így kora. Az mindig egy nagyon jó feeling. És akkor utána gyakorlatilag a zenekar tagjai beülnek a diákok közé, leülünk közéjük egy mikrofonnal, és elkezdünk beszélgetni olyan elrettentő és tragikus példákról egyébként,

0: lerúg már.
1: Igen, és erre szoktam azt mondani, hogy a mi zenekarunk ebben egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon unalmas sztori, mert én még ráadásul a koncerteken is vizet iszok. Persze utána azért megiszok a szervezőkkel, vagy a zenekar követőivel, utálom azt a szót, hogy rajongók, egy pohár bort, ezzel nincs is semmi probléma. De szerintem onnantól kezdve, hogy felmész a színpadra, most is például játszottunk hétvégén Balaton-Almádiban, a mi koncertjeinkre jellemzően családok járnak. Nem tehetjük meg azt, hogy viszkikólás szédelgést mutatunk be a színpadon, és közben csuklunk meg, büfizünk a közönség előtt. De egyébként az a helyzet, hogy nagyon sok olyan zenekart ismerek, akik egyébként nem isznak a színpadon, se előtte, se utána. Ugye Amerikában volt ez a straight edge vonal, ami főleg az emo meg a pop-punk kultúrához hozzátartozott, és akkor nagyon-nagyon ment ez a vonulat, de egyébként szerintem a világon nagyon kevesen tudják azt is, hogy például Paul McCartney sem fogyaszt alkoholt már több évtizede, nyilván drogokat sem. Tehát a Beatlesnek volt egy ilyen szipus korszak állítólag, de hát nyilván utána azért lehetett látni, hogy azért a Paul McCartney az milyen szólókarriert futott be. Szerintem ezek egyébként mind olyan példák, de mondhatnám azt is a Google Dolls nevű nagy kedvenc zenekaromat, akit az Iris című világslágert mindenki ismeri, személyesen ismerem őket, találkoztam velük Leedsben, és bementem az öltözőjükbe, és mondtam, hogy milyen menő lesz, unokabátyám egy fotós ott volt velem, biztos majd folyik a minőségi alkohol, meg az igazi rock and roll feeling meg lesz, hogy látjuk egy ilyen amerikai top star zenekarnál. Bementünk, és gyümölcskosár volt, meg különböző teák, meg humusz, meg pirítós.
0: Hát nem erre számított elég.
1: De finom volt, ez jobban is esett így, és egyébként jobban tudtam koncentrálni arra, hogy mit lehet tőlük tanulni. Aha. Egy ilyen méretű produkciót.
0: Ja, Istenem, annyi kérdésem van, de szépen sorjában. Oké, ott vagytok a fiatalok között, beszélgettek egyébként, ahogy azt mondtad, így elképzelem a hideg ráz jó értelemben, hogy milyen meghitt tud lenni egy ilyen alkalom, de gondolom, hogy a célotok az, hogy ez hatással legyen aztán később, és hogy pont ne az legyen a menő, hogy akkor ki mit iszik, vagy nem tudom, mit csinál, hogy ezeken az alkalmakon azért úgy szoktak ilyen megható történetek előjönni?
1: Igen, és a legdurvább az, hogy van, aki már egyébként a koncert után, tehát a beszélgetés része után azonnal odajön, van, aki megvár minket, tehát, hogy láttam, nekem az a kedvencem egyébként, hogy így van. Persze vannak olyan kérdések, amiket felmernek tenni a társaik előtt, de hát nyilván annak azért megvan egy ilyen visszafogottság hangulata, hogy ott állnak a pedagógusok, az iskolaigazgató, a média képviselői, azért ott nyilván nem lehet azt mondani, hogy bocs, tegnap kipróbáltam az LSD-t, mi lesz velem, de a legdurvább az, hogy nagyon-nagyon sok ilyen kamu e-mail címről írnak nekünk, tehát nyilván félnek attól, hogy mi lesz a következmény, de voltak olyan srácok is, akik egyébként névvel írtak akár a social media felületeinken keresztül, és volt, aki egyébként azért lett kiközösítve egy társaságból, mert hogy egyébként ő volt az egyetlen, aki nem ment rá egyébként a kokainra.
0: Nem már.
1: Bődület.
0: Anyaként borzalmas.
1: Abszolút. És képzeljétek el, hogy már elköltözött egy másik városba azóta, elkezdett gitározni, én segítettem neki venni gitárt, és már van egy kis barátnője, meg munkahelye, meg minden, és nyilván nem lett belőle egyetemi professzor, mert egy
0: nem
1: olyan társaság,
0: így van. Nem kell mindenkinek én sem vagyok.
1: Hát, viszont én azt gondolom, hogy le a kalappal, hogy ő egy nagyon zűrös társaságból ki tudott jönni, el tudta végezni a gimnáziumot, utána elment dolgozni. Szerintem a munka az mindig tiszteletre méltó, hogyha valaki dolgozik, és egy sikersztori lesz a srácból.
2: És tényleg tök jó, hogy mert nemet mondani egyébként. És a gyakorlatban még ez úgy néz ki, hogy egyébként ti keresitek meg az iskolákat, vagy most már nem kell ennyi év után, hanem az iskolák keresnek meg titeket?
1: Igen, az a helyzet, hogy most is nézzük, hogy van egy ilyen Excel táblánk, amit én már meg sem merek mutatni a kollégáimnak, ott már nem tudom, 250-nél abba hagytuk a számolást. Mindig, amikor felkerül egy videó a TikTokra, akkor onnantól kezdve özönnyi üzenet jön.
0: Gyorsan bekövetlek titeket, igen?
1: Vissza is követünk is azonnal.
0: Köszi, mert hogy nekem majd közben vannak ötleteim, majd adástán elmondom, hogy mivel lehetne titeket összekötni. Igen?
1: Jó, köszönjük szépen, nagyon örülünk neki. És a legdurvább az, hogy most már muszáj egy csomó iskolának nemet mondani, mert vannak ilyen nagy kedvenc suliaink, Mezőberényben, Berettyóújfaluban, ahol voltunk háromszor,
0: négyszer. Többször visszajártok.
1: Mert hát nyilván, amire végigmenjünk egyszer az országon, addig a négy év folyam elmegy, és elballag, és kezdhetjük előről.
2: Mehetek újra.
1: Tehát lassan egyébként trónozni kéne a zenekart, hogy végigérjünk, és vannak olyan helyek, mint például Szent Gotthárd, ahol 15 év után voltunk most tavasszal először, és jogosan tették fel egyébként a városvezetők meg az iskolaigazgató azt, hogy miért nem voltunk még náluk. De vannak még ilyen városok, most például Balassagyarmatra megyünk így, Szigetújfaluba, leszünk Magyaródon is, tehát így van.
0: Csepelen többször voltatok.

0: rendszeresen, rendszeresen. Igen, többször voltunk a Weizmann-Fried Technikumban, mert ugye az akkora iskola, hogy hát igazából, iskola, meg jól szól az a színházterem, ez zenészként fontos, de egyébként tényleg ott is egyébként van egy nagyon kedves tanárnő, a Kovács Katalin, aki rengeteget segít nekünk a Suli Turné programban, és azt gondolom, hogyha pedagógusok, olyan közkedvelt tanárok, mint a Kati is, mellé áll a programnak, az még jobban hitelesíti. Az a legnagyobb álom, uh-huh. hogy tényleg a példaképeink mellénk állnak, viszont ugyanennyire hasznos az is, hogyha a tanárok.
1: Abszolút, igen. Azon gondolkozom egyébként, hogy tényleg az egyik szemem sír a másik nevet, mert tök jó, hogy erről beszélünk, hogy mennyi helyen vagytok, tele van az Excel tábla, de közben valljuk be, hogy ez meg közben nagyon szomorú, mert hogy akkor mert ez azt jelenti, probléma, hogy már így a 25. órában vagyunk, vagy nem igen. tudom, hogy hol. Szóval, hogy azért ez ilyen kettős, ugye?
0: Nagyon, nagyon. És ugye az a legnagyobb bajom nekem ezzel, hogy amikor elkezdtük a Suli turnét, akkor voltak olyan zenekarok, akik azt mondták, hogy ők is szeretnének valami hasonlót csinálni. És nyilván ez akkor nem tetszett nekünk, mert ez nekünk a küldetésünk, és nyilván nem akarjuk azt, persze. hogy valaki csináljon belőle egy ilyen, nem akarok nagyképű lenni,
1: hát egy ilyen piaci valamit.
0: Így van, tehát ne kereskedelmi sikerre uh-huh. használja fel a ennek a küldetésnek a lényegét.
1: Ettől most nem kell félnetek, mert most pont a másik oldalt használják erre, úgyhogy nagyon konkurencia most nincs.
0: Igen, de nyilván még nem ismerjük egymást régóta, de aki ismer engem, azt tudja, hogy én mindenben mást csinálok, mindenhogy, mint a magyar zeneipar bármelyik résztvevője. Tehát, hogy én így teljesen független a menedzsment irodánk, nincs magyar kiadónk, nem is lesz soha többet, csak angol kiadóval megyünk együtt, csak saját menedzsment irodával.
1: Ennél hitelesebb nem is lehetnél abban, amit csinálsz, hiszen pont arról beszélsz, ami példát az előbb mondtál, hogy szembe abszolút menni igen. az árra, hogy más csinálni.
0: Muszáj egyébként, mert nagyon sok olyan érdekcsoport van, akihez egyébként az ember nem szeretne tartani. A egyébként, belül is.
1: Bocs, hogy így belemegyek ilyen személyesbe, de ez nem volt benned az, hogy pont emiatt nem leszel mondjuk itthon olyan sikeres, vagy pont azért, mert szembe mész hát azzal, aki mondjuk sikeressé tud tenni, azzal a menedzsmenttel, igen, tehát hogy neked inkább az a fontos, hogy mit képviselsz, mint sem az, hogy teltházas parkkoncerted legyen, vagy arénás.
0: Én azt gondolom, hogy a Dirty Slippers azért egy speciális zenekar, és pont erről beszélgettem most a hétvégi koncerten a színpadról a közönséggel, mert úgy tudunk többet játszani, több koncertet, mint nálunk sokkal ismertebb zenekarok, hogy mi tényleg a nem az A kategóriájú zenekarok között vagyunk. Viszont a B kategóriában én azt gondolom, hogy az egyik legtöbbet, sőt, egyébként az A-nál is többet játszunk, azért nem releváns itt az összehasonlítás, mert azok sokmilliós produkciók, mi sem vagyunk egyébként egy olcsó zenekar, sőt, de a lényeg az, hogy gyakorlatilag a konkurencia 80-90%-ánál több koncertet tudunk játszani. És ez azért van egyébként, mert ott van a Suli turné, azért van, mert ott vannak az angliai dolgok, amiket ha hallottátok volna, hogy amikor 2021-ben hazajöttünk az Abbey Road-i stúdióban, miket mondott a szakma rólunk? Gyönyörű.
1: Nem, én csak azért most hogy vigyázz, mit mondasz, mert szerint Chris Rudinak is kiforgatták a szavait, nagy címlapokon jelent meg, hogy ő többet koncertezik, mint Azaria, pedig de, ő nem ilyen kontextusban gondolt erre, igen. De...
0: Én azt gondolom, hogy ez... Tehát azért nem jó a példa, és egyébként valóban szerintem többet koncertezik, de ugye az a helyzet, hogy az Azaria az már egy akkora gépezet, én egyébként ismerem, nagyon kedvelem őt, és jó srác, egyszer a MTV EMI Gálán tök jót beszélgettünk, a menedzserét, a Tóth Gergőt meg innen is csókoltatom, mert ő egyébként egy hatalmas zseni. Tehát ez egy akkora gépezet, amit nem tudsz egy sokkal kisebb produkciónak a gépezetével összehasonlítani. Tehát ez nyilván egy szerencsétlen szófordulat igen. volt. Nálunk én azért mondom, hogy más a helyzet, mert én mindig azokat a zenekarokat nézem, akikkel elindultunk, akikkel kb. Ugyanakkor a követőbázisunk van, és ott viszont abszolút mi nyerjük ezt a csatát idézőjelben. Nekem egyébként nagyon fontos is, hogy a Dirty Slippers az egy rengeteget koncertező zenekar legyen. Szerintem ennek a zenekarnak az igazi ereje az élő koncertekben van. És ez a Suli turnékon is látszik.
2: Ahogy nézegettem egyébként így a közösségi oldalaitokat, hát rengeteg helyre mentek, tehát nagyon. Sűrű a nyár, meg így egyébként nagyon, az egész időszak, úgyhogy nem unatkoztok.
1: Konkrétan kifutottunk a műsoridőből, de nem baj, mert még egyrészt gyorsan mondd el, hogy vannak díjaitok is, neked is, meg egyébként a programnak, vagy a zenekarnak is, azt gyorsan mondd el.
0: Jó, hát nagyon büszkék vagyunk arra egyébként, hogy tavaly ugye az évi fűségvédelmi programja lett a Just Clear Awards-on a suli turné. Előtte kaptunk magyar rekorder díjat, most ugye Guinness rekordra van felterjesztve, és az Európai Uniónak is van egy ilyen nagykáró ifjúságért érdemdíjra, amire jelölve voltunk, azt ugye nem nyertük meg, de én azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések mind nagyon fontosak, és építik a zenekar jövőjét.
1: Oké, és hogyha hallja mondjuk térségi iskolának a vezetősége, igazgatósága, bármi, egyrészt gondolom meg lehet titeket keresni, persze, de hogy egyébként ti magyar szövegeket visztek, vagy hogy kell ezt elképzelni, hogy a gyerekekhez hogy jut el az info? Tehát, hogy rockzene, de magyar szöveg, angol szöveg, arról persze szól a szöveg, hogy vigyázz magadra, majd mesélj még erről röviden.
0: Nyilván vannak ilyen tudatos célú dalszövegeink, mint mondjuk a Nyitva című dalunk, ami abszolút egy ilyen motivációs dal, vagy a közel már a cél. Ezek mind átítatják egyébként a dalszövegeket, de ami a legfontosabb, hogy nekünk minden dalunk megvan magyarul és angolul is. Tehát itt a magyar műsort játszunk, Angliában angol műsort, és ez így tök jó.
1: Tök jól tud működni. Na, hát nekünk már nem fér bele ebbe a fél órába a zene, mert annyit beszéltünk, de nagyon fontos volt a téma, meg tényleg ittuk a szavaidat. Lobó Szalóki Lázárral, énekessel, gitárossal, Dirty Slipper suli turné program alapítójával beszélgettünk. Köszönjük
0: szépen. Köszönöm, hogy itt lettem.
3: Ezek voltak a Süsfelnap legjobb pillanat.

0: térség kedvenc rádiója. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyors laborvizsgálat, sorbanállás és beutaló nélkül.
2: A Toldi Medicalnál beutaló és várakozás nélkül intézheti el laboratóriumi vizsgálatait gyorsan, kényelmesen.
1: Legyen szó endokrinológiai, hormonális, várandósági, diabetológiai vagy tumormarker vizsgálatról. Tapasztalt szakembereink precíz és megbízható eredményeket biztosítanak.
2: Több száz elégedett páciens választotta már vérvételi szolgáltatásainkat. Válassza ön is a Toldi Medicalt.
1: Három helyszínen is várjuk. Szigethalmon, a Műút és Homok utca sarkán a Sarokvilla épületében, Dunaharasztina főút 120 szám alatt és Szigetszentmiklóson a Lordokháza hátsó bejáratánál.
2: Foglaljon időpontot 0620 929 0609 vagy online sarokvilla.hu vagy toldimed.hu.
1: Toldi Medical. Nálunk jó kezekben van.
0: Ez reklám volt.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban.
4: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az Esősen most el a Parnograszt koncertjét fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek.
3: Sziget Krónika. Krónika.
4: Hajdúsági táncokkal lépett színpadra a Napraforgó Néptánc együttes. Az augusztus 16-ai Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gáláján a helyi közönség előtt mutatták be a koreográfiát, amelyet korábban a Kossuth Bálon láthatott először a közönség. Hídvégi Éva, a táncegyüttes művészeti vezetője rádiónknak elmondta, minden évben újdonsággal készülnek a Summerfestre. Ezúttal a hajdúsági táncokat választották, amelyekhez a tájegységre jellemző viseletet is felöltötték. A Napraforgó Néptánc együttes augusztus 20-án ismét színpadra lép, így azok is láthatják az előadást, akik a magyar gáláról lemaradtak.
5: Ez a hajdúsági táncoknak ugye a jellemző ruházata. Ugye a kötény is gyönyörű fodros alul egyébként, nem mindegyik ilyen szokott lenni nálunk, úgyhogy ez most itt kivételes ennél a tájegységnél, és a fiúknál lehet majd látni, hogy kék csikós ruházatot viselnek. Most mondjuk a kisebbik fiúk, ők sima klasszikus ruházatot lehet rajtuk látni, bár náluk is a színes ing megjelenik, és ugye a párvalányhaj a kalapban, valamint ugye a bot a kezükbe.
4: A Kéve Néptánc Együttes is bemutatkozott a Summerfesten. A Napraforgók mellett a Ráckevei Kéve Néptánc Együttes szereplése is évek óta hagyományos része a Sziget-Szentmiklósi Summerfest magyar gálájának. Kakukk Pál, a táncegyüttes vezetője rádiónknak elmondta, nagy öröm számukra, hogy a nemzetközi vendégegyüttesek Grúzia, Szlovákia és Chile táncosai mellett ismét bemutathatták saját táncaikat a közönségnek. Hozzátette, idén két különböző műsorral készültek a fesztiválra.
6: Minden esztendőben készülünk új koreográfiákkal, mindig egy másfajta tánccal. Az idén két koreográfiát készítettünk, kalocsai táncokat, ami egy gyönyörű szép viseletben, eredeti viseletben fogunk előadni, és egy ördöngős füzesi erdélyi tánc készült. Ezzel a két koreográfiával fogunk a mai napon bemutatkozni.
4: Az eső sem most el a Parnograszt koncertjét. Az esős időjárás sem szegte a közönség kedvét a Parnograszt augusztus 17-i koncertjén, amelyet a Sziget-Szentmiklósi Summerfest Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében rendeztek meg. Az autentikus cigányzenét játszó együttes egyedi színpadi előadásával, hagyományos hangszereivel, táncos produkciójával és energikus koncertjével ezúttal is magával ragadta a közönséget. Lázár Gergő, az eseményt szervező városi könyvtár és közösségjázigazgatója rádiónknak elmondta, bár a koncert idején az eső is megérkezett, a nézők kitartottak, és a kedvezőtlen időjárás ellenére is jól szórakoztak. A zenekar idei fellépésének különlegessége volt, hogy Dániel Figergely magyar énekes is csatlakozott a produkcióhoz.
7: A koncert ideje alatt több alkalommal ilyen kicsit csepegősen elkezdett esni, volt egy alkalom, amikor kicsit határozottabban elkezdett esni, de gyakorlatilag az eső talán egy 10-15 embernek vette el úgy a kedvét véglegesen, hogy akkor ők ott hagyták akkor már a koncertet. A többi körülbelül több mint 800 ember pedig ott maradt továbbra is a koncerten, és végigvárta az egészet. Van, aki végig esőkabátban, biztos, ami biztos alapon, de nagyon jó hangulatban.
4: Fokozott körültekintést kérnek a közlekedőktől a Summerfest idején. A Sziget-Szentmiklósi rendezvény helyszíneinek biztosítása miatt ideiglenesen lezárták a Szent Erzsébet téri, valamint a Városi Könyvtár és Közösségi Ház előtti parkolókat. Lázár Gergő, az intézmény igazgatója rádiónknak elmondta, eddig mind a gyalogosok, mind az autósok körültekintően közlekedtek, és a rendezvény miatt nem alakult ki jelentősebb probléma. probléma. Hozzátette, augusztus 20-án azonban további forgalomkorlátozásokra kell számítani Sziget-Szentmiklóson. A szervezők ezért arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a rendezvény környezetét.
7: 20-án este 5 órától körülbelül 23 óráig, tehát egy 6 óra hosszas időszakra a Szent Erzsébet téri úttakat idéglenesen le is zárjuk a forgalom elől. Ez a 20-ai műsornak a lebonyolításához szükséges, tehát a Somogyvári Tököli utca saroktól egészen a körforgalomig, a templomnál található Szent Erzsébet téri körforgalomig tartó körülbelül 140 méteres útszakat, az el lesz zárva a forgalom elől erre az időszakra.
3: Sziget Krónika.
0: A térségre hangolva.
4: Várják a jelentkezőket a halásztelki szüreti felvonulásra. Megkezdődött a jelentkezés a szeptember 19-én megrendezendő szüreti felvonulásra és őszi vigadalomra. A rendezvény helyszíne a Németh Ferenc Sportcentrum lesz, ahol a hagyományos felvonulás mellett számos közösségi program is várja majd az érdeklődőket. Dr. Schöninger András halásztelek alpolgármestere rádiónknak elmondta, olyan jelentkezőket várnak, akik lovasként, fogattal, állomás szervezőként vagy a főzőverseny résztvevőjeként szeretnének bekapcsolódni a városi eseménybe. A jelentkezési határidő augusztus 20-a.
8: Jelenleg a résztvevőket keresünk egyébként a szüreti felvonuláshoz. Várjuk a jelentkezőket lovasként, fogattal, állomás szervezőként, valamint az őszi vigadalomra, amely majd a Németh Ferenc Sportcentrumba kerül megrendezésre, paralel, tehát egy időben a szüreti felvonulással, ott pedig egy főzőverseny lesz, ahol szintén várunk résztvevő jelentkezőket. A jelentkezéseket egyébként augusztus 20-ig lehet leadni a szüretihalásztelek@gmail.com e-mail címen.
4: Helyettesítésekkel látják el a házi orvosi rendeléseket halásztelken. Helyettesítő orvos látja el dr. Dankai Herriett a házi orvos rendelését augusztus 28-áig halásztelken. Ebben az időszakban dr. Gyöngyösi Gabriella fogadja a betegeket a Kisgyár utca 37-es szám alatti rendelőben a megszokott rendelési időben. A rendelés hétfőn 14 és 18 óra, kedden 8 és 12 óra, szerdán 14 és 18 óra, csütörtökön 8 és 12 óra, pénteken pedig 10 és 14 óra között zajlik. A következő időszakban augusztus 31-e szeptember 4-e között szintén helyettesítés várható. Ekkor dr. Kisbatta Adél helyettesíti dr. Dankai Herriettet, a rendelés pedig a Kisgyár utca 2-es szám alatti rendelőben a megszokott időpontokban történik. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a rendelési idők a helyettesítés alatt változatlanok maradnak. A Vörös Sándor óvoda igazgatónőjével tárgyalt Dunavarsány polgármestere, Kazacai Szilvia és Keresztesi Balázs a jelenleg is zajló fejlesztésekről és előkészületekről beszélgetett. A nyár folyamán sor került a kazán cseréjére, valamint a betonkerítés javítására és festésére. Elkezdődött továbbá az udvaron található játékhajó szétbontása, amelynek helyére egy villamost és egy mászókát telepítenek. Az elkövetkező időszakban megvalósul ezen kívül az egyes számú épület mosdóinak korszerűsítése és a tető javítása is. A munkálatokat igyekeznek a szeptembertől induló nevelési év kezdetéig befejezni a szakemberek. Gyalogos kerékpáros aluljárót építenek a Dunaharaszti piacnál. A kivitelezés a Budapest-Belgrád vasútfejlesztés részeként fog megvalósulni az elkövetkező időszakban. Dr. Szalai László polgármester hivatalos Facebook oldalán arról számolt be, hogy a beruházást Pertisné Kácsor Andrea Pestvár megye 10-es számú egyéni választókerületének képviselője is támogatja. A település első embere mellett arról tájékoztatta a lakosságot, hogy az üzemeltetési költségeket, a környező terület rendezését és a közvilágítás kérdését már évekkel ezelőtt egyeztették. Az előrejelzések szerint a személyszállítás leghamarabb a minőségbiztosítási folyamatot követően veszi kezdetét a vasútvonalon. Dunaharasztin a vonatok az aluljáró befejezése után tudnak majd biztonságosan áthaladni.
3: Sziget Krónika. Sporthíreink.
4: Kiváló hétvégét produkált a Challenge Touron Sziget-Szentmiklós többszörös magyar bajnok dartsjátékosa Székely Penge Pál. A térségi sportoló végig magas átlagokat dobott, és az 5 versenyből az egyiken egészen a 32-ig menetelt a legjobb 256-ból, amivel több pontot is szerzett a PDC Challenge Tour ranglistán. A torna után Penge elmondta, bőven 80 fölötti átlaggal hozta le a hétvégét, és a 93. helyre bekúszott a ranglistán, így elégedett a teljesítményével. Hozzátette, jelenleg idegbecsípőtéssel küzd, és nem volt biztos, hogy tud megfelelően teljesíteni, de úgy tűnik egyelőre megküzd a problémával a tábla előtt.
3: Időjárás.
4: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, de nyugaton, északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és helyenként záporzivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 30 és 35 fok között alakulhat a hőmérséklet.
3: Sziget Krónika.
0: A térség hírei a Lakihegy Rádióban. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Most pedig. induljon egy újabb óra a legjobb zenékkel és érdekes témákkal.

0: FM 107, Lakihegy Rádió.
1: Mit mondasz?
2: Nem.
1: Nem? Semmi? Semmi különös?

hátán öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek, légy.

0: volt. Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. FM 107.
1: 107. Lakihegy Rádió.

0: Az interneten is hallgatlak titeket.
1: Hihetjátok a kedvenc zenéimet.
0: A Gyári úton jól lehet haladni, megszűnt a torlódás.
2: Lakihegy Rádió. Helyben vagyunk. Programajánló.
3: Köszöntelek benneteket, én Patek Edina vagyok. Naplementés piknikre várják az érdeklődőket augusztus 19-én Halásztelken. Második alkalommal rendezik meg ugyanis a kastélyparki pikniket a Malonyai Kastély kertjében. Délután 4 órakor kezdődik a rendezvény, ahol DJ Nyuik, Hanvai PG és Fatboy áll majd a lemezjátszók mögött. Finom ételekkel és italokkal is készülnek a szervezők, a gyerekeknek pedig ingyenes ugrálóvárral és arcfestéssel kedveskednek. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Ismét megrendezik a Summerfest Nemzetközi Folklor Fesztivált Dunavarsányban. A rendezvény idén is az államalapítás előtti napon, augusztus 19-én lesz a Petőfi Parkban. A program szerda délután 5:30-tól koszorúzással indul a Szent István Parkban, ahol Herceg Marian alpolgármester fog beszédet mondani. Az ünnepi műsorban Ferenci Attila, Cikó Rebeka, az Aranyalma Zenekar, a Kalamajka Néptánc Csoport, valamint a Dunavarsányi Népdalkör és Citara együttes is közreműködik. 5:45-kor kezdetét veszi a Folklor Fesztivál Bolívia, Chile, Indonézia, Peru és Uruguay produkcióival. Ezután táncos felvonulásra és tánckavalkádra invitálják a közönséget. A napot DJ Janó zárja majd az este 10 órai retro diszkóval. További információk a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos Facebook oldalán az esemény leírásban olvashatók. A Take Cover Art koncertet augusztus 28-án Halásztelken a Márai Sándor Közművelődési Intézmény teraszán. A legnépszerűbb hazai és nemzetközi slágerek csendülnek fel teljesen új, magával ragadó formában. A zenekar a 70-es évektől napjainkig válogat a pop és rock történelem legnagyobb kedvenceiből, mindezt egyedi, fülbemászó akusztikus hangszereléssel és átütő energiával adják elő. A két kiváló énekes és a professzionális zenészek garantálják a minőségi szórakozást. Ideális program baráti társaságoknak, a dallamos rockzenét kedvelőknek és mindenkinek, aki egy igényes, közvetlen és jókedvű zenei élményre vágyik. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
2: További programokért kattints a lakihegyradio.hu-ra.

0: come over, over, cause it's not over.
1: Lakihegy Rádió, a térség kedvenc rádiója.

0: Lakihegy Rádió FM 107.
1: I want you to stay. I want you to stay.